Anna Turvázdú Tír Metakozmos című zeneművét játszotta a berlini szimfonikus zenekar. Ez a mű a nagy szimfonikus zenekarok műsorán megtalálható, és jó példázza a komponista sajátos esztétikáját. Dimitri Sosztakovics opus 107-es Ezdur Gordonka versenye következett a koncerten.

Sostakovics Ezdurgordok versenyét Truls Mörk szólójával hallottuk. Sostakovics életműve tele van kiváló művekkel, a közönség mégis úgy gondolom, hogy kevéssé ismeri a zeneszerző művészetét. Sostakovics egyébként Rostropovicsnak írta vagy ajánlotta a darabot. A ráadás Britten második szitjének egyik tétele volt.

James Kimo Williams Fanfár az életért című zeneművét hallottuk a berlini szimfonikus zenekar előadásában Tabita Berglund vezényletével. Grieg Pergüntje rendkívül híres zene, most több részletet is meghallgatunk belőle.

Edvard Grieg Peer-Gynt kísérő zenéjének több részletét hallottuk a berlini szimfonikus zenekar tolmácsolásában, vezényelt Tabitha Berglund. A zeneszerző Trauthaugenben telepedett le, ott építette fel házát, és élete utolsó éveig ott lakott. Most Opus 24-es G-moll balladáját játssza Leif Ove Andsnes.

Edvard Grieg balladáját Leif Ove Andsnes játszotta. Grieg megkapta az Oxford és Cambridge-i Egyetem zenei díszdoktora címet, rendkívül népszerű ember és muzsikus volt, főleg azért, mert szerény ember volt, aki tisztában volt az értékeivel, de a hibáival is. Most az elégikus dallamok közül az utolsó Tavasz című zeneművet halljuk.

Edbjörg Hemsing játszotta Edvard Grieg az utolsó tavasz című kompozícióját. Grieg Lipcsében tanult, a Mendelssohn által alapított legismertebb konzervatóriumban, és az első lipcsei tanárát szívből utálta, később azt mondta, hogy ugyanolyan bután hagytam el az iskolát, ahogy oda beléptem. 4 óra van.

Johann Gottfried Müthel D-moll koncertójával folytatjuk a zenélést a Nocturnóban, a Bartók Rádió éjszakai zenés műsorában. Ez a komponista Möln városában született, a lauenburgi hercegérsekben, és ötödik volt családja 9 gyermeke közül. Apja Christian Kaspar volt, orgonista, Georg Philipp Telemann barátja. Ő kezdte zenére tanítani a tehetséges fiút, majd Lübeckbe küldte. Müthel mindössze 19 évesen már udvari orgonista és csemboló művész Schwerinben. Aztán engedélyt kapott, hogy Bachnál tanulhasson Lipcsében, állítólag ő volt Bach utolsó tanítványa, de rövid ideig tartott ez a tanulás.

Johann Gottfried Müthel D-moll koncertóját Rhoda Patrick, David Minks, Gregor Holman és a Musica Alta Ripa adta elő. A zeneszerző Bach utolsó hónapjairól sokat írt, tudjuk, hogy ekkor már Bach megvakult, és Müthel állítólag ott volt a halálos ágyánál is. Henrik Mikolaj Gurecki egyik kórusműve szól

Henrik Mikolaj Gurecki O Domina Nostra című kompozícióját a La Gioia együttes előadásában hallottuk. Gurecki a katowicei főiskolán tanult, aztán ugyanebben az intézményben tanított zene elméletet. 2010-ig élt, 76 éves korában érte a halál, tiltakozott a sztálini kultúrpolitika, majd a 68-as csehszlovák megszállás ellen is, így aztán külföldre távozott. Richard Strauss egyik kis zongora darabja következik most, egy csendes erdei ösvényen.

egy csendes erdei ösvényen. Richard Strauss opusz 9-es zongora darabját Ludmil Angelov játszotta. Alexander Borodin második kvartettjének nocturno tétele következik Malcolm Sargent átdolgozásában. Borodin 1862-ben csatlakozott Balakirjev köréhez. A Vancouveri Szimfonikus Zenekar játszik.

Porodi második kvartettjének Notturno tételét Malcolm Sargent átdolgozásában a Vancouveri Szimfonikus Zenekar játszotta, vezényelt Brenvel Tovi. Borodin egyébként természettudóssá is képezte magát, sőt, igazából az is maradt egész életében. Mozart 298-as körüljegyzés számú A-dur fuvala 4-esét halljuk.

Mozart, Ádur, Fuvola négyesét Tom Ottar Andersen, Frode Larsen, Jon Sostebő és Emily Cardas adta elő. Silvius Leopold Weiss muzsikája következik, a G-dur preludium, toccata és allegro. A német landművész mozgalmas élete során olyan kimagasló zenészekkel állt kapcsolatban, mint a két Scarlatti, Quanz vagy Johann Sebastian Bach.

Szívius Leopold Weiss G-dur prelúdium tokkáta és Allegro című zeneművét Lanton hallottuk, a húros hangszert Hopkinson Smith szólaltatta meg. Andrei Mison 1960-ban született szlovén zeneszerző és zongoraművész, aki Ljubljánában tanult. Eljön majd a tavasz című kórusművét ismerhetjük meg.

Eljön majd a tavasz. Andrei Mission kórusművét a domzsálei kamarakórus énekelte vezényelt Tomás Pirnát. A komponista több mesterkurzuson képezte magát, és zenében gyakran ötvözi a modern hangzásvilágot a lírai gesztusokkal. Most egy Beethoven variációt hallgatunk meg.

Két változat Mozart Varázsúvola című operájának egy témájára. Beethoven variációját hallottuk, befejezésül pedig Enescu közismert első román rapszódiája csendül fel. Legyen ilyen mozgalmas, nagyszerű napjuk, mint ez a zene. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Szabó Péter és Németh Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren. Új ukrán elnököt szorgalmaz Donald Trump. Felszakadozik a felhőzet, napközben megerősödik a szél. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. A Riádba tartó járatokat más légi kikötőkbe irányították, illetve törölték. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4 vesztették életüket. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett közölte azt is, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több 100 000 tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte, hogy 2 méreginjekciót is beadtak neki Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták, de ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa tegnap a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerinte ma már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat, anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőt a megváltás lehetőségétől. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevednek meg a magyar főváros utcái és hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten, nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Szapolyai János királlyá jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangúlag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Végül az időjárásról. Országszerte borult az ég, keleten esik az eső. Napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriela nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Október 11-e van, vasárnap, az év 284. napja. Mai lemezújdonságaink között a MÁV csellisták Dreaming, azaz Álmodozás című albumáról Kodály és Grieg zenéjét halljuk. Kovács Gergely Prelüdök és képek című Rachmaninov-Muszorszkij lemezéről pedig ezúttal Rachmaninov émol prelüdje és a vokalis szólal meg. Folytatjuk Gyenge Tibor és Mihály Söch Mozart albumának bemutatását is egy francia dalra írt variációsorozattal, valamint egy új felvételen Puccini ritkábban hallható műveivel ismerkedhetünk meg. Az esseni filharmonikus zenekart Andrea Sanguinetti vezényli ezen a felvételen. Először azonban folytatjuk Karinthy Frigyes Az emberke tragédiája című madács paródiáját. A tegnapi párizsi szín után visszatérünk Prágába. Ádám ismét Kepler alakjában jelenik meg, és egy tudásra szomjas tanítványával beszélget. A tizedik szín következik. Ádámkának mi nem jut eszébe, hogy ő mostan beleül a székbe. A tudományt onnan magyarázza, hű tanítványt a hideg kirázza. Tudós bácsi, mondd meg nékem, mi legyen a mesterségem. Vegyél könyvet, tollat, irkát, mindenféle irkafirkát. Tudós bácsi, vettem, hoztam, mit csináljak vele mostan? Dobd a tűzbe hamarjába, jó meleg lesz a szobába. Beledobtam, lángol, ég is, mit csináljak mostan mégis? Mostan hányjál bukfencet, mert a tanító csak henceg, nem tud ő se jobbat ennél, amitől okosabb lennél. Égszakadás, földindulás, az agyamban egy pattanás, átszaladunk egy máskorba, szaladj te is, pajtás. Az első zenénk Domenico Scarlatti C-dur szonátája lesz, amely a Longo jegyzékben a 457-es számot viseli, Alexandre Tarot zongorázik.

Domenico Scarlatti 457-es lungószámú C-dur szonátáját Alexandre Tarot zongorázta. Az acsitári hegyek alatt kezdetű népdalt most csellókon halljuk. Mai első lemez újdonságunkon a MÁV csellisták Dreaming, vagyis Álmodozás című albumához térünk vissza. Kodály Zoltán székely fonójának ezt a részletét Balogh Máté dolgozta át az együttes számára. A felvételen két szólista is közreműködik, Rózsa Richárd és Vámos Marcell.

Kodály Zoltán székely fonójából hallottuk az Acsitári hegyek alatt című népdal feldolgozást Balog Máté hangszerelésében. A MÁV csellisták együttesét hallottuk, a szólót Rózsa Rihárd és Vámos Marcell játszotta. Az egyházi év rendjében ma a Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnap van. Erre az alkalomra írta Johann Sebastian Bach a Wo soll ich fliehen hin? Hová meneküljek kezdetű kantátáját, mely az 5. kantáta. Ezt 1724. október 15-én mutatták be Lipcsében. A mű Johann Hermann azonos kezdetű egyházi énekére épül, és Bach második lipcsei kantáta évfolyamához tartozik. A héttételes kompozíció a bűntudattól a megváltásba vetett bizalomig vezet. A nyitó kórus kérdése még a szorongó emberé, hol találhat menedéket. Az áriák és recitatívok során egyre erősebbé válik a vigasz. A kantáta közepén az obó az alt recitatívója fölött a korál dallamát szólaltatja meg. Az utána következő basszus áriában pedig a trombita ad fényes, határozott választ a félelmekre. A művet közös imádságként megszólaló korál zárja. A szólisták Joan Lunn, William Towers, James Gilchrist és Peter Harvey. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

Johann Sebastian Bach 5. kantátája hangzott el a Wo soll ich fliehen hin. Szólót énekelt Joan Lann, William Towers, James Gilchrist, valamint Peter Harvey. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat Sir John Eliot Gardiner vezényelte. Giacomo Puccini zenekari és egyházi műveiből készült új esseni felvételekkel ismertetjük meg hallgatóinkat a lemezújdonságok rovatban. A Naxos kiadványain az esseni filharmonikus zenekart Andrea Sanguinetti vezényli. A program Puccini pályájának olyan területeire is elvezet, amelyekkel ritkábban találkozunk a hangversenytermekben. Mára két fiatalkori zenekari darabot választottunk. Előbb a szimfonikus előjátékot, Preludio Sinfonico, később pedig majd az A-moll szkercót és az F-dur triót halljuk. A szimfonikus előjátékot Puccini 1882-ben a Milánói Konzervatórium növendékeként írta évvégi vizsgájára. Önálló zenekari kompozíció, amelyben a fiatal szerző a nagyobb együttes hangzásával és a zenei folyamat felépítésével foglalkozik. Az esseni felvétel a Requiemmel együtt külön digitális kiadványon jelent meg, a nagyobb Puccini album kiegészítéseként. Hallgatás közben érdemes a dallamok kibontakozását és a zenekari színek változásait követni. Így ismerkedhetünk az operákból ismert szerző korai zenekari nyelvével. A szimfonikus előjáték következik tehát.

Giacomo Puccini Preludio Sinfonico, Szimfonikus előjáték című művét az Esseni Filharmonikus Zenekar adta elő Andrea Sanguinetti vezényletével. 2027 Dohnányi Ernő születésének 150. évfordulója lesz, úgyhogy ajánlom nagyon sok előadónak a figyelmébe, mivel még mindig nem játsszuk eleget ezt a csodálatos magyar zeneszerzőt. Most Fiszmol zongora négyesét hallgathatjuk meg. Kassa István zongorázik, Sipos Gábor hegedül, Gálfi Csaba játszik brácsán, Takács Ákos pedig csellón.

Doknányi Ernő Fiszmol zongora négyesét Kassa István, Sipos Gábor, Gálfi Csaba és Takács Ákos előadásában forgattuk le. Francesco Paolo Tosti egyik olasz dalával folytatjuk a hangfogót, L'alba separa dalla luce l'ombra. A hajnal elválasztja az árnyat a fénytől. Juan Diego Flores énekel, a Filarmonica Gioachino Rossinit Carlo Tenan vezényli.

Francesco Paolo Tosti olasz dala hangzott el, L'alba separa dalla luce l'ombra. A hajnal elválasztja az árnyat a fénytől. Juan Diego Flores énekelt, a Filarmonica Gioacchino Rossini élén Carlo Tenan állt. Ismét a MÁV csellisták álmodozás színű albumáról hallunk egy részletet. Kodály népdal feldolgozása után most Edvard Grieg egyik zongoradarabja szólal meg cselló együttesen. A lírikus darabok sorozatába tartozó balladát Gunther Ripke írta át négy csellóra. Az eredeti mű az Opus 65-ös füzet ötödik darabja. A német kiadás címe az In Balladen Ton, úgy is fordítható, balladai hangon. Ez a megjelölés a zene elbeszélő karakterére irányítja a figyelmünket, a darabhoz azonban nem tartozik megadott történet.

0: Edward Grieg lírikus darabok című sorozatának Opus 65-ös füzetéből hangzott el az ötödik darab, a ballada Gunther Ripke csellós átiratában. A MÁV csellisták együttesét hallottuk.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. A mikrofonnál Tóth Endre. Ermanno Wolf Ferrari velencei szvittje következik, Opus 18. Az Oviedo Filharmónia élén Friedrich Haider áll.

Ermannóval Ferrari Opus 18-as velencei szvitje hangzott el. Az Oviedo Filharmóniát Friedrich Haider dirigálta. Folytatjuk Kovács Gergely Prelüdök és képek című Rachmaninov-Muszorszkij lemezének bemutatását. A Hungaroton albumán 5 Rachmaninov prelüd szerepel, mellettük Muszorszkij egy kiállítás képei című ciklusa és a Vokalíz zongora változata. Ma előbb az Opus 32-es sorozat 4. darabját, az E-moll prelüdöt halljuk Szergej Rachmaninov tollából. Ő egyébként 1910-ben komponálta ezt a 13 prelüdből álló gyűjteményt. Az E-moll darabban a mozgalmasabb zenei anyag mellett sóhajszerű dallamfordulatok is feltűnnek. Ezek a nyugodtabb középső szakaszban aztán nagyobb teret kapnak. Kovács Gergely zongorázik.

Szergej Rachmaninov opusz 32 numero 4-es émol prelüdjét Kovács Gergely előadásában hallottuk. A nagy előd Pjotr Iljics Csajkovszki muzsikája következik, az Anyegin második felvonásából szól a keringő. A francia rádió filharmonikus zenekarát Pávó Jervi vezénylik.

Pávó Jervi vezette a francia rádió filharmonikus zenekarát, előadásukban Pjotr Iljics Csajkovszkij Anyeginjének keringője csendült fel a második felvonásból. Folytatjuk Gyenge Tibor és Mihály Söch Mozart albumának bemutatását. Az MDG kiadványán négy hegedű zongora szonáta mellett egy variáció sorozat is szerepel. Ennek témája egy francia dal. Hélas, j'ai perdu mon amant, vagyis jaj, elvesztettem kedvesemet. Mozart 6 változatot komponált e dallamra. A tegnap hallott 2 szonáta után ma ezen a variáció sorozaton keresztül ismerkedünk Gyenge Tibor és Mihály Söch Mozart játékával. A darab jegyzékszáma 360.

Wolfgang Amadeus Mozart 360-as köhül számú 6 változatát hallottuk az Hélas, j'ai perdu mon amour című francia dal témájára. Gyenge Tibor hegedült, Mihály Sök zongorázott. A zenét szerző nőket bemutató sorozatunk mai alakja Mária Antónia, bajor hercegnő, akit a magyar szakirodalom Mária Antónia Walpurgaként, a német nyelvű pedig Walpurgisként szokott emlegetni. A 18. századi hercegnő énekelt, csembalózott és komponált, emellett jelentős kotta gyűjteményt is összeállított. Zenetanárai között Nikola Porporát és Johann Adolf Hassét is megtaláljuk. Saját műveit és gyűjteményének számos darabját ma a Dresdai Száz Tartományi és Egyetemi Könyvtár őrzi. A most következő zenéhez szövegíróként kapcsolódik. Ő készítette a Szent Ágoston megtérése című oratórium librettóját, amelyet Hasse zenésített meg. A művet 1750-ben adták elő Dresdában. Középpontjában Ágoston lelki vívódása, a bűnbánat és a hithez vezető út áll. Az áriák a szereplők belső gondolatait bontják ki. Az oratórium egyik áriáját, melynek címe Il rimorso opprime il seno, azaz a lelki furdalás nyomja a szívet, Filip Jaruzsky énekli. Az Artaserse együttest is ő maga vezényli.

Johann Adolf Hasse Mária Antónia bajor hercegnő librettójára keletkezett oratóriumából, a Szent Ágoston megtéréséből hangzott el egy ária Filip Jaruzsky előadásában. Az Arta Szersze együttes működött közre, amelynek Jaruzsky a művészeti vezetője. Popper Dávid opusz 24-es émol cselló versenye fiatalkori mű. 1862-ben keletkezett, majd a szerző 1879-ben átdolgozta és egy évvel később adta ki. A csaknem félórás verseny mű így pályájának két korszakát köti össze, a 19 éves virtuóz első lendületét és a már nemzetközi hírű Gordonka művész tapasztalatát. Wen Xinyang játssza a cselló szólót, a Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Niklas Willén vezényli.

Popper Dávid Opus 24-es E-moll cselló versenyét hallottuk. Wen Xinyang játszotta a szólót, a Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Niklas Villén vezényelte. Ignác József Pleyel zenéje egykor rendkívül népszerű volt Európában. Haydn tanítványaként indult, majd Strasbourgban és Londonban aratott sikert, később pedig Párizsban zenemű kiadót, végül a nevét máig őrző zongora gyárat alapított. Az 1803 táján keletkezett C-dur szimfónia 4 részes felépítése a klasszikus hagyományt követi, lassú bevezetéssel kibontakozó allegro, éneklő adagio, menuett és élénk finálé váltja egymást. A London Mozart Players-t Matthias Bamert vezényli.

0: A Matthias Bámert vezette London Mozart Players együttes előadásában hangzott el Ignác József Pleyel opusz 66-os C-dur szimfóniája.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Sinfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New York-i utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Liszt Ferenc Un Sospiro című koncertetüdje következik, hárfa változatban. Elizabeth Heinen hárfázik.

Liszt Ferenc Un Sospiro, Sóhajtás című koncertetüdje hangzott el hárfa változatban Elizabeth Heinen játékában. Az Esseniek Puccini felvételeihez térünk vissza. A korábban hallott Preludio Sinfonico után az Amol Scherzo és az F-dur trió következik Andrea Sanguinetti vezényletével. Ez a darab a Messa di Gloria és a Capriccio Sinfonico mellé került a Naxos albumán, amely több ritkán játszott Puccini művet is bemutat. A Scherzót sokáig csak vonós négyesre készült változatából ismerték. Újra felfedezett zenekari alakja 2014-ben szólalt meg először. Kritikai kiadását Virgilio Bernardoni készítette, aki a hangszerelés hiányait is kiegészítette. Az F-dur trióval együtt önálló szimfonikus tételt alkot. A trió elnevezés itt egy középső szakaszt jelöl, a Scherzóhoz társuló, eltérő karakterű zenei részt. Az Esseni Filharmonikus zenekar előadásában tehát az Amol Scherzót és az F-dur triót halljuk Andrea Sanguinetti vezényletével.

Giacomo Puccini, Ámol, Scherzo és F-dur triója hangzott el az Esseni Filharmonikus Zenekar előadásában Andrea Sanguinetti vezényletével. Ritkán hallható szerző Felice Giardini zenéje következik. Az 1716-ban Torinóban született hegedű művész 12 évesen már szólistaként lépett fel, majd Rómában és Nápolyban játszott operazenekarokban. 1750-es londoni bemutatkozása után évtizedekre az angol főváros zenei életének egyik központi alakja lett. Hangversenyeket adott Johann Christian Bach és Carl Friedrich Abel társaságában, operazenekarokat irányított és virtuózként is nagy tekintélyt szerzett. Giardini kamara zenéjében a hegedűs hangszer ismerete a gálán stílus világosságával és eleganciájával párosul. Az Opus 17-es sorozat első S-dur vonós trióját a Budapest vonós trió játssza.

Elhangzott Felice Giardini opus 17 numero 1-es Ez-dur vonós triója, a Budapest vonós trió muzsikát. Joseph Haydn Salve Reginája következik. Dorothea Rösman énekli a szopránszólót, Elizabeth von Magnus az altot, Herbert Lippert a tenor, Oliver Widmer pedig a bariton. A Concentus Musicus Wien együttesét Nikolaus Harnoncourt vezényli.

Elhangzott József Haydn Salve Reginája. Szólót énekelt Dorothea Rösman, Elisabeth von Magnus, Herbert Lippert, valamint Oliver Widmer. A Concentus Musicus Wien-t Nikolaus Harnoncourt vezényelte. Mai utolsó lemezbemutató blokkunkban Kovács Gergely Rachmaninov-Muszorszkij albumához térünk vissza. Az Émol prelüd után most a Vokalis szólal meg, Kocsis Zoltán zongora átiratában. Ez a darab zárja a Hungaroton Prelüdök és képek című kiadványát is. A Vokalis eredetileg énekhangra és zongorára készült. A cím szöveg nélküli éneklésre utal. Az énekes egy kiválasztott magánhangzón formálja meg a dallamot. Figyeljük ezt a hangszeres éneklést Kovács Gergely játékában, Kocsis Zoltán ragyogó átiratában.

Szergej Rachmaninov opusz 34-es dalciklusának 14. darabja, a Vokalis hangzott el, amely egy szöveg nélküli dal. Kocsis Zoltán készített belőle zongora átiratot, amelyet Kovács Gergely előadásában forgattunk le új lemezéről. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely Ludwig van Beethoven 7. A-dur szimfóniája lesz, opusz 92. A Zürichi Tonhalle zenekarát David Zinman vezényli.

0: Elhangzott Ludwig van Beethoven 7. A-dur szimfóniája, opusz 92. A Zürichi Tonhalle zenekart David Zinman vezényelte. Ezzel véget ért a Hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További csodás zenékben gazdag, szép hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Lemezelő következő adásában Király Ádám zongoraművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ez szerintem a legkomplexebb zenei szempontból is, illetve zeneileg talán itt tudja a legtöbbet megmutatni maga az egész átirat.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra 30 perc. Fanfár. Minden, ami fúvós.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőt, ifjabb Bazsinka Józsefet hallják. 2026-ban két jazz óriás születésének 100. évfordulóját ünnepeljük, Miles Davis 1926. május 26-án, John Coltrane pedig 1926. szeptember 23-án született. Két egészen különböző muzsikus egyéniség, akiknek pályája egy időre szorosan összefonódott, és akik alapvetően formálták át a jazz történetét. Róluk beszélgetek mai vendégemmel, Fekete Kovács Kornél trombita művésszel, zeneszerzővel, a Modern Art Orchestra vezetőjével, amely együttes 2024-ben a Bartók Rádió zenei díját is elnyerte az év zenei együttese kategóriában. Tartsanak velünk!

0: Miles Davis idén lenne 100 éves, trombitásként mikor került igazán közel hozzád az ő zenéje, és van-e olyan korszaka, ami különösen fontos számodra? Fekete Kovács Kornélt kérdezem.
1: Valójában Miles Davis zenéje azt gondolom, hogy nagyon megosztó, nem csak a zenéje, hanem az ő előadói énje, az ő személyisége is. 17 éves koromban kezdtem el jazzmuzsikával foglalkozni, de nagyon sokáig engem nem érintett meg a Miles-nak a zenéje. Azt így tudtam, és éreztem, hogy ő egy nagy ikon, sőt, elfogadtam azt is, hogy a nagy mestereim is dicsérték őt, és felnéztek az ő munkájára, de valahogy zsigereimben nem érintett meg az ő zenéje. Ez azért is volt egyébként szomorú, mert még az életében két koncertjén is voltam, ami mind a kettő nagy élmény volt, de az a fajta reveláció, ami mondjuk egy igazi idol esetében az emberre fiatal korában rá tud ragadni, az valahogy nem jött el. Már gyakorló zenész voltam, 1993-at írtunk, amikor a Gőz Laci barátom felajánlotta, hogy átmenetileg, amíg nem volt hol gyakorolnom, gyakorolhatok az ő házukban, amit éppen akkor renováltak, és a munkásokat kalapáltak, én pedig a nappaliba elővettem a trombitát, és akkor gyakorlatilag napi szinten ott gyakoroltam. Nála ők nem laktak akkor ott. Viszont ezzel az is járt, hogy a már akkor, 93-ban is elképesztő mennyiségű CD gyűjteményét, azt én így gyakorlás közben így a CD gerincét így nézegettem, és akkor, amikor pihentem egy kicsit, akkor levettem egy-egy lemezt, és így történt ez a Miles Davisnek a My Funny Valentine című albumával is. Föltettem, és azon vettem észre magam, hogy negyedszerre indul el a lemez előről. Elképesztő hatással volt rám az album, és tulajdonképpen ez volt az a pont, amitől egy ilyen kapcsoló átkapcsolódott bennem, és évekig nem tudtam senki mást meghallgatni, csak a Miles-t. És az már tulajdonképpen teljesen mindegy volt, hogy melyik korszakából, hogy a 40-es évekből, vagy 50-es, 60-as, vagy esetleg mondjuk azt, hogy a legkésőbbi felvételei. Szóval nagyon nagy hatással volt ő rám, de valahogy oda kellett érnem a figyelmemmel, és az ízlésemmel, és azzal a puttonnyal, ami a, mondjuk így, hogy a zenei tapasztalatrendszer.
0: És ehhez képest ugye van idén ez a Miles Davis Tribute zenekar, ami egyfajta tisztelgés Miles Davis előtt. Egy ilyen tribute zenekarnál mi az, amit meg kell mutatni Miles Davisből, és mi az, ami teljesen független tőle?
1: Hát én azt gondolom, hogy bárki, aki tisztelegni akar egy másik muzsikus előtt, azzal, hogy őt utánozza, azzal biztos, hogy nem tiszteleg. Tehát főleg a jazz muzsikában, attól a fajta előadásmódtól, hogy én most akkor én leírom az ő improvizált szólóit, és azokat színpadra állva előadjam, ezektől abszolút tartózkodom. Tehát ez egy ilyen tilos ebben a műfajban. Viszont ami az ő repertoárja, tehát azok a darabok, amelyek valamilyen módon abóvó köthetők az ő előadói személyiségéhez, azok mindenképpen beválogatásra kerülnek ebbe a koncertprogramba. Illetve ami számomra sokkal inkább egy nagyon fontos dolog volt, egyrészt amikor összeválogattam a muzsikusokat ebbe a kvintetbe, másrészt pedig amikor elkezdtünk gondolkodni közösen a koncepción, az az attitűd. Tehát a Miles sosem ismételte magát. A Miles nagyon nagyvonalúan tudott egy működő rendszerből egyik pillanatra másikra kilépni és átlépni egy másikba. Sokkal előbbre járt a gondolataival, mint ahol az ő környezete őt fel tudta fogni. Ezzel együtt azt is látom, meg azt is gondolom róla, hogy egy fantasztikus marketing szakember is volt a maga módján, hiszen mindig tudta azt, hogy merre kell menni, és mi lesz az a következő lépés, ami nem csak saját útjait teszi hitelessé, hanem a közönséggel is kapcsolatban tud maradni. Számára ez is nagyon fontos dolog volt. A kérdésed második fele arra vonatkozott, hogy mi az, ami az ő művészetéből számomra fontos. Hát én azt gondolom, hogy az ő különböző korszakaiból talán a jazz történet számára is, de számomra a legfontosabb az a 60-as évek. A 60-as években a Miles megalapított egy olyan kvintettet, amelyben ugye a Wayne Shorter, a Herbie Hancock, Ron Carter és a Tony Williams játszott még rajta kívül, és a jazz történet méltán nevezi ezt a kvintettet minden idők legnagyszerűbb mainstream jazz játszó kvintettjének. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a mainstream jazzben ez a kvintett óta olyan nagyon nagy dolgokat nem találtak ki. És amit ők tettek, az viszont nem volt más, mint A jazz improvizációt egy olyan helyre vitték el, ahol maga az improvizáció és a muzsikusok közti párbeszéd az sokkal fontosabb szerepet kapott, mint az, hogy milyen formákat, milyen kompozíciókat játszanak. Tulajdonképpen a Déslaci fogalmazott egyszer úgy, hogy a téma csak egy apropó az improvizációra, és ez az a korszak a Milesnak, amikor tulajdonképpen ezt a fajta attitűdöt ő behozza a jazz muzsikába.
0: Hogyha meghallgatnánk egy tracket ettől a kvintettől, mit javasolnál?
1: Egy olyat választanék, ami egy nagyon érdekes felvétel. Ez a Nefertiti című albumról a címadódal, ez az egyik kedvencem, ami tulajdonképpen egy rehearsal take-ként került rá erre a lemezre, azaz azt lehet hallani, hogy a zenészek a témát, és annak az interpretációját gyakorolják. A két fúvós szólista, Shorter és a Davis, miközben a Herbie Hancock pedig keresgeti azt, hogy milyen harmóniai és dallam megoldásokkal lehet ezt a dallamot körbejátszani, és valamilyen módon mégis ez a verzió került rá erre a lemezre.

0: Miles Davis pályájának egyik legfontosabb fejezete pedig John Coltrane-hez kötődik, aki szintén 100 éve született. Mi történt zeneileg, amikor ez a két ennyire különböző személyiség egymás mellé került?
1: Fekete Kovács Kornélhoz fordulok.
2: Hát nyilván feszültség, de ezt a feszültséget ezt lehet nagyon sokféleképpen levezetni a zenében. Én azt gondolom, meg azt érzem, hogy amíg a Coltrane egy alárendelt szerepben tudott maradni, a Davis mellett vagy alatt, vagy nem tudom, hogy fogalmazza, addig ez a dolog ez működött, de viszont a Coltrane megerősödött ebben a folyamatban annyira, hogy lett egy pillanat, amikor azt mondta, hogy jó, de ez nekem már nem jó, és én a saját utamat szeretném járni. Egyébként az előbbihez képest ugye majd 10 évvel vagyunk korábban, ez az 50-es éveknek a második fele, amikor John Coltrane a Miles Davis zenekar aktív tagja, először a Quintetben, aztán utána abban a bizonyos legendás Sextetben, amivel például a Kind of Blue című albumot is rögzítették.
0: Neked ugye trombitásként nagyon kézenfekvő, hogy Miles Davis biztos, hogy egy fontos zenész, de John Coltranehez tudsz így kapcsolódni?
2: Érdekes ezt elmondanom, de a fiatalkorom elején, tehát amikor elkezdtem a jazz muzsikával foglalkozni, akkor ugye a trombitások voltak elsősorban fókuszban. Hogyha szabad említenem még pár nevet, akkor a Chet Baker, aki egy nagyon énekelhető, nagyon dallamos fajta improvizációval és megfogalmazással bír, a Clifford Brown, aki sokkal inkább virtuóz, aztán a Wynton Marsalis, a Clark Terry, aki megint csak a dallamok, a simogató ívek, mondatok a zenében, még a Freddie Hubbardot tudnám mondani, aki meg egy óriási hatás volt az én játékomra, meg az én fókuszomra a hangszert illetően, és aztán, ahogy említettem, korábban utána jött valami, ahogy a Miles. Viszont a szaxofonosokhoz viszonylag korán elkezdtem kötődni. A Charlie Parker volt az első, akivel ilyen nagyon-nagyon behatóan mélyen kezdtem el foglalkozni, és azt is gondolom, hogy a jazzjáték alapvető nyelvezete az az ő artikulációjához, az ő frazeálásához, az ő hangsúlyozás rendszeréhez köthető. Gyakorlatilag Parker óta mindenki így játszik bapot. Azt is mondhatnak, hogy bebop vagy hardbop, de a bap szó az tulajdonképpen magát valahol ezt a dinamikai hangsúlyozási rendszert jelenti a jazz alapvető mainstream nyelvezetében. Aztán utána jött az Adderley, és nagyon-nagyon hamar elérkeztem én a John Coltrane-hoz, és vele is nagyon-nagyon sokat foglalkoztam. Nem csak dallamalkotás szinten, hanem azért a John Coltrane egy nagy-nagy feltaláló, tehát zeneelméleti szinten is ő az, aki a Bartóki tengely rendszert talán elsőként emeli be improvizatőrként a jazz improvizációban.
0: John Coltrane-hez a Modern Art Orchestra is egy egész sorozattal kapcsolódik 2026-ban a születése 100. évfordulójának alkalmából, és ebből még 2 koncert is előttünk van, ugye novemberben és decemberben. Hogyan kapcsolódtok John Coltrane-hez ezeken a koncerteken?
2: Ugye Miles Davis, ő május 26, és az év első felében 3 nagy zenekari koncerten a Miles Davis életmű 3 nagy zenekari albumával tisztelektünk Miles előtt, és az ősz folyamán, tehát szeptember, október, november, decemberben pedig a legendás albumok elnevezési sorozatunkban veszük górcső alá 4 Coltrane lemezt, és ebből, ami még hátra van, novemberben a Coltrane Standards elnevezésű album, ami azért nagyon fontos, mert az ő feltalálói énje a saját kompozícióiban abszolút nyilvánvalóak bárki számára. Tehát a harmonizálás, a dallamok vezetése már ezt a fajta invenciót, ezt a fajta ötletgazdagságot alkalmazza, de viszont még mielőtt a saját kompozícióit így írja meg ezek mentén, ő már az örökzöldeket, a jazz örökzöldeken is hasonlóképpen gondolkodik. És ez a Coltrane Standards album, ez erre egy nagyon jó példa, hogy megmutatja azt, hogy a standardeken, az örökzöldeken ő az improvizációban hogyan tudja alkalmazni azt a fajta gondolkodásmódot, ami később a saját kompozícióiban jelenik meg. Azt javaslom, hogy hallgassunk az Invitation című darabot.

0: Ugye két művészről beszélgetünk a mai műsorban, Miles Davis és John Coltrane, akiknek a pályája hát nem is kicsit keresztezte egymást. Hogyha ezt a két kimagasló jazzzenészt nézzük, akkor mi az, ami ma is nagyon erősen hat a jazzistákra, vagy ami miatt az ő zenéjüket ma is nagyon elevenen tudjuk hallgatni? Fekete Kovács Kornélt kérdezem.
1: Én azt gondolom, hogy nincsen az a fajta jazz muzsika, amit ma játszunk, vagy hallgatunk, akár az amerikai nagyoktól. Ez John Coltrane és Miles Davis nélkül nagyon más lenne. Szóval mindketten abszolút olyan fajta meghatározó alakjai ennek a zenének, akik egy nagyon markáns hangot, egy nagyon markáns gondolkodásmódot hoznak bele. A két út az teljesen más. A Davisről azt gondolom, hogy valahol ő egy ilyen nagyon zsigeri muzsikus, tehát ott az intuíciónál az sokkal, de sokkal erősebb, mint a kognitív megközelítése a dolgoknak. Ehhez képest a Coltrane pedig pont a fordítottja, legalábbis eleinte. És ami szerintem egy nagyon érdekes dolog például a Coltrane életműben, hogy valaki annyit gyakorol, hogy egyszer csak eltűnik a kognitív erő az ő játékából, és az a fajta technikai és zenei, zeneelméleti tudás olyan szinten csiszolódik, érik össze, hogy gyakorlatilag a zenéjével teljesen a spiritualitásé lesz az egész dolog. Mondjuk azt, hogy a spiritualitásnak a tüze az felőrli ezt a fajta technikai és zeneiséget, amit ő hosszú évek vagy évtizedek napi 8-10 órás gyakorlásával fölépített. És lesz egy pont, amitől kezdve ez egyáltalán nem érdekes. Miközben nagyon sok olyan előadója van a jazznek, aki ezt a napi 8-10 órát egyáltalán nem teszi bele, és tulajdonképpen nyilvánvalóan nem teljesen így igaz a dolog, de például a Pharoah Sanders, elnevezésű szaxofonista, a végkifejletben nagyon-nagyon hasonló spirituális energiákat visz oda a színpadra, anélkül, hogy ezt a 8-10 órás több 10 évig tartó folyamatot beletette volna, és mégis valahol azt tudom mondani, nagyon hasonló dolog, ahova elérkeznek. A Coltrane életműben az egyik legfontosabb album, és hogyha most róla beszélünk, akkor ezt nem lehet kihagyni, az pedig a Love Supreme. És ez az az album, ahol mind a két világ abszolút tetten érhető. Tehát halljuk azt, hogy egy olyan elképesztő felkészültségi muzsikust hallgatunk a felvételről, ami teljesen mondjuk azt, hogy UFO, és ugyanakkor pedig maga a spiritualitás az olyan szinten érint meg bárkit, aki meghallgatja ezt az albumot, hogy nagyon kevés olyan jazz album van, amely ilyen módon a zsigerekre tudhatni. Hallgassuk meg a Resolution című darabot.

0: korábban említettük a Kind of Blue albumot. Miért fontos ez a lemez?
1: Szerintem ez a közönségnek sokkal fontosabb, mint a Miles Davis rajongó zenésznek, mert hogy egy nagyon érdekes dolog történik ezen a lemezen. A korábbi és későbbi korszakokhoz képest sokkal letisztultabb, sokkal hallgathatóbb, sokkal érthetőbb dolgok történnek. Maguk a kompozíciók is nagyon egyszerűek, szándékoltan. Ugye a Kind of Blue az a modális jazznek az első olyan albuma, ahol gyakorlatilag csak modális improvizációkat, vagy csak modális struktúrájú darabokat hallunk, ami egyben azt is jelenti, hogy nincsenek valódi gyors tempók, nem nagyon kell a hallgatónak a fülével kibányászni a hang tömegből azt, hogy mit is akart játszani a muzsikus. Maguk a kompozíciók is egyszerűek, tehát azt mondhatnám, hogy egy ilyen easy listening album a Kind of Blue, és szerintem ezért is lett akkora siker, amekkora siker lett, de ez cseppet sem vesz el a jazz történeti és zene elmélet és zene történeti jelentőségéből, ugyanis tényleg az van, hogy ugye az összes jazz történeti és művészet történeti korszak az valamilyen módon az azt megelőző korszakokra reagál. És a cool jazz önmagában már egy olyan dolog volt a bebop után, hogy azt mondjuk, hogy jó, lassítsuk le a tempókat, de a motivumrendszer, a hangsúlyozásrendszert azért még mondjuk például a Birth of the Cool című albumon még abszolút tetten érhető, hogy épp hogy csak a bebop árnyékába kerültünk. 57-et írunk, amikor ugye a Kind of Blue albumot felveszik, és itt viszont egy teljesen letisztult, nagyon egyszerű struktúrákon alapuló dolog az, ami megszólal, és nem is biztos, hogy ez nem egy szándékolt dolog, hogy a közönséget is közelebb hozza magához a műfajhoz. Aztán utána, a Kind of Blue után megint jöttek olyan muzsikusok, akik pedig valahol az ellen lázadtak, hogy most akkor miért kell ilyen egyszerű dolgokat csinálni, és akkor megint jött egy bonyolultabb kor, és aztán azt meg megint követte a popularitás. Szóval ez egy ilyen váltakozó dolog minden esetben.
0: Zárásként akkor hallgassunk meg valamit a Kind of Blue című albumról, hiszen ezen Miles Davis és John Coltrane is játszik. Melyik tracket javasolnád?
1: Azt javaslom, hogy egy olyan tracket hallgassunk, amely talán legkevésbé hallgatott, bár szerintem ez a lemez ez elképesztő siker. Ez a Flamenco Sketches című gyönyörű szép ballada. Ugye ballada még nem volt ebben a műsorban, pedig azt is gondolom, hogy a Miles Davis az egyik legnagyobb balladajátékos a jazz műfaján belül. Ami miatt még azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos felvétel, még ezen az albumon belül is, nagyon jól tetten érhető az a fajta attitűd, amit a Miles minden esetben gyakorlatilag 1949-ben, épp úgy, mint 1991-ben belevisz az ő játékába. Minden hangja mögött ott van az ember. Semmiféle, mondjuk azt, hogy kognitív megközelítés, nincsenek matematikai alapok ebben az egész dologban, hanem a matematika ezen a szinten már átfordul az emócióvá. És ez egy gyönyörű dolog, azt gondolom.

0: A Kind of Blue című albumról hallották a Flamenco Sketches című szám részletét. A műsorunk vendége Fekete Kovács Kornél trombita művész zeneszerző volt, a Modern Art Orchestra vezetője, aki az évfordulóra összeállított Miles Davis 100 Tribute Quintettel idén több koncertet adott Miles Davis emlékére, a Modern Art Orchestra pedig Legendás Albumok című sorozatában már 2 koncertet adott John Coltrane-re emlékezve, az év hátra lévő részében pedig november 3-án és december 1-én lesz a Legendás Albumok további 2 koncertje az Opus Jazz Clubban. Adásunk végén köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Művészek között művésszé lenni sorozatunk vendége, a sorozat első hölgy vendége, úgyhogy már csak ezért is nagy szeretettel köszöntöm Róman Ditta Gordonka művészt, akinél Jancsó Júlia műfordító és Róman Imre zongora művész lányaként. Hát nagyon érdekes a családi indítatás, mert téged az irodalom és a zene vett körül, és aztán valahogyan mégiscsak a zene irányába indultál el, tehát úgy tűnik az volt az erősebb inspiráció.
3: Azt hiszem, hogy van egy sorsszerűség. Ahogy én látom a gyerekeimet is, szerintem nagyon hamar kiderül az, hogy kinek milyen affinitása van, és az, hogy én nekem a zene volt a mindenem, és hogy az irodalom kevésbé, az akkor kiderült, édesanyám úgy meséli, hogy én előbb énekeltem, mint beszéltem. Szóval ez mind a mai napig nekem az éneklés, a hangok, ez nagyon érdekes így, ahogy így felfedeztem magamban, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy zene vagy hang, például számomra az, hogyha egy nevet hallok, az is lehet zene. Van, hogy egy valamilyen név így megy a fejembe. Szóval szerintem hamar kiderült, hogy én mindentől függetlenül érdeklődtem volna a zene iránt, és mivel édesapámmal nem éltem együtt, ezért nem hallottam minden nap, hogy ott zenélt volna, de amikor zenét hallottam, az olyan volt, mint egy ilyen lenyomat, hogy az bennem maradt. Édesanyám rengeteg klasszikus zenét hallgatott, és nem csak klasszikus zenét, hanem például a sanzonokat is, Edith Piaf sanzonok, az ugyanúgy az anyatejjel együtt magamba szívtam, mint Casals játékát.
2: Az, hogy a zene ennyire erősen elindult benned, most függetlenül attól, hogy ezek szerint genetikusan is megvolt. De a hatások azok hogyan jöttek? Tehát édesanyádon keresztül is inkább zenét, mint irodalmat kaptál ezek szerint?
3: Hát nagyon sokat olvasott nekünk, és érdekes, hogy talán az volt a legmeghatározóbb, hogy a gyerekkönyveket mennyire szerettem, ezt onnan tudom lemérni, hogy most is rengeteg gyerekkönyvünk van, és arra van időm, hogy esténként a gyerekeknek olvassak, és imádom ezeket a gyerekkönyveket. A felnőtt könyvekre nem volt időm, mert gyakoroltam. És arra emlékszem, hogy rengeteg könyvet körül, ahogy most is egyébként, de nem tudtam őket elolvasni, hanem néztem őket a polcon. Szóval úgy kell elképzelni, hogy én úgy gyakoroltam, hogy így néztem, hogy igen, Spíró György, az X-ek, és akkor ez így megvolt a fejemben, meg Kányádi Sándor, meg Vörös Sándor, összes, ez minden ott volt a fejemben, de hát nem vettem le, mert gyakoroltam. Szóval ami édesanyámat illeti, szerintem neki szívfájdalma is, hogy például a Marcel Proust regény sorozatát fordítja egész gyerekkoromon keresztül. De hogy azt én még nem olvastam ki, ez szégyellem is, de egyszerűen másra járt az agyam, én a képes könyveket szerettem jobban, és mindig is valahogy a vizuális világ jobban érdekelt, és ami a zenét illeti, az meg mindenevő voltam. Tehát, hogy legalább annyira nagy hatása volt rám a bátyám, aki nem zenész, és abszolút nem klasszikus zenét hallgatott, és mostanra jöttem rá, nemrég, hát pár éve, hogy neki köszönhetem kvázi, hogy én ilyen sokoldalú zenész lettem, mert sok klasszikus zenész, aki ilyen közegben nőtt fel, hogy tényleg nem csak az édesapám révén, hanem édesanyám révén is mindenféle fantasztikus művészt ismerhettem meg gyerekkoromtól kezdve, így a Siff András volt az egyik legmeghatározóbb, és hiába ilyenek között nőttem fel, mint Siff András, de mind a mai napig nagyon sokféle zenével foglalkozom, és sokszor megkérdezik, hogy és a gyerekek, akkor zenélnek, meg hogy milyen zenét, és én igazából büszke is vagyok arra, hogy nyitva hagyom nekik a kaput. Hallgattunk ilyet is, olyat is, nagyon sok nem klasszikus zenét, attól függ, milyen a hangulatunk ma, például rock zene volt a rádióban, és azt is nagyon élveztük.
2: De itt a műsorban nem rock zenét hallgatunk először, hanem a Róman Ditta által először említett mester Pablo Casals játékát. Schubert Momá Musicó sorozatának 3. F-moll darabjából hallunk részletet, Pablo Casals mellett Nikolaj Mednyikov zongorázik.

0: Talán Siff András az első, akinek a személye és valamilyen hatás a gyerekkorodból felidéződik?
1: Nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy mégiscsak Perényi Miklóst mondanám. Egyrészt, hogy csálista, másrészt a tanárom volt, és talán a legfontosabb mesterem. Édesanyám rengeteg koncertre elvitt. Ezt annyira nem élveztem akkor még, vagy nem mindig. De hát azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy hova visszük a gyerekeinket. Én látom, hogy csomószor nincs elég időm kakaókoncertektől kezdve mindenféle program elvinni, mert hogy én magam koncertezem, és akkor a gyerekemet én nem tudom elvinni. Ez ilyen kicsit szomorú ilyen szempontból, hogy én nem mindig jutok el koncertekre, akár gyerekekkel. De hogy édesanyám nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy vigyen minket. Akkor is, hogyha egy kicsit untuk, de én azt gondolom, hogy ez fontos, mert ott vagyunk és hat ránk. Gyerekeknek játszottam a zeneházában, és a szülők csillogó szemein kívül a 2 éves gyerek is így tátott szájjal hallgatta a Bach szüiteket, és biztos, hogy nagyon, nagyon fontos, hogy éri ilyen hatás őket. Szóval én ilyen 8-9 évesen már ott ültem a Zeneakadémián is, koncerteket hallgattam, így például Perényi Miklóst. Édesanyám felidézte azt, mert ugye ő személyesen jól ismerte a Miklóst, hogy ő azt látta rajtam, hogy van egy ilyen versenyszellem bennem, ami egyébként később is megmaradt, akkor is, amikor a növendékével váltam, hogy hát, hogy ezt én is szeretném. Azt hiszem, hogy ez egy fontos, ez egy maga a motiváció. Mm-hmm. Én nem emlékszem erre nyilván egy szülő jobban felfigyel.
0: De ahogy ekkor már csellóztál?
1: Igen, én 7 évesen kezdtem csellózni. Most pontosan nem tudom, ez melyik koncertem volt, de talán akkor már csellóztam, amikor kezdett bennem éledezni ez az izgatottság, hogy én is színpadon akarok állni, és hogy hát ilyet én is tudok. És aztán ez vicces volt, amikor a növendéke voltam, és egymással versenyeztünk kicsit. Hát ez nevetségesen hangzik, de igenis volt olyan, hogy én vittem valami órára a Perényi Miklósnak, és akkor így, hú, ez jó, ezt én is akarom gyakorolni. Láttam rajta, hogy így izgatottá vált, mondjuk Britney Cello Suite-et játszottam neki. De visszatérve, nagyon fontosak voltak ezek a koncertek. Például Siff Andrásnak a szólóestjeit hallgattam, ami miatt itt vagyunk, hát az volt nagyon különleges, hogy nem csak úgy elmentük a koncertjére, hanem régen úgy volt, most már nem tudom, hogy ez mennyire engedélyezett a mai világban, de a Zeneakadémia nagytermében a koncert után mindenki ott állt a folyosón, és a művész szoba előtt óriási hosszú sorban álltak a gratulálni kívánó emberek, köztük mi is, a Fischer Anni mellett például. Tehát én még emlékszem arra, hogy ő ott ment az Andrisnak gratulálni, és akkor az a különbség így a többiekhez képest, hogy mi, amikor sorra kerültünk, akkor az Andris elővett egy doboz csokit. Én ezt nem fogtam fel, hogy az, hogy valakinek egy koncertje van, de még hoz nekem ajándékot, ez óriási dolog. Szóval nyilván ennek egy nagyon nagy múltja van, és mind a két szülőmnek közeli kapcsolata volt Siff Andráshoz. Mégiscsak az édesanyámnak volt jobb barátja mindig is, habár ezt nem szokták tudni, mert nem ő a zongoraművész, hanem édesapám, de ennek nagyon sok oka van, mert egy városban is éltek édesapámmal, amikor a Siff Andrásék Salzburgba költöztek, de a hosszú barátság, a máig tartó barátság az édesanyámmal van meg köztük, és ezért is kaptunk csokit, mert aztán azt hiszem, hogy volt az ő életükben is egy időszak, amikor kevesebbet beszéltek egymással, és aztán most meg már e-mailben vagy WhatsApp-en, engem is néha felhív a Siff András videóhívása, elég meglepő, csak így ledöbbennek, hogy így, mert ő szeret így videóhívással élni, meg régen is ő egy levelező alkat, szóval ő egy fantasztikus példa számomra a tekintetben is, hogy kicsit régi módinak is tűnhet, de úgy ő tényleg igényes, vagy odafigyel. Voltak vele problémáink is, mert nem tartotta jónak, hogy amikor már felnőtt koromban lemezeket vettem fel is, és hogy átiratokat játszom, hát akkor összevesztünk, effektíve, teljesen összevesztünk, hogy ezt nem tartja jónak, és feltette a lemezemet, és kikapcsolta, hogy ez, hát ez nagyon, nagyon rosszul esett nekem, szóval ő egyfajta ilyen apafigura az életemben, azt hiszem. De mindenképpen meghatározó élménye az, hogy 11 éves lehettem, amikor így elmentünk hozzájuk, még élt az édesanyja is. Na, hát akkor játszunk valami dittuskám, és akkor hát egy Beethoven szonáta. Én elég jól tudtam így lapról olvasni, és így, hát az nem a legnehezebb csellódarab, nem az A-dur szonáta, hanem az F-dur, és úgy végig játszottuk. Sajnos nincsen felvétel, mert manapság már minden, mert rögtön kameráznék, hogyha kislányom ilyet csinálna. Az emlék viszont megvan. Nagyon emlékszem, hogy ott teázgattunk a Klári nénivel, az anyukájával, és akkor így elővettem a csellót. Én nem tudom, édesanyámat kéne megkérdezni, hogy ez hogy szólt. A bátyám is ott volt, na őt biztos nem érdekelt ez az egész annyira. Szóval ez csodálatos volt, és később is, amikor Siff András sívására mentem el Angliába kurzusra, Ott is így vacsora közben mondom, hogy Andris, nem játszunk egy kicsit együtt. Még akkor se fogtam fel, hogy ez mennyire nagy dolog. Most már felfogom.
0: Akkor a Beethoven szonátánál, miért volt nála cselló?
1: Hát tudtuk előre azért, hogy...
0: Volt egy ilyen remény, hogy...
1: Igen, tudta, hogy én csellózgatok, tudta, hogy azért így ügyes vagyok, vagyis hallott erről valamicskét, és szerintem meg is akarta nézni. Szóval később is volt olyan, hogy már 19 éves lehettem valami ilyesmi, és akkor, hogy na hát akkor játsz egy kicsit nekem. Az már a Zeneakadémián volt, meg voltam így a kurzusán is később, szóval azért követi a pályafutásomat. A Covid alatt vettünk fel egy Schumann cselló versenyt, és megnézte.

0: Schumann Ámol Gordonka versenyének második tételét hallottuk. A felvételen a Miskolci Szimfonikus Zenekar szólistája volt Róman Ditta, akivel folytatjuk a gyermekkori művészélmények felidézését.
1: Mondhatom Kurták Györgyöt, aki szintén egy kulcsfigura az életemben valahol, és ő is, ahogy volt, hogy így felhívott, és akkor nézem, hogy Kurták így kírja a telefonomat, és akkor remegő kézzel, közben megpróbáltam felvenni, hogy mit mond, mert tudtam, hogy ez mennyire fontos pillanat, és hogy hát, hogy ő végighallgatta a lemezemet, és akkor el akarja mondani a véleményét. Én meg izgatott hallgattam, hogy ajaj, Kurtágot felvenni, az vajon ilyen lesz, de persze előtte játszottam Gyuri bácsinak. Hát ilyen fontos emberek voltak az életemben többek között.
0: Még egy gondolat Schiff Andrással kapcsolatban. Mikor érezted meg azt, hogy voltak éppen ki az az ember, aki neked ennyire egyértelműen te a partner időnként hétvégéken?
1: Nagyon érdekes, mert az ugrik be, hogy az, hogy ő mekkora művész, az szerintem számomra akkor vált leginkább egyértelművé, amikor már Svájcban éltem, és elég rossz kedvem volt, így elég mélyen voltam. És hát a zene segített akkor is. Most már tudom, hogy ha bajom van, akkor csak zenére van szükségem, elsősorban Bachra.
0: A Bach az... Úgyhogy hallgasd, vagy úgyhogy játszd?
1: Ezt most azért mondom ezt a történet, mert egyébként persze játszani is ugyanolyan gyógyító, de Schiff András Goldberg felvétele az ilyen életmentő volt számomra. Tehát, hogy ez most ilyen szentimentálisan hangzik, persze ez olyan, mint egy gyönyörű naplemente, addig szentimentem is, amikor nem vagyunk ott, és így látjuk, hogy ez tényleg ilyen gyönyörű. Nekem ez ilyen, én emlékszem, ahogy így, hát olyan helyzetben voltam, hogy ezt meg tudtam neki írni, tehát hogy olyan a viszonyom vele, hogy nem elég, hogy hallgattam a lemezét, hanem egyből megírom neki, hogy hát annyira fantasztikus, hogy van. Azt gondolom, hogy nem is sejtjük azt, hogy egy kvázi nagy embernek is mennyit jelent az, hogyha kap egy őszinte gratulációt. És én megírtam például Vashegyi Györgynek, emlékszem, hogy így hallgattam a felvételét a rádióban, és annyira tetszett, hogy én olyankor pláne azt gondolom, hogy ez nagyon őszinte, amikor nem tudom, hogy ki játszik, nem tudom, hogy kinek a felvétele, de tetszik. Meg emlékszem egyszer Baráti Kristófnak is így írtam, hogy én magam is örülök neki, hogy így a kollégáim mennyire tetszenek. Szerintem ez egy jó dolog. Szóval az a Goldberg variáció, az mind a mai napig nekem az egy annyira kedves emlék. Ugyanakkor volt, hogy élőben hallottam vele az MTA-ban. Hát ez olyan 20 éve lehetett körülbelül. De nagyon pontosan emlékszem, egy olyan koncert volt, ahol Schiff András így magyarázta a Goldberg variációkat, hát aminek nagyon fontos maga a felépítése. És ez is egy példa számomra, hogy ő mennyire jól tud beszélni a zenéről. Ugye könyvet is írt, szóval ő verbálisan is nagyon igényes. Szóval szerintem akkor felfogtam, hogy ő egy zseni, teljesen egyértelműen, viszont ami miatt különleges is talán ebben a műsorban érdekes lehet, hogy amikor megismered egy zseninek az árnyoldalait is, nem akarok senkiről rosszat mondani, csak hogy kiderül, hogy ember az illető. Ahogy mondtam, hogy akár össze is vesztünk, mert nem értettem el egyet. Ez nehéz is, mert ugyanígy Rados Ferenc is számomra egy annyira fontos ember volt, de láttam, hogy mi az, ahol már nem tudom elfogadni az emberi döntéseit, de mégis egészében elfogadom. Most már, ahogy így öregszem, így látom, hogy mindannyian hibázunk, és mindannyiunknak, akár zseni, akár nem, mindenféle problémái vannak a hétköznapi élettel, a párkapcsolataival, vagy a saját gyerekeivel, vagy minden belefér.

0: Bach Goldberg variációinak első ária tételét Siff András játszotta. A részlet vendégünk Róman Ditta Gordonka művész egyik legkedvesebb lemezéről szólt.
1: Hogyan emlékszel édesanyád, kifejezetten figyelt arra, hogy ilyen emberekkel kapcsolatba kerüljetek, vagy pedig ez egy teljesen természetes élet volt számotokra, hogy ilyen nagy emberek jönnek-mennek?
2: Azt hiszem, hogy ezt most egy kicsit nehezebb elképzelni, ha bár nyilván az én generációmban is vannak nagy emberek, tehát hogy az én gyerekeim között is szaladgálnak így olyan
1: csak
2: fantasztikus.
1: Még ők sem tudják.
2: Igen, mi se fogjuk fel, hogy ez mennyire. Hát volt olyan, hogy a Ötvös Péter ott volt nálunk, és akkor így a kislányom csak a Baglyos Péter bácsiként emlegette, mert egy olyan történetet meséltem, mert volt egy Baglyos, és tudod a Baglyos Péter bácsi, amikor nálunk ebédet.
1: Szóval, az én gyerekemnek ő volt az a bácsi, akinek az a gyönyörű Berni pásztor kutya.
2: Igen, nagyon fantasztikus kutyája, a Perényinek is emlékszem a kutyájára. De azt hiszem, hogy egy olyan időszakban, a 70-es években, amikor a szüleim voltak fiatalok, egyetemisták, akkor nagyon-nagyon különleges csillagzat alatt jöttek össze az emberek. Nagyon más volt az is, amit most én hiányolok a művészvilágból is. Úgy kell elképzelni, hogy egy koncert után biztos, hogy beültek vacsorázni. Egy élő kapcsolat volt köztük. Azt tudom, hogy édesapám Ránki Dezsővel, Siff Andrással zenét hallgatott. Ma is persze hallgatnak biztos együtt zenét emberek, tudom, hogy vannak ilyen fiatalok, de ritkábbak. Mondjuk Devics Gergőről hallottam ezt, hogy ők így a Dolphin Balázzsal, akit sokszor tanítottam, hogy ők így összejöttek zenét hallgatni. Ez szerintem egy nagyon szép pillanat a zenészek számára, most már ilyen YouTube videókkal, ugye? De hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor volt ilyen szabad egyetem is, ahol összejöttek a fiatalok, szerintem ez csodálatos. És hogy beszélgettek is, hogy fontos dolgokról beszélgettek, és zenéről beszélgettek. Ugye van, aki azt mondja, hogy a zenéről nem lehet beszélgetni, nem értek egyet, mert igenis az interpretációról, hogy akkor hallgatták a Richtert, akkor ott volt a Kocsi Zoltán, aki nem a legközelebbi barátja volt a szüleimnek, de egy fontos figura volt, aki mint egy ilyen üstökös, így mindenkire hatással volt, hogy mit mond a Zoli, és hallottad, hogy mit csinált a Zoli, és akkor talált egy Gult felvételt a Zoli, és akkor ez mindenkire hatott akkoriban. Szóval például Ránki Dezső volt édesanyám esküvőjén a tanú. De végül is nem anyukám, hanem apukám tanúja volt, de ez részletkérdés, ő is egy nagyon fontos ember volt, csak később már az én életem során az ő kapcsolatuk az kicsit távolodott, és ő ezért nem volt az én életemben annyira jelen amúgy, de azért úgy volt, hogy elmentünk a dediékhez vendégségbe, szóval ilyen is volt. Az olyan meghatározó volt olyan szempontból, hogy ilyen szép nagy házuk volt, és akkor néztem, hogy meg milyen okos a Fülöp, emlékszem, Fülöp pár éves egy gyerek volt. Szóval ilyen emlékeim vannak azóta, egy nagy művész lett belőle, sajnos vele még nem játszottunk együtt. Szóval szerintem az a korszak nagyon különleges volt, a zeneszerzők is, a fiatal Ötvös Péter, meg nyilván szóval Kurták György és a Rados Ferenc, aki édesapámat is tanította, és aztán engem is, azért ez nagyon-nagyon erős szál, ami így végigvonul az életemen.
1: Hogyan emlékszel, te, mint kisgyermek, tudtad, hogy most ez egy zongorista bácsi? Jó, egy idő után, ha már koncertre vittek, akkor nyilván tudtad, hogy mondjuk Siff András zongorázik, a Perényi Miklós gordonkázik, de ha csak az életed elejére próbálsz visszagondolni, amikor még az ember nem feltétlen emlékszik mindenre, de tudtad, hogy ezek az emberek egyébként zenészek, hangszeresek, vagy számodra egyszerűen csak anyu-apu barátai voltak?
2: Szerintem leginkább természetes volt, hogy ezek az emberek elérhetőek, és ez nagyon fontos, ami nem is jó nekem olyan szempontból, hogy de hát azért milyen nagy dolog, hogy vannak. Hogyha túl könnyen elérhető valaki, akkor nem is mindig veszük észre, hogy mennyire értékes. Hát így volt ez a Perényi Miklóssal, amikor a Szombathelyi Bartók szemináriumon elkísértem édesapámat, és ő így ott, nem tudom, bukfencezett velünk, vagy ilyesmi. Hát amikor nagyon fiatalon lapoztam már, pénzér Salzburgban, úgyhogy a Perényi Miklóssal játszott édesapám, és akkor láttam, hogy ott ül, és ott nagyszerűen csellózik, de ez a lehető legtermészetesebb dolog volt. Szóval én tegeztem például, hát ez egy kicsit furcsa szerintem, olyannyira, hogy amikor már bekerültem az osztályba a Zeneakadémián, akkor én is éreztem, hogy ez nem oké, mert ott van a másik diák, és akkor én megyek, hogy szia Miklós, ez így nem lesz jó, és elkezdtem magázni. De ezt nem beszéltük meg, és akkor láttam rajta egy kicsit, hogy nem érti, hogy mi van, és sosem felejtem, a tanácsteremben volt egy órám, és hát azért, aki ismeri valamennyire Perényi Miklóst, az tudja, hogy nem feltétlenül ilyen szószátyár alkat, habár egyébként nagyon jókat lehet vele szórakozni és nevetni, de én ismerem azt az oldalát is, és akkor így kettesben voltunk, és említést tett arra, hogy akkor hogy is vagyunk, hogy mi is van. Én meg ugye már akkor így hát zavarba voltam, hogy most hát a tanár úr, és akkor hogy hát akkor maradjunk abba, hogy amikor nincs ott senki, akkor tegeződünk, és amikor bejön valaki, akkor magázódunk, és akkor ez nagyon jól működött, mert akkor egyikünk se érezte kellemetlenül magát.
0: A korábban már említett Britten zene következik, Perényi Miklós játssza az első cselló szvít első tételének részletét.

0: A Művészek között művésszé lenni sorozat mai epizódjának vendége Róman Ditta Gordonka művész.
1: Te is továbbadod a művészetedet, mert nem csak játszol koncerteken, hanem tanítasz is. Észrevettél olyan pontokat, vagy olyan hatásokat, amiket akkoriban gyűjtöttél ezektől az emberektől, csak nem tudtad, hogy begyűjtötted, viszont aztán felhasználod, tényleg majd, hogy nem ösztönösen a saját növendékeidnél.
2: Ez tényleg egy privilégium, szóval ezt biztos, hogy nem fogtam fel eléggé. Hát nehéz is ezt átadni, tehát ezt nem lehet. Ez egyfajta kulturáltság, vagy nem tudom, nem feltétlenül jó kifejezés ez, de beleszületni egy kultúrába, nem feltétlenül azért, mert a barátok vagy ismerősök a nagy emberek, de az is, aki csak koncertre járó ember is kulturálódik, az annyira fontos része az emberségünknek. Azt gondolom, és mindenféle oka van, hogy ez már kevésbé van így talán. Nyomokban még ott van a kultúránkban, de annyira sokféle dolog van, hogy a mostani tizenéves generációnál nem természetes, hogy feltétlenül koncertre jár, akkor se, ha zenész, és nem is ismeri a szakmát. Ez nagyon megdöbbentő különbség. Édesanyám például a Weiner Konziba tanított hosszú éveken át, és ő mindig tanította a növendékeit arra, hogy ki a híres. Ez az, amaz. És az ő növendékei hallottak neveket. Ugye, hogy egyáltalán most a múltkor tanítottam, és azt mondtam, hogy Nicolas Arnoncourt, és így néztek rám. Az egyik egy külföldi diák volt, a másik egy magyar, és egyik se ismerte. Nyilván a Bartók rádió hallgatói tudják, hogy ki volt az. Eleve szerintem, hogyha akár csak a rádiót hallgatjuk, annyi név elhangzik. Ugye szemben a egyéb klasszikus zenei rádiókkal, akár külföldön, akár Magyarországon nem mindig mondják be, hogy mit hallottunk. Ez szerintem a Bartók rádióban nagyon jó, hogy mindig tudjuk, hogy ki játszotta és mit pontosan, míg akár azt is, hogy hol, mikor. Ez egyfajta ilyen műveltséget ad. Szóval azt hiszem, hogy nem csak az volt a fontos az életemben, hogy láttam ezeket az embereket, meg közelről láttam, hanem főleg édesanyámon keresztül egy ilyen műveltséget magamba szívtam, egy alapműveltséget, vagy annál még többet is. Szóval én ezt úgy próbálom átadni így a Zeneakadémián a növendékeimnek, hogy hallgattunk együtt zenét, van nálam közös óra, és akkor mondjuk lehet, hogy azzal foglalkozunk, hogy na jó, nézzük meg a Bach szviteket, kik játsszák is. Fiatalokat, idősebbeket, akkor kritizáljuk is őket keményen, de ahogy leírtam, hogy az édesapám még fiatalkori generációja természetesen, hogy ült össze is zenét hallgatott. Elképzeltem gyerekkoromban, hogy rendezek egy koncertet, és meghirdettem, hogy ma este Jacqueline Dupré játszik, és akkor feltesszük majd a lemezét. Aztán ez végül is csak egy ilyen álom maradt, de szerintem ez megvalósult például az Uránia moziban, ahol így vetítik a Metropolitan Operából. Ez kicsit olyan, mint amit én elterveztem.
0: Jacqueline Dupré és Daniel Barenboim játékát halljuk most, és egy kis részletet idézünk abból az F-dur szonátából, Beethoven művéből, amelyet, ahogy vendégünk mesélte, a 12 éves Róman Ditta Siff András partnereként játszott egy családi baráti vendégség keretében a zongoraművész otthonában.

0: saját gyerekeidnek hogyan tudod továbbadni ezeket a fajta különleges élményeket, amiket a te szüleid neked tudtak adni? Át lehet ezt vinni a mai világba? Ugye említettük már, hogy nyilván ma is a te gyerekeid körül is vannak olyan emberek, akikre majd úgy fognak visszaemlékezni sok év múlva, de figyelsz erre koncentráltan, hogy hasonló élményeik legyenek, mint neked?
1: Esélytelennek tartom, hogy hasonló élményeik legyenek. Egyrészt én más alkatú szülő vagyok, mint az én szüleim 100%-ban. Nagyon más, hogy csináljuk ezt az egészet, és biztos túlságosan kompenzálom is azt, hogy mi az, ami szerintem nem volt jó gyerekkoromban, és ezért én például nem viszem el úgy a gyerekemet koncertre, azt gondolom, hogy ez nem lenne elég érdekes, és akkor ezért nem is megyünk el feltétlenül. Ez nem biztos, hogy ez egy jó döntés, csak ez így alakult, de mutatok nekik cserébe mást. A minap is írtunk együtt dalt. Ezt például én nem kaptam meg a szüleimtől, mert olyan szempontból is más generáció, hogy ők nagyon, azt hiszem, hogy tisztelettudó emberek, és nagyon tisztelik más művészek alkotásait. Így például édesapám ugye zeneszerzést tanult, de nem lett zeneszerző, maximum csak kadenciákat ír. Én meg egyre inkább érzem azt, hogy az alkotás az mennyire kulcsfontosságú dolog, és ezért én is elkezdtem egy kicsit így dalokat írni, és a lányomon is látom, hogy neki ez érdekes. Ő kifejezetten mondta, hogy mami, nem olyan zenét szeretnék játszani, mint te. Szóval, hogy ezt én hogy adom át? Hogyha nem akarom erőltetni, akkor maximum az, hogyha otthon hallgattuk a Vivaldi 4 évszakot, és akkor megy a fülükbe. De őt azért megpróbálom elcsempészni koncertjeimre. Tudom, hogy ki az, akit szeret, így a partnereim közül, mi az, amit elvisel, meg csináltam koncertsorozatot, ahol gyerekek is lehettek, de csomószor az én gyerekeim azért nincsenek ott, mert akkor nem tudnék játszani.
0: Na, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan reagálnak arra, amikor a mamát a színpadon látják?
1: Hát féltékenyek. Tehát alapvetően ez a hangszer kérdés, abszolút féltékenyek. Tehát otthon én nem tudok mellettük rendesen gyakorolni. Ez lehet, hogy tényleg az én hibám, hogy így neveltem őket, de kisfiam a múltkor mondta, leültem a zongora mellé, hogy inkább csellóz. Na mondom, hú, de jó, végre csellózhatok, és akkor elkezdtem csellózni. Na jó, ne, nem szabad csellózni. Volt már, hogy balesetet is okozott, nem direkt, de azért a kis motor véletlenül a cselló mellett ment el. Én azt gondolom, hogy leginkább példával tudunk nevelni. Tehát, hogy azt látják, hogy én mit csinálok, hogyha azt látják, hogy én mondjuk egész nap tévét nézek, akkor az egy példa, nálunk nincs is tévé. Szóval ezt mondjuk biztos, hogy nem látják. Hogyha azt látja, hogy éneklem a saját dalomat, és feltesszük a hangszóróra, és akkor ez micsoda, ja, mami, ez a te dalod, igen. Szóval azt hiszem, hogy nekem az egy jó érzés. Lehet, hogy nem feltétlenül megy el holnap koncertre, és akkor nem baj, lehet, hogy majd tényleg ő is idősebben fog koncertekre járni a Zeneakadémiára, de szerintem ez valahol természetes.
0: Most nem mami saját dala következik, hanem Árvo Pärt, Vater Unser, Mi atyánk című műve, de a felvételen Roman Ditta énekel és csellózik, és Fehérvári Zoltán zongorázik.

0: Azt mondtad, nem éltek együtt a szüleid, de ettől függetlenül az hallatszott a gondolataidból, hallatszott a történeteidből, hogy mindkettejükkel nagyon szoros kapcsolatod van. Ugye édesanyád volt eddig a központi figura, de hogyha édesapáddal töltött időt veszünk még egy icipicit górcső alá, néhány koncertet, néhány alkalmat már említettél, de ugye ő élete jelentős részét külföldön tölti. Ez azt jelenti, hogy nem csak magyar, hanem esetleg külföldi művészek is megfordultak a háztartásban?
1: Egyáltalán nem. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy én amikor vele találkoztam, akkor például emlékszem, hogyha az Álcóban nála voltunk, akkor ott nagyon kevéssé volt ilyenfajta jövésmenés, szóval ő azt hiszem egy kicsit visszafogottabb életet kezdett élni. Magyarországon elindult a karrierje, a Filharmónia szólistája volt, és a múltkor is beszélgettünk erről vele, hogy elég szerencsés volt ilyen szempontból, manapság ez így nem működne, hogy ő akkor így kapta így kvázi tálcán. Japánban is mindig volt egy kapcsolata, hogy akkor oda is járt, de aztán ő így kvázi a karrierjén nem annyira dolgozott, szóval, hogy Schiff Andráshoz képest például ilyen teljesen más szinten mozgott, de őt ez nem is zavarja. Sokszor kérdezgettem erről, hogy neki ez így jó volt, vagy nem zavaró, és ő ezt szerintem így elfogadta, hogy ő nem akart egy ilyen világsztár lenni, habár nagyon tehetséges zenész, de hogy ő szereti a békét és a nyugalmat otthon, nem feltétlenül utazni, és ezért is ő nem koncertezett annyit így nagyon nagy szólistákkal. Inkább a magyar barátai, például Szokolai Balázs volt ilyen, aki mind a mai napig nagyon közeli barátja, és a Balázsa, hogyha így összefutottunk a Zeneakadémián, akkor ja, Imre, mindig rám nézett, és rögtön mondta, hogy Imre, mert gondoltam, hogy megmondom, hogy engem nem Imrének hívnak, de nagyon emlékszem a Zeneakadémia folyosóján. Imre, ez sokszor volt, hogy megkérdezik tőlem, hogy hogy van édesapám, nehéz volt erre mit mondani, mert én nem ő vagyok, nem, kérdezzék meg őt. Ez szerintem azért sokszor, mert erről még nem beszéltünk, de az, hogyha valaki művésznek a gyereke, egy híres művész gyereke, akkor az azért teher is lehet. Bizony. És régen, amikor a Zeneakadémia különleges tehetséges tagozatára kerültem 12 évesen, akkor persze a nevem, akkoriban még sokkal többen ismerték egyébként, és sokkal inkább az, hogy ja, igen, mert az apukája. Ez nekem különösen azért fájt, mert nem feltétlenül tudták, hogy a szüleim elváltak, és hogy mennyire keveset látom az édesapámat. És valójában ő nem is annyira, mondom, hogy a saját karrierjét se próbálta így nagyon építgetni, az enyémet se. És szerintem volt benne mindig egy ilyen ellenérzés is, talán tartott is attól, hogy velem mi fog történni. És ezért ő tényleg nem támogatott effektíve, csak azzal, hogy nagyszerű zenész. És leült velem játszani, ami óriási dolog, de ami a karrier részét illeti, a versenyek, szóval engem a szüleim ebbe az irányba egyáltalán nem toltak, finoman szólva. Ezt most már kicsit sajnálom is, hogy nagyon nem ez volt a világ. Szóval, ami őt illeti, ez így lebegett a fejem fölött, aztán eljött az az idő, amikor emlékszem, hogy nevetve mesélte édesapám, hogy a múltkor találkoztam valakivel, és mondta, hogy ja, maga a Rómanditta apja?
0: Na tessék.
1: És eljött ez a turning point, ez a pillanat, persze hát ez csak egy egyszeri alkalom volt, de azért most már sokszor előfordulhat fordítva is, azt hiszem, nem mintha ez lenne a cél. A Simon Rattle-nek a fiával beszélgettem, és nagyon jó volt, mert nem tudtam, hogy ő az. Mert mondta, hogy hát az, hogyha ilyen az apukád, egy Simon Rattle, hát szóval azért az nagyon sok problémát okoz, főleg, hogyha zenész vagy. És hogy akkor tényleg, hogy ne azt gondolják, hogy ja persze, mert ja így könnyű, holott tényleg higgyék el a kedves hallgatók, ez ne, egyáltalán sokszor nem könnyebbség. Ott van Perény Miklós fia, aki inkább abbahagyta a zenélést, habár az édesapja nagyon szívesen játszott vele, de ő így mondta, hogy ezt köszönjük szépen, nem kéri, és letette. Én viszont annak örülök, hogy az édesapámmal ez a zenei kapcsolat, ez így megmaradt. Egy olyan fajta ajándék ez, amit ahhoz tudok hasonlítani, amikor nem kell nagyművésznek lenni ahhoz, hogy egy családban az emberek leüljenek és egymással zenéljenek, és azt gondolom, hogy ez a legjobb dolog.

0: Róman és Róman felvételt hallottunk, Liszt Ferenc elfelejtett románcát, vendégünk Róman Ditta játszott a csellón, és édesapja Róman Imre zongorázott. Van valami, amit már nagyon régen meg akartam tőled kérdezni, úgy privát is, de valamiért soha nem tettem, akkor most itt négy szem közt megkérdezem itt a kedves rádióhallgatók előtt is. A keresztneved, hogy nem Editet kaptál, hanem Dittát kaptál, de ez a Bartók családhoz való tiszteletet jelzi?
1: Megoszlanak a vélemények, de hát az biztos, hogy ez a név akkor biztos nem volt gyakori, de most se annyira, nem azért bizony. Most már több Ditta van, de hát tuti, hogy a Bartók második felesége az ismerős név volt.
0: De nem pláne kérdezted a szüleidet?
1: Semmiképpen nem tisztelgés volt. Amúgy Laci lettem volna, azt hiszem, hogy a fiú lettem volna. Szóval nem hiszem, hogy nagyon nagy ilyen stratégia lett volna mögötte, de én ezt egy kicsit sorszerűnek érzem, mert hogy olyan nevet kaptam, ami különleges, és én szeretem is. Művésznőnek szerintem jó. Sokan nem tudnak vele mit kezdeni, ritkán hallom a nevemet, mert így nem ismerik kiejteni. Vezetéknevet pláne nem. De igen, szóval én ezt nem érzem átoknak, vannak olyan nevek, amik nem sikerülnek olyan jól a szülők által. Szerintem ezt nagyon eltalálták.
0: Hogyan szeretnéd mindezt, és még ennél sokkal többet persze, amit most elmeséltél, te továbbadni a saját gyerekeidnek azokon túl, amiket már szintén elmeséltél?
1: Hát még nem beszéltem anyósomékról. A volt férjemnek a szülei az operaházban dolgoztak, és volt egy ilyen jelenet otthon. Egész véletlen úgy jött ki, hogy édesapám is ott volt, és az anyósomék, ugye az operaház szólófólása volt, apusom, Fassang Zoltán felesége pedig a bőgő szólamot erősítette az operaházban. Történetesen az én nagyapám, Róman Henrik, ő is az operaházban dolgozott, sőt, tovább megyek, mielőtt én még bárhol lettem volna, akkor az én apusom és a nagyapám ott, ahol én felnőttem, ott együtt játszottak. Szóval ez azért nagyon-nagyon sorszerűnek tűnik, és akkor, hogy összejöttek nálunk a konyhába, akkor elkezdtek így feleleveníteni régi történeteket, és az csodálatos volt, így nagyon sokat nevettek már ilyen könyvbelábbat szemekkel, hogy felidézték a közös ismerősöket és emlékeket. Na és azt én felvettem. Egy ilyen több perces videót csináltam, azt kérdezted, hogy hogy akarom ezt így továbbadni, és azt gondolom, hogy tényleg így az én gyerekeim nem is tudják, hogy itt miről van szó. És azt hiszem, hogy fontos az, hogy ha bár egy karnyújtásnyi van a telefon, de csomószor ezeket már nem örökítjük meg, mert nem tudom, valami másra koncentrálunk, akár az idősebb generációra kevesebb figyelmet fordítunk, és ezt próbálom így ellensúlyozni azáltal, hogy akkor így meg tudjam majd mutatni nekik, hogy na tessék, a nagyapa itt és ott is. És szerencsére például akkor ugyanazon az estén megnéztük azt a tévéfelvételt, ahol édesapám látható, ahogy Kocsis Zoltánnal egy műsorban a tizenvalahány éves Zoli és Imre játszanak, és hát azért ez az nyilván egy különleges dolog, hogy na tessék a nagyapát, megnézzük a tévében.
0: És a saját életedből?
1: Megpróbálom átadni nekik azt, hogy egyáltalán megértsék, hogy én mivel foglalkozom, hogy ne legyen ez tőlük idegen. Jó, hogyha látják, hogy ez egy természetes dolog, annyira nem különleges, hogy én most csellóművész vagyok, de azért mégis talán az a legfontosabb, hogy érezzék azt, hogy ez mekkora ajándék. Tulajdonképpen az, hogy édesanyám is nagyon igényes szöveggel dolgozik, és akkor azt látják, hogy az anyukájuk meg koncertezik itt-ott-amott. Szóval szerintem azért ez egy óriási ajándék is lehet, és remélem, hogy inkább az, mint egy átok. És így a végére talán egy vicces történetet elmesélnék még. Tényleg, ahogy mondtam, ritkán hagynak zenélni a gyerekeim, és egy ilyen altatás előtt még hirtelen jött ötletből megpróbáltam csellózni. És csodák csodája, senki nem állított le. Ez óriási élmény volt számomra, és akkor így hallották a zenémet, és akkor hát én már pár perc után olyan boldog voltam, hogy ilyen lehetséges volt, és aztán azt mondta a kislányom, hogy hát tudod, mami, rájöttem, hogy mások fizetnek ezért, hogy hallgassanak, én meg ingyen hallgatatlak. Szóval abba bízom, hogy azért rájönnek, hogy ez egy jó dolog.
0: Róman Ditta Gordonka művész, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és még egy valamire szeretnélek kérni. Sok gyönyörű felvétel részletét hallgattuk a műsorban, és mindegyik a szívedhez nagyon közel áll, de mi legyen az, amivel lezárjuk a műsort?
1: Talán Bach felvétel. Egyrészt Siff Andrásnak is a lemezét nagyon ajánlom, meg az összes lemezét, de mostanában az Es-dur szvit volt, amit csak úgy elkezdtem játszani. Talán ezt úgy ritkábban hallgatják, nem a leghíresebb szvitje, azt hiszem, és talán ebből hallgassunk mi egy tételt.
0: Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is.

0: Bach 1010-es jegyzékszámú Ezdur szólószvitjének 5. buré és 6. zsig tételét hallottuk, Roman Ditta játszott. A Művészek között művészté lenni sorozat mai vendége Jancsó Júlia műfordító és Róman Imre zongora művész lánya, Roman Ditta Gordonka művész egyetemi tanár volt, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, felidézte gyermekkora gyönyörű emlékeit és sok fontos gondolatot osztott meg velünk. A sorozat következő vendégének neve el is hangzott a műsorban, legközelebb Ránki Fülöp zongoraművésszel beszélgetünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában, ma 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

Híreink következnek. Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok is. Kurtág opera premiért tartanak este a Zeneakadémián. Délután már csak elszórtan lehet eső. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en vesztették életüket. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vlagyimir Putyin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, az amerikai büntetőintézkedések feloldása Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat szankciós politikáján.

0: Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten már a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Négy kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. A Kurták 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna TV. A Zeneakadémián lesz Kurták György és Christoph Hein Die Staherdin című operájának nemzetközi premierje. A Kurták Márta emlékére született művet Maria Huszman, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós, Magyar Valentin és a Koncertó Budapest adja elő Keller András vezényletével. Az este első részében Kurták kamaradarabokból készült összeállítást, és Liszt Ferenc gyászgondoláját hallhatja a közönség. Napos, gomoly felhős az idő. Már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Délután 16-21, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos idő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A hamburgi Elbphilharmonie Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A Műpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés és Barbara. A Magyar Rádió gyermekkórusa ismét együtt énekel majd a Lipcsei Rádió gyermekkórusával október 22-én a Magyar Zeneházában. Többek között erről is beszélgetünk mai műsorunkban. Vendégem Dinnyés Soma vezető karnagy és Mihályfi Kádár Emma, a Rádió gyermekkórus ifjúsági vegyeskarának énekese. Szeretettel köszöntelek benneteket.
4: Szervusz, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok.
3: A szoros szakmai és koncert kapcsolat van a két kórus között. Hosszú évekre nyúlik vissza ez a kapcsolat. Meséljünk a kezdetekről, hogyan alakult ki, Soma?
4: Érdekes volt a kezdet egyébként, mert hát ugye én, mint aki Johann Sebastian Bach-ha nagyon sokat foglalkoztam, ugye Lipcse mindenképp a szívemhez nőtt, mint város, ugye kutattam is ott, meg jártam a több ízben, és mikor elkezdtem vezetni a Magyar Rádió gyermekkórusát, akkor gondoltam rá, hogy hát Lipcse is olyan zenével telített város, mint Budapest, miért ne lehetne valami jó kis cserekapcsolatot kialakítani, és akkor, mivel mi is rádió gyerekkórus, a MDR gyerekkórus, ugye a Mittel Deutsche Rundfunk, tehát a Lipcsei Rádió gyerekkórusa is létezik, ezért írtam egy levelet a karnagyának, hogy mit szólna hozzá, hogyha közösen adnák koncertet, és kapva kapott az alkalmat, hogy hú, hát ez milyen jó ötlet, és hogy rögtön meg is hívott, jöjjünk, mert hogy lesz fél év múlva a Gewandhausban koncertjük, és jöjjünk és énekeljük, hát természetesen küldtem ugye a magunkról anyagot, és nagyon boldog volt, és tényleg meg is volt aztán egy fél évvel később az első közös koncertünk a Gewandhausban, ami egy nagyon nagy dolog, hogy Európa egyik leghírnevesebb koncert termében énekelhettünk a gyerekkórussal, illetve közösen a Lipcsei gyerekkórussal, és aztán szakmailag olyan szinten megértettük egymást, hogy aztán ez folytatódott ez a kapcsolat, akkor ők jöttek, ugye akkor a Mátyás templomban volt közösen hangversenyünk, és egy nagyon szép műsor volt, aztán azóta voltunk még egyszer, és énekeltünk ismét a Gewandhausban, az is egy nagyon nagy élmény volt, és most ez a negyedik közös koncertünk lesz, hogy ismét ők jönnek, és nagyon örülök annak, hogy megmutathatom a németeknek a Magyar Zeneházát, ami, mint tudjuk, ugye Európa szerint egy nagyon neves épület.
3: Emma, többször te is énekeltél a lipcsei Gewandhausban, a Lipcsei Rádió gyermekkórusával. Milyen emlékeket őrzöl?
5: Mind a két alkalom, amikor fölléptem a Gewandhausban, óriási élmény volt számomra. Fantasztikus élmény volt énekelni egy teljesen másik kórussal, teljesen más darabokat is, és arra is emlékszem, hogy először a Gewandhausban adtunk elő olyan darabot, ami mozgással járt, koreográfiával énekeltünk egy Bonseába nevezetű darabot, amihez volt koreográfia is, és ezt később előadtuk otthon a Zeneakadémián is. Mind a kétszer rettenetesen élveztük, hogy az énekléssel együtt mozoghatunk is, és táncolhatunk is a színpadon.
4: Ez egy afrikai népdal feldolgozás, egy ilyen nagyon ritmikus, nagyon élő darab.
3: Emma, te most már gimnazista vagy azóta, és visszajársz az ifjúsági vegyeskarba énekelni.
5: Így van. Mindig is nagyon szerettem a kórust, és tudtam, hogy hiába másik iskolában folytatom a tanulmányaimat, mindenképp vissza szeretnék járni, és folytatni szeretném az éneklést, mert az utóbbi 8 évben ez az életemnek egy nagyon meghatározó helyszíne volt.
3: Előzetesben mesélted, hogy ti a lipcsei énekestársaitokkal azóta is tartjátok a kapcsolatot.
5: Igen, ez így van, ugyanis mivel most már negyedjére fogunk találkozni velük, ezért az évek során nagyon jó kapcsolatok alakultak ki, és több olyan ismerősöm is van, akivel az interneten keresztül tudok beszélni, akár heti szinten, és nagyon várom, hogy láthassuk őket ismét, és találkozhassunk. Azt gondolom, hogy ez igazán különleges, hogy külföldi kapcsolataink is vannak, és más országokból is ismerünk gyerekeket.
3: Említetted is, hogy többször volt alkalmad együtt énekelni a Lipcsei Rádió gyermekkórusával, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagjaként. A következő felvétel 2023 októberében készült a Mátyás templomban. A Rádió Gyermekkórus ifjúsági vegyeskara és a Lipcsei Rádió gyermekkórusa énekel. Kodály Zoltán esti dala szól.

0: Felvételünkön Kodály Zoltán esti dalát a Magyar Rádió gyermekkórus ifjúsági vegyeskara és a Lipcsei Rádió gyermekkórusa együtt énekelte. 2023. októberében készült ez a felvétel. Magazinunk vendége Dinnyés Soma vezető, Karnagy és Mihályfi Kádár Emma, a Rádió gyermekkórus ifjúsági vegyeskarának énekese. Beszéltünk arról, Emma is mesélt róla, hogy nagyon szoros kapcsolat van a két gyermekkórus között, és a mostani műsorra, hogyha tekintek, nagyon különlegesen alakul, hiszen még egy ősbemutató is felcsendül.
1: Igen, a műsornak ugye az az alapelve, hogy vendégségben Bécsben, azaz, hogy a német és a magyar kórus szakmai látogatást tesz Bécsben, és kizárólag Bécshez köthető zeneszerzőknek a műveit fogjuk előadni. Kezdődik ez a program András Rauchnak a zenei emlékkönyvecskéjéből, amelyet 1627-ben adtak ki. Az első három motetta, amely német nyelvű ilyen kvázi invokáció, mert ez egy nagyon érdekes kötet, mert az általa ismert családok kérték fel egy-egy karakterdarab megírására, egészen változatos szövegekre, általában világi szövegek egyébként, egy-kettő kifejezetten vicces szövegekre van írva, de vannak benne táncok is. Tehát egy nagyon érdekes kis tarka könyvecske, és ennek az első három ilyen egyházi motettáját adjuk elő, amelyet tulajdonképpen senki sem énekel, de szerintem fantasztikusan jó zenék, úgyhogy azért nagyon várom, hogy ez felcsendülhessen.
0: Ezt énekli a Magyar Rádió gyermekkórusa.
1: Így van.
0: Külön-külön is énekeltek.
1: Így van, tehát először bemutatkozik a két kórus, ugye elsőként, mint házigazdák mi éneklünk, aztán utána következik Anton Brucknernek két műve, a Tantum Ergo és a Locus Iste, melyet pedig csak a német rádió ifjúsági vegyeskara fog énekelni. És aztán pedig jön Franz Schubert-től, ugye, aki talán a leginkább bécsi zeneszerző, egy blokk, amiben több művét is elő fogjuk adni. Lesz például a Halál és a lánykának, annak az ismert dalnak egy egynemű kari feldolgozása.
0: Ezt te készítetted?
1: Igen, igen, úgyhogy én is nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz, hogy elsőre, hogy fog ez felcsendülni. Aztán következik egy nagyon érdekes Schubert mű, melyet ugyancsak nagyon ritkán énekelnek, Koronach a címe. Walter Scottnak a regényéhez írt Schubert egy-két ilyen betét dalt, és például egy másik betétdal az a nagyon híres Schubert Ave Maria, az is ebből a sorozatból származik, és ez a nők és a gyermekek gyászéneke, mikor odáig érünk a történetben. Nagyon-nagyon szép zene, gyerekek is nagyon szeretik. Aztán pedig ugye ezt a gyászt oldja föl Schubertnek talán a legismertebb gyerekkori műve, ez a 23. Zsoltárnak a német nyelvű megzenésítése, ami egy gyönyörű szép mű, melyet most egész különlegesen fogunk előadni. Mind a ketten Alexander kiválasztottunk a kórusunkból 8 embert, akik ezt énekelni fogják, tehát 16-an fogják énekelni a kamara verzióban, úgyhogy ez is egy egészen másfajta hangzás lesz. És aztán pedig a végén Alexander mondta, hogy ez az ő kedvenc műve, ez mindenképpen legyen, Schubertnek a Naphoz, An die Sonne című műve, ami tényleg egy fantasztikus mű, nagyon érdekes a szövege is, és a közepén olyan fantasztikusan izgalmas modulációk vannak, hogy tényleg nagyon nagy öröm ezt énekelni. És végül egy egészen könnyed kis darab zárjuk, ami ez a bécsi estéknek a hangulatát idézi, ez a Tánc című. Mind a két utóbbi művet közösen fogjuk majd előadni.
0: Emma, mesélted, hogy igen szoros kapcsolat fűz a Lipcsei Rádió gyermekkórusának tagjaihoz benneteket, mint a Magyar Rádió gyermekkórusát. Milyen emléket osztanál meg akár az együtt töltött pillanatokról, mert ugye nem csak az éneklésről szól ilyenkor az a pár nap, amíg itt vannak, vagy ti vagytok kint Lipcsében, hanem sokkal több mindenről.
2: Igen, amikor próbálunk, próbák közti szünetekben sokat beszélgetünk és játszunk, például kártyázunk a Lipcsei gyermekkórussal is, és az egyik kedvenc élményem az talán az, amikor Lipcsében a Gewandhausos koncertünk után megtanítottuk nekik az Ördög útját, ami egy magyar néptánc, és szinte minden magyar gyermek ismeri, és előszeretettel táncolja osztálytársaival, barátaival. Úgy gondoltuk, hogy őket is beavatjuk ebbe, és egy nagy kört alkottunk. A Lipcsei kóruspróbateremben körbe táncoltuk a Lipcsei karnagyot.
0: És egyébként volt olyan, amit tőlük tanultatok?
2: Ők is tanítottak nekünk olyan darabokat, amik részesei az állandó repertoárjuknak.
0: És addig nem ismertétek.
2: Igen, ezek teljesen újak voltak. Adtak nekünk kottát, és mi leblattoltuk, és 5 perc múlva a két kórus együtt énekelte ezeket a darabokat.
0: De a szünet után is egy különleges blokk következik majd a Magyar Zeneházában október 22-én, közösen a két kórus, a Lépcsei Rádió gyermekkórusa és a Magyar Rádió gyermekkórusa, illetve még nem beszéltünk arról a fontos dologról, hogy a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik.
1: Így van, a második félidőben végig a zenekar kíséretében lesz részünk. Ezért elő tudjuk adni Joseph Haydn-nak, ugyancsak ugye Bécsnek fontos szereplője volt, az Évszakok című oratóriumából egy rövid részletet, a TL-ből a fonókórust és a Hanna meséjét, melyhez majd Stefanik Márti segít nekünk a szólójával. Nagyon vicces és jópofa ez a két tétel, mindig is nagyon szerettem, úgyhogy ezt elénekeljük így közösen. Aztán Ludwig van Beethoven, a Auld Lang Syne című skót népdal feldolgozását is előadjuk, az is egy ilyen kis szólistákból fog állni, 2x6 emberből, és aztán pedig az ehhez kapcsolódóan Desmond Earley-nek fogjuk elénekelni ugyanerre a skót népdal jött feldolgozását, hogy az eredeti valójában is meghallgathassa a közönség ezt a bizonyos nagyon ismert és nagyon népszerű és szép dallamot. És hát az íra a pontot, az pedig a bécsi zenével, ugye Johann Strauss keringőjével rakjuk fel, a Kék Duna keringőt fogjuk előadni, amelynek talán nem tudja mindenki, de nem csak zenekari változata van, hanem van egy kórusos változata is. Johann Strauss írta hozzá, eredetileg férfi kar volt, de aztán ugye ez tradíció vált, hogy ugye az újévi koncerteken ugye a Wiener Sängerknaben éneklik a Kék Duna keringőhöz ezeket az érdekes szövegeket, nagyon jó pofa szöveg, és nagyon jó a dallam. Picit egyébként át is írt a Strauss, tehát aki mondjuk jól ismeri a Kék Duna keringőt, az hallani fogja, hogy amikor már majdnem vége van a Kék Duna keringőnek, és akkor ugye benne van, hogy mindegyik keringő egy picit visszatér az eredeti zenekari verzióban. Most ebből a verzióból ezt Strauss kihagyta, hanem az 5. keringőnek a végén van egy ilyen finál, és akkor ott van vége, és ahhoz van a szöveg írva. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó pofa zárása lesz ez a koncertnek, hogy tényleg Bécsben érezhetjük magunkat erre a másfél órára.
0: A következőkben középkori dallam szól. A felvétel 2026. június 7-én készült a Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró koncertjén.

0: Emma, felét fordulok, koncert előtt beszélgetünk pár héttel. Ilyenkor hogyan zajlanak ezek a próbák? Akár hangulatában, hogyan találkoztok? Te ugye már mint gimnazista jössz vissza?
1: Hát ugye alapvetően is kötelező a részvétel az összes próbán, hogyha valaki jár a kórusba, viszont most már ezt még komolyabban kell venni, tehát a külsős gimnazisták is igyekeznek minden egyes próbán ott lenni, illetve mindenki egy kicsit összekapja magát. Ugye ez, hogy a lipcsei kórussal adunk elő, ez mégiscsak egy újfajta helyzet, amikor akár önkéntelen is, de be akarjuk bizonyítani, hogy legalább annyira jók vagyunk, mint a lipcsei gyermekkórus.
0: Mennyi idő van a közös együtténeklésre így a koncert előtt?
2: Hát azért van egy kis idő, vasárnap este fognak érkezni, és hétfőket szerda vannak a próbák, amik nem egész napos próbák, tehát azért hagyjuk őket kicsit szétnézni, meg egyéb programok, meg közös kórusos programok is vannak. Közös étkezések, külön programokra hagytunk időt a családokkal is, úgyhogy én azt gondolom, egy nagyon-nagyon szép és érdekes, nem csak az éneklésről szóló napokat tölthetnek majd itt a lipcseiek.
0: Lipcsében mi mindent láttatok, mi mindent mutattak meg nektek a Lipcsei Rádió gyermekkórus tagjai?
1: Elvittek bennünket a Grassi Múzeumba, ez eddig mindkétszer a program része volt, amikor voltunk Lipcsében. Van egy hangszerkiállítás, ahol különbözőféle régi hangszereket lehet megtekinteni, és tipikusan azt szoktuk megnézni, de lehet választani, mert van még két másik része is a múzeumnak, az iparművészeti kiállítás, és a legutóbbi látogatásunkkor fölvittek bennünket az MDR torony tetejére, ahonnan rá lehet látni egész Lipcsére.
0: És most mire készültök? Mint házigazdák.
2: Mint házigazdák, el fogjuk őket vinni az operaházba, egy ilyen vezetett túrára, hogy megnézzék. El fogunk menni a parlamentbe is, ott is van egy ilyen vezetett túra, hogy csodálják ugye Európa egyik legszebb parlamenti épületét. Meg fogják nézni a Magyar Zeneházának az állandó kiállítását, ugyancsak nagyon jó. Ennél fogva ugye a Városligetben is ott majd picit sétálgatnak, eltöltenek egy pár szép órát, és úgy tudom, hogy el szeretnének menni a német követségre is, és ott a nagykövetnek is fognak valamit énekelni.

0: Felvételünkön tradicionális finn népdal szólt, a Magyar Rádió gyermekkara énekelt, Varga Zoltán játszott Sámán dobon. Magazinunk mai vendége Dinnyés Soma vezetőkarnagy és Mihályfi Kádár Emma, a Magyar Rádió gyermekkórusának ifjú énekese. Ezután a szép közös koncert után mi minden vár még a Magyar Rádió gyermekkórusára?
1: Hát nagyon szép, gazdag évadunk lesz idén is. Ugye a karácsonyi időszakban ugye mindig nagyon sok koncertünk van, ez most sem lesz másként. Nagyon érdekes, újfajta koncerttípus lesz, majd a Hagyományok Házába hívtak minket, az ilyen adventi kirakodó vásárhoz kapcsolódó kulturális programokban fogunk részt venni, azt nagyon várom, az nagyon izgalmasnak ígérkezik. December 14-én lesz a szokásos zeneakadémiai karácsonyi koncertünk, arra is nagyon szép és különleges műsort tanulunk idén. Előtte december 6-án lesz ugye a Vigadó koncert, ahol elsősorban ugye a legügyesebb zeneiskolai növendékeink lépnek föl, a Palánták, a Betlehemessel, illetve az ifjúsági vegyes kar is itt mutatja be a szép karácsonyi műsorát. És aztán, ami talán az évadunknak a legfontosabb pillanata lesz, szakmailag mindenképpen ez a legnagyobb kihívás, ez a január 20-án esedékes koncert a Művészetek Palotájában, melyet Héja Domonkos, ugye az MRME művészeti vezetője fog vezényelni, melyen fel fog csendülni Dohnányinak a Stabat Mater című kompozíciója, melyet ugye, mint tudjuk, még Reményi János hozott be tulajdonképpen a magyar zene életbe, a magyar köztudatba, és ez ugye egy rendkívül komplex és gyönyörű mű, mely 6 szólamú női karra, vagy gyerekkarra, az eredeti felirás szerint gyermekkórusra íródott, és pontosan azért, hogy a lehető legnagyobb drámai erővel meg tudjuk szólaltatni ezt a művet, segítségül hívtuk a Szent István konzervatóriumnak a leánykarát is, és így közösen egy ilyen jó nagy létszámú kórussal fogjuk előadni ezt majd a Művészetek Palotájában.
0: Tehát több mindenkivel együtt énekel idén a Magyar Rádió gyermekkórusa, mint a Lipcsei Rádió gyermekkórusa, a Szent István konzinak a női kara.
1: Így van.
0: Ezeket a közös pillanatokat, Emma, ezek szerint mindig izgatottsággal várjátok?
2: Így van. Minden alkalommal, amikor közreműködhetünk új zenészekkel, karnagyokkal, kórusokkal, az egy nagyon nagy élmény a számunkra, hiszen egyrészt ugye különböző karnagyok különböző féleképpen vezényelnek, és akkor nagyon figyelnünk kell, hogy mit mutat, mert nem mindig egyértelmű, ugye hiszen a saját karnagyunkhoz vagyunk hozzászokva. Zenekarral énekelni mindig csodálatos, hiszen az egy teljesen új hangzást ad az egész műnek, és annyira jó, amikor rengeteg próba után végre nem csak a saját részünket halljuk, hanem a zenekarral együtt tudjuk elénekelni azt a művet, és összeáll az egész, és végre megértjük, hogy miről szól a darab, illetve egy másik kórussal ugyanez, amikor az ő szólamaikat nem halljuk, vagy amikor egy másik kórussal éneklünk, akkor sokkal teltebb lesz az egésznek a hangzása, illetve mindig ott van annak a lehetősége, hogy új embereket ismerünk meg. Szóval összességében akármilyen közreműködésnél nagyon nagy az izgatottság.
0: Eszembe jut erről, amikor Soma bácsi egyébként a háttérből, vagyis hát a színpad oldaláról, de ugye a Németh Pál is vezényelt az elmúlt évben, és több vendégkarmesteretek, vendégzenészek érkeztek a rádiókórushoz.
1: Így van, az nagyon szép volt ez a tavaly karácsony. Karácsonyi Bach karácsonyi oratórium, amely ilyen szcenírozott változatban hangzott el az MRME művészeti együttesének az előadásában. Egyébként ennek folyományaként kaptunk is egy felkérést Németh Páltól, aki vezényelte ezt az előadást, hogy majd a Bükki művészeti napokon Egerben adjunk majd egy szép koncertet, egy ugyancsak ismeretlen, de magyar barokk művet, amelyet előadtunk már júniusban az évadzáró koncertünkön, ez ugye ez az Isteni Ámor, egy piarista iskola drámának az újra bemutatását.
0: Nagyon sok izgalmas dolog vár a Magyar Rádió gyermekkórusára ebben az évadban, és én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a beszélgetést.
1: Mi is köszönjük.
2: Köszönjük szépen.

0: Christus Denismány Leben. Johann Schelle egyházi műve szólt a Magyar Rádió gyermekkórusának ifjúsági vegyeskarát, a Lipcsei Rádió gyermekkórusát és a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Díny és Soma vezényelte. A felvétel 2023. október 14-én készült a Mátyás templomban. A Magyar Rádió gyermekkórusa és a Lipcsei Rádió gyermekkórusának közös koncertje tehát október 22-én este 19:30-tól csendül fel a Magyar Zeneházában. Magazinunk vendége Díny és Soma vezetőkarnagy és Mihályfi Kádár Emma, a Magyar Rádió gyermekkórusának ifjú énekese volt. Hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodró erejű ritmus és a meglepetés. Amidő én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
1: Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. 34. évfolyam, 40. adás, 1604. rész. Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. 2008. október 6-án a Magyar Rádió márványtermében Johann Sebastian Bach C-moll szonátáját játszotta a Trio Antiqua.

Johann Sebastian Bach 1017-es jegyzékszámú C-moll szonátáját hallották. Előadta a Trio Antiqua. A Magyar Rádió márványtermében 2008. október 6-án készült a felvétel. Most kérem hallgassák meg Joseph Haydn numero 104-es D-dur London szimfóniáját. Előadja a BBC szimfonikus zenekara, vezényel Rudolf Kempe. A londoni Royal Festival Hallban 1975. október 8-án készült a felvétel.

Haydn 104. D-dur London szimfóniáját játszotta a BBC szimfonikus zenekara Rudolf Kempe vezényletével. A londoni Royal Festival Hallban 1975. október 8-án készült a felvétel. Most Felix Mendelssohn Bartholdy 6 motettája következik, opusz 79. Előadja a Lipcsei Tamás templom énekkara, vezényel Georg Christoph Biller. A Zeneakadémia nagy termében 2007. október 9-én készült a felvétel.

Mendelssohn hat motettáját hallották a Lipcsei Tamás templom énekkar előadásában. Vezényelt Georg Christoph Biller. A Zeneakadémia nagytermében 2007. október 9-én készült a felvétel. Franz Schubert D-moll, a Halál és a lányka vonós négyese következik. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester Rolla János. A Zeneakadémia nagytermében 2014. október 7-én készült a felvétel.

0: Schubert D-moll, a Halál és a lányka vonós négyesét hallották. Előadta a Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester Rolla János. A Zeneakadémia nagytermében 2014. október 7-én készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában, ma 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Király Ádám zongoraművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ez szerintem a legkomplexebb zenei szempontból is, illetve zeneileg talán itt tudja a legtöbbet megmutatni maga az egész átirat.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. Gioachino Rossini Semiramis című operájából következik most Semiramis és Arsace kettőse. Edita Gruberová és Merai Yoshikazu énekel. A Failoni Kamarazenekart Friedrich Haider vezényli. A Magyar Állami Operaházban 1998. október 5-én készült a felvétel.

Rossini Semiramis című operájából a címszereplő és Arszácsek kettősét hallották. Edita Gruberova és Mera Yoshikazu Rossini Tancredi című operájából énekli most Tancredi és Amenaide kettősét.

Gioachino Rossini Tancred című operájából hallották Tancred és Amenaide kettősét. Edita Gruberova és Mera Yoshikazu énekelt, a Fejloni Kamarazenekart Friedrich Haider vezényelte. A Magyar Állami Operaházban 1998. október 5-én készült a felvétel. Befejezésül Bartók Béla műve hangzik föl, zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2008. október 10-én készült a felvétel.

0: Elhangzott Bartók Béla zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2008. október 10-én készült a felvétel. Ez volt a Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 34. évfolyam, 40. adás, 1604. rész. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarázs Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Lemezelő következő adásában Király Ádám zongoraművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ez szerintem a legkomplexebb

0: Darabokat szólaltat meg korhű előadásban Anna Bonitatibus mezzoszoprán közreműködésével, vezénnyel Ottavio D'Antone. Augusztusi felvétel Innsbruckból, hétfőn 20 óra 55 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
2: Európai politikusok is bírálják az amerikai-orosz olajegyezményt. Súlyos vihar csapott le az Egyesült Államokra. Marad a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Johann van der Föll német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyezséget a cseh kormányfő is. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell. Akár már a jövő heti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Donald Trump amerikai elnök tegnap bírálta az oroszországi olajfinomítók elleni ukrán támadásokat, és úgy vélte, hogy Ukrajnának új elnököt kellene választania. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Műteni kell 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. Az operáció a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Négy ember meghalt, miután az Isaias hurrikán partot ért az Egyesült Államok délkeleti részén. A vihar házak tetejét tépte le és fákat döntött ki. Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államban 670 ezer ember maradt áram nélkül. A nagyjából 170 km/órás széllel lecsapó vihar az első az Atlanti-óceán idei hurrikán szezonjában. Több mint 40 házat és 4 hidat söpört el egy újabb áradás Nepál középső részén. Eddig csak nem 50 embert mentettek ki, és több százat helyeztek biztonságba. Áldozatokról egyelőre nem tudni. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség 30 ezer embert érintett, és mintegy 7500 házat pusztított el. És végül az időjárásról. Itthon nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszán túl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek, a szél sokfelé megélénkül. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják, Vassegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Alföldi Borús Csilla, orgona művész, csembaló művésznőt. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél a műsorba.
1: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
0: Aki hallgatja a műsorunkat rendszeresen, emlékezhet rá, hogy néhány hónappal ezelőtt már volt egy adásunk együtt. Alföldi Borús Csilla akkor historikus orgonákról beszélt, és szerettünk volna akkor időt szánni a csembalóról, de igazából annyi beszélni való, meg zene hallgatni valónk támadt abban a műsorban az orgonák kapcsán, hogy akkor megígértük magunknak, hogy szentelünk egy egész műsort a csembalónak, és hát ez lenne ez a műsor. Johann Sebastian Bachal indultunk, az Émol Tokkát, a 911-es jegyzékszámú első részét hallottuk a te előadásodban.
1: Igen.
0: Mit gondolsz erről a darabról? Ugye egy kicsit korábbi Bach stílus, nagyon közel áll ez a darab az én szívemhez, és nagyon szerettem mindig is. Ugye több részletben fogjuk ezt a művet meghallgatni, az első két percet hallottuk, ugye volt egy szabad, fantáziaszerű tokkáta az elején, igen. Utána pedig egy kontrapunktikus, ilyen...
1: Kicsit recitatívóba hajló rész, és aztán majd a végén lesz a fuga. Én azért gondoltam ezt, ezzel kezdeni, mert a csembalóval kapcsolatban nagyon sok mindent a zenészek nem ismernek, mivel a csembaló tanítás Magyarországon a 90-es évekbe kezdődött csak el a Zeneakadémián. Én mikor orgonából Zeneakadémiára jártam, és még a diplomám évében se volt csembalószak, csak fakultatív lehetett hangszer mellé ülni, de hát régi hangszereket nem nagyon ismertünk, bár akkor már volt egy daad csembaló.
0: Ott fönn,
1: az volt, de hát nem lehetett főszakként tanulni. De én magam sokat csembalóztam, mert a testvérem, a fuvolista testvéremmel a barokk irodalmat végig játszottuk, és ha csak lehet, hát volt, hogy orgonával, orgonakísérettel, de ha csak lehetett, valahonnan kerítettünk csembalót, és csembalóztunk, és a csembaló megközelítése az, ami engem mindig izgatott, és kis gyerekkortól kezdve mindenki tanul Bachot. Kis menüettel kezdik zongorán, és aztán konziba is már jönnek a komolyabb darabok, és valahol a megközelítés az, amit én hangsúlyosnak tartok, mert általában a zongorából indulnak ki. És mint ahogy az orgonánál beszéltünk arról, hogy mivel nem voltak itthon barokk hangszerek, vagy nagyon rossz állapotban lévők, ezért a zenészek, orgonisták sem ismerték azt, hogy kell megközelíteni egy Bachot, egy Buxtehudét, és azért is mentem ki kurzusokra. És a csembalónál ugyanez van, mert nem lehet a zongorából kiindulni, hát hogyha csembalót akarok megközelíteni.
0: Hát még a zongora repertoár jelentős részénél sem lehet a mai zongorából kiindulni, hiszen a Steinway D modell előtt annyi minden volt a zenetörténetben, ami igazából nem szól jól Steinway-en.
1: Hát abszolút nem szól jól, és Bach maga, ő se ismerte a zongorát, tehát a fortepiano már idős korában megjelent, de hát az is kísérleti hangszerek voltak. Tehát ha billentyűsben gondolkozunk, akkor csembaló, orgona és klavikor volt, amiben
0: a klavikord, ugye az annyira halk hangszer, hogy egy szobában alvó család mellett nyugodtan lehet fortissimo rajta gyakorolni, ugyanakkor pedig olyan billentésbeli finomságokat követel meg az előadótól, hogy azt mondják, akik értenek hozzá, hogy igazából az az alap a billentyűs artikuláció elsajátítására, a klavikordon való gyakorlás, amit utána könnyű átvinni orgonára vagy csembalóra.
1: Vagy csembalóra, igen. Bár az orgona és csembaló is más.
0: Nyilván, igen.
1: Teljesen. Ez az, ami engem nagyon izgatott mindig, és hát a Szent István konziba tanítok, és 2001-ben indult el a csembalószak, és nagyon jó dolgom van nekem ott, mert a zongorista kollégák is, meg a vezetőség is nagyon támogatta a gondolataimat, hogy a zongoristák számára harmadik évben kötelező a csembaló.
0: Teljesen természetes lenne.
1: Igen. Mert egyszerűen másképpen szólal meg, és nagyon izgalmas volt, amikor egy párszor megcsináltam azt, hogy a zongorista tehetségesebb, ügyesebb, aki átérezte és megtanulta azt, hogy milyen a csembaló billentés és a megszólaltatás, és akkor egy koncerten előadta azt, hogy szól az csembalon, és utána hogy szól az zongorán. Merőben másképpen szól, mint ahogy szokták. Szóval egyszerűen a pengetésnek a érzékenységét kell valahol a zongorára is visszavinni, mert akkor más lesz az artikuláció, más lesz a billentés, egész más érzékenység lesz belőle. Na hát ezért fontosnak találom azt, hogy a csembalónál minél többen ismerjék meg, hogy is néz ki, meg hogy szól egy csembaló.
0: Folytassuk a darabot, tehát Bach Émol Tokkátájának első részét hallottuk, jön a második rész.

0: Johann Sebastian Bach 914-es jegyzékszámú émolt okkatájának második részét hallottuk, tehát ezt a recitatívó-szerű, fantázia-szerű középső részt, a nagy fuga előtti részt. Fiatalkori Bach mű, nagyon erős Buxtehude hatással, korábbi hatással. Mai műsorom vendége Alföldi Borús Csilla előadásában hallgatjuk. Arról beszéltünk egy kicsit az első részlet után, hogy általad a Szent István konziban 2001 körül indult csembaló szak, miért fontos az, hogy a modern zongorán játszó zongorista hallgatóknak is legyen valami találkozásuk ezzel a hangszerrel? Ugye azt is említettük, hogy hát még a modern zongora is nagyon egy eufemisztikus kifejezés, hiszen a Steinway típusú zongorán tulajdonképp, ami ma az általános, az Steinway D-modelltől kezdődő zongorákon igazából azt a zenét kellene rájátszani, amelyet arra írtak, mondjuk Bartókot, vagy Prokofievet. Nem olyan zeneszerzőt, aki korábbi zongorákon szocializálódott, és hát a csembaló az meg nyilvánvalóan egy másik fejezet ebben a történetben.
1: Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és örömmel mondhatom, hogy egy kicsit meg tudom bolondítani, vagy szédíteni a zongoristákat, mert már több olyan zongorista volt, aki aztán kikötött a csembalónál. Tehát kiderült, hogy mondjuk Rachmaninovra nincs jó, meg nagy keze, egyébként tehetséges, úgyhogy számtalan ilyen csembalistám van, aki végül csembalista lett, akár itthon, akár külföldön. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Van egy olyan akusztikája a csembalónak, ami bódító, fantasztikus örömet és gyönyörűséget okoz. Először is az, hogy a megszólaltatása az egy fontos dolog, hogy megtanulják, hogy hiába billentyűn játszanak, de pengetésben kell gondolkozni. Szóval abba kell gondolkozni, hogy mikor a billentyűt leütöm, akkor én egy hurt pendítek. Tehát nagyon közel kell lenni a billentyűhöz, ahhoz, hogy érzékeljem a pengetésnek az erősségét, vagy gyengeségét, vagy bármilyen, szóval egyáltalán, hogy pengetek, és utána pedig a játékmódban is rengeteg más mód van, az eszköztár az merőben más, mert nagyon sokszor töréseket kell alkalmazni, nagyon sokszor kell letartani hangokat, mert lehet, hogy például a Voltemperitez C-durnak a kottáját, ha az ember előre látja, akkor 16-odok vannak egymás mellett. És mégis, ezek össze kell harmonikusan, akkordikusan, a harmóniáknak össze kell szólni.
0: De egyébként ez a úgynevezett zongora zenében is maximálisan igaz, tehát biztos vagyok benne, hogy Haydn, Mozart, akár Beethoven is sokkal többször arpeggiózott, mint ahányszor jelölte az előadó számára, hogy arpeggiózzon, sokkal többször letartották az akkordokat, ugye a pedál egy teljesen külön történet, a pedál használat a zongorák esetében. Tehát nagyon-nagyon sok minden van, amiben ezek a zenék összefűnek, és ugye hogyan tudjuk elolvasni azt a kottát, amely előttünk áll.
1: Igen, ez egy. Na és aztán még az is nagyon fontos, hogy a barokk zene és a csembaló zene nagyon harmonikus felépítettségű. Tehát egyszerűen a basszusra épülő harmóniákat kell meghallani. Számtalanszor úgy játszatok el gyerekekkel darabot, hogy ők játsszák a kiírt művet és hangokat, én meg zongorán, mivel nincs még egy csembaló a teremben, zongorán a harmóniai kíséretet játszom alá. Hogy egyszerűen egybe kell hallani ott, nem hangokat játszunk külön, hanem a harmóniákat kell egybe hallani, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy nem igazán polifon zenében gondolkozunk, hanem sokkal inkább homofonba, csak azok tört vagy szétbontott akkordokban szólalnak meg. És a hangzás is merőben más. Egyszerűen nincs pedálunk, de készpedált kell használni.
0: Zengésben kell,
1: és akusztikusan kell kitölteni azt a teret, ami ott van, és nagyon kell hallgatni, rettentően kell hallgatni, hogy a hangszerben az akkordok hogy szólnak, hogy zengenek, és egy jó hangszer, nekünk hála Istennek van egy Blanché csembalónk, egy kópia csembaló, de egy nagyon jó, és gyönyörűen tud szólni, szóval egyszerűen.
0: Ezek akusztikával is nagyon összefüggő kérdések, pontosan. Tehát hogy milyen akusztikájú teremben voltak az előadások, a modern koncerttermet, azt az angolok találták föl valamikor a 18. században, a koncertterem fogalmát, aztán ezek a termek egyre nőttek, egyre inkább szárazak lettek akusztika szempontjából, tehát egyre hosszabb lecsengésű hangszerekre volt szükség, egyre nagyobb hangerejű hangszerekre, ugye ez a repertoár pedig kastélyszobákra, kisebb termekre íródott, és a számunkra nagyon kedves Fertődi Eszterházi kastély Apoló termében egy csembaló óriási előnyben van egy Steinway zongorával szemben, mert egész egyszerűen a terem az nyilvánvalóan nem egy...
1: Akusztikusan arra van.
0: Az akusztikából nagyon lehet sokat lehet tanulni. Javaslom, hogy hallgassuk meg a minek a befejezését, tehát ez egy fiatalkori Bach mű, a 914-es émolt okkáta, jöjjön most a fuga.

0: Johann Sebastian Bach 914-es jegyzékszámú émol tokkátáját hallottuk három részletben, mai műsorom vendége Alföldi Borús Csilla előadásában, közben beszélgettünk a csemballóról, mint olyanról a csemballó oktatásról, a Szent István Konzervatórium keretében, hogy a Szent István Konzervatórium nélkül a mai magyar zenei élet nagyon nehezen lenne elképzelhető, annyi kiváló növendéket adott Magyarországnak. És ebben a te tanári munkádnak is nagyon nagy szerepe van, és azt mondtad, hogy beszéljünk arról, hogy mi volt 1989-90 körül Antwerpenben, számodra akkor egy új világ kezdődött.
1: Új világ, igen, mert annak idején már a Orgona műsorban elmondtam, hogy hol indult a historikus ismeretem Észak-Németországba, és csemballóból pedig, mert már itthon koncerteztem rendszeresen, meg tanítottam orgonát is, és adódott egy alkalom, hogy 89-90-ben Antwerpenben egy posztgraduális képzést indítottak, azt megpályázhattam, és a belga Flamand Zeneakadémián Jossan Immerselnél voltam egy évet. És a Zeneakadémiának van egy csodálatos hangszere, egy Dulken csemballó, amit a Fleischhausban tartanak, ami egy hangszermúzeum. Az benn van a központban, csodálatos 1510-valahányba épült gótikus, mint egy templom stílusára, egy csodálatos akusztikájú épület, és ez a Dulken csemballó ott volt, ez a Dulken csemballó, ez 1747-es hangszer, de abban a múzeumban még voltak Ruckers csemballók is, több is, mert hát Ruckers az antwerpeni volt, és sok hangszert készített, máig is nagyon híresek, azok már öregebbek voltak azok a hangszerek, meg volt minden, Virginától kezdve, volt ott orgona is, volt ott német Hass csemballó, a csemballista növendékeknek az volt a lehetőségük, hogy ott a Dulken csemballon gyakoroljunk, és az órák is ott voltak. Számomra az valami egészen fantasztikus életre szóló élmény volt. Egy szál nyolclábas regiszter az úgy betöltötte azt a termet akusztikusan, és egyszerűen azt éreztem, hogy ez rajtam keresztül megy ez a hang, velem együtt, vagy a testemen keresztül vibrál és rezeg az a hang, és máig is nagyon féltik ezt a hangszert, most már csak bizonyos alkalmakkor lehet használni, tehát nem lehet állandóan rajta gyakorolni, de ez számomra egy új világot nyitott ki.
0: 1747 Händel Judás Makkabeusának az éve egyébként.
1: Igen.
0: Amikor ezt a hangszert építették.
1: Igen. Na és aztán ott találkoztam a többféle csemballóval, mert különböző nemzeteknek a csemballói más építésűek, tehát másképpen építették meg. Más egy német hangszer, az egy zömökebb és egy testesebb valami, ahol mondjuk a kontra A-tól háromvonalas mondjuk E-ig van talán a hangterjedelem, és ott azon sok mindent el lehet játszani, és az egy kiegyenlített hangzású, tehát a mélysége és magassága is kiegyenlített. Na most vannak a flamand hangszerek, ez a Dulken is, amelyik nagyon jó mélységei vannak, kontra G-től, de van, amikor F-től is elindul, ami nagyon fontos egyébként, de majd a franciáknál van inkább az F. Aztán az olasz hangszerek például nagyon karcsúak, vékony testűek, azok meg inkább csilingelnek. Szóval különböző, és az a legjobb, amikor az ember egy bizonyos művet azon a hangszeren játszik, amire íródott.
0: Tehát a hangszer, a mű és az akusztika,
1: ez esetleg
0: az eredeti terem, ezek
1: teljesen együttes
0: csomagot adnak,
1: igen,
0: hogyha szabad
1: így
0: fogalmazom.
1: Na és aztán ott ismertem meg lényegében a francia csemballó zenét úgy, hogy rengeteg új művet, mert itthon még 90-ben nem voltak nagyon csemballókották, még a könyvtárakban se. Hát ott én kilóra másoltam őket, és hoztam aztán haza, és ott ismertem meg Giorgi Savaltól, aki a rádióban nagyon-nagyon sok műsorban játszott, aki egy gambista, meg hát azóta már sok mindent csinál, meg zenekart is vezet.
0: Ugye, Hoffmann Immerséről is említsük meg, igen, hogy ő azért az elmúlt 25 évben a romantikus zene, 19. sőt, néha a 20. századi zene historikus igényű korabeli hangszeres előadásáért tett nagyon sokan az animait eltenni a zenekarral.
1: Igen, akkor még a barokkban mozgott, de aztán későbbiekben igen. Na és akkor ismertem meg Giorgi Savalon keresztül Forkörét. Forköréről azt kell tudni, hogy apa fia, az Antoine Forköré, és a fia pedig Jean-Baptiste Forköré. Az apa az 14. Lajos udvari zenésze volt, tehát ott benne volt a zenei körökbe, és ő gambista volt. Fantasztikus a gamba zenéje, de Hát nem túl jó természetű ember volt, nagyon erőszakos, nagyon, hát ördöginek is mondták néha a zenéjét, annyira sötét, komor zenét is tudott írni. És mivel gambista volt, ezért a zenéi mind ilyen nagyon mély lágéban vannak, és a fia pedig, hát az is egy tehetséges volt, de a fiát bezáratta a börtönbe, mert féltékeny volt rá, és egy ideig börtönbe tartózkodott szegény Jean-Baptiste, és aztán, amikor meghalt a papa, akkor elővette az apjának a műveit, és átrakta csembalóra.
0: Ugye néha megtartotta a mélyebb regisztert, néha a följebb rakta, igen, ugye? Igen. Az egy is nagyon érdekes ez, hiszen egy apa-fiú reláció most a pszichológiai vonatkozásokon túlmenően, de most a zenei vonatkozásban ugye az szükségképpen már két generációt jelent zeneileg, és mindig érdekesebb az, amikor egy modernebb, a fiatalabb generáció visszanyúlik az apjának a művészetéhez, és modernizálja azt valamilyen módon.
1: És átírta, és nekünk hatalmas nagy kincs a forköré szvittek, amiket így a gambából tett át, és ezért hoztam az egyiket, egy Laramo tételt, amit szeretnék bemutatni úgy, hogy hogy szól az gambán, de az nem csak szóló gamba volt, hanem gambára, csemballó, és még egy gamba,
0: tehát kontinuó. Tehát gamba és szóló gamba és korbasszó kontinuó zene volt, amelyből utána csemballó darab lett.
1: Csak csemballó
0: darab. Javasson, hallgassuk meg akkor először ebben a sorrendben Antoine Forquerének a La Rameau című tételét, Miriam Rignol játszik gambán, és ez alatt kontinuót is hallunk.

Antoine Forcury La Rameau című gambadarabját hallottuk, Mirám Rignol játszott gambán, és mai műsorom vendégével, Alföldi Borús Csillával arról beszélgetünk, hogy ugye Antoine Forcury és a fia Jean-Baptiste Forcury a kicsembaló darabokba transformált az édesapjának a gambadarabjait, hogy ugye generációs különbség is van, és hogyan szólnak ezek a zenék csembalón, hogyha ugyanabban a lágéban, ugyanabban a hangnemben, ugyanabban az oktávban játssza a csemballó, akkor elég sötét zene volt, a karaktere is valószínűleg sötét volt ennek a zeneszerző, nek nem volt egy túlságosan jókedvű zeneszerző, ezt a zenéből is hallhattuk. Hallgassuk meg, hogy milyen a fia átiratában ugyanez a zene, ugyanezt a La Rameau művet halljuk, és Alföldi Borús Csilla játszik. Igen.

0: Antoine Fourcury Laramu című darabjának, amely egy gambaszólós darab, eredetileg ennek az átiratát hallottuk Csembaló átiratát fia Jean-Baptiste Fourcury átiratában, mai műsorom vendége Alföldi Borús Csilla játszott Csembalón.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, Alföldi Borús Csillával beszélgetünk, ugye több generáció, a Napkirály udvarában működő zenész generáció, Antoine Fourcury és a fia Jean-Baptiste, ugye hallottuk az eredeti gamba darabot, utána annak a csembaló átiratát a fiútól. Hihetetlenül gazdag zenei élet volt a Napkirály 14. Lajos által kreált francia kulturális térben az 1660-as évektől kezdődően, nagyon-nagyon sokáig uralkodott, akkor 1715 és 20-valahány között, akkor a régens, a Orléani Fülöp, aki még nagyobb zenerajongó volt a 14. Lajoshoz képest, hiszen jött 15. Lajos, 16. Lajos forradalom, stb. És ugye, ha ezt a korszakot nézzük, amikor az udvar Versailles-ban van, és hát ott az opera és az egyházi zene mellett nagyon-nagyon fontos a kamarazene és a hangszeres zene.
2: Igen, és ezt tudhatjuk azt, hogy 14. Lajosnak a élete reggeltől estig zenével telt. Tehát ma a kelésénél megvolt, hogy amikor fölkelt, kik zenélnek, és milyen zenét kell játszani, és egész a lefekvésig, és napközben is. Tehát ez a zene, ez folyamatosan szólt, és ott nagyon sok zenész volt, és nagyon érdekes, mert ezek egy külön életet éltek. Az én elképzelésem szerint, hogy úgy fantáziálok, akkor együtt voltak, és szórakoztak azzal, hogy ott improvizálnak, és játszanak darabokat, és portrékat, és elképzelt személyeket, vagy tárgyakat, vagy bármit. Hogyha végigvesszük, hogy ott Rameau, vagy Couperin például nagyon izgalmas, mert ő volt a házi tanító, 14. Lajos udvarában, és csembaló iskolát is írt, ami egy alap tankönyv a mai csembalisták számára is. És aztán ott volt Balbász, ott volt Danglaber, akkor Marin Marie volt ott, aki pedig, mint nagy gambás. Ő volt
0: és
2: a szeliden.
0: És szerzőként is, igen. És ezek mind ugye komponáltak, ők játszották, ezek a hangszeresek, ők ott ültek a királyi zenekarban, ők voltak a kontinuó, tehát igen. A Bass Continuo-nak egy külön pódiuma volt a zenekari árokban, igen. Függetlenül a többitől, tehát igazából az színpad közepén volt egy kis pódium, amelyen ott ült három gamba, egy csemballó, mondjuk három land, ki tudja még micsoda, igen. És ugye nem akárkik játszottak ott, mint Maren Maré, Montecler személyesen, igen. Tehát elképesztő társaság volt, és ugye amit elkezdtél mondani, hogy ugye minden darabnak címe van, igen. Ez a francia színházi mentalitással függ össze, ugye a francia barokk zene az egy időben született, a nagy francia klasszikus dráma, ők ezt klasszikus drámának hívják, számukra a barokk az nem is egy leíró fogalom erre a francia kultúrtörténetre, számukra ez a klasszicizmus. És ugye, amit mi bécsi klasszikának hívunk a következő évszázadban, az meg gyakorlatilag nem létezik Franciaországban, még a zenetörténetben értelemben sem. És mivel a színházzal, tehát Corneille, Molière, Racine nagy színházi korszakával együtt van ez az egész zenei burjánzás, és ugye ezek a költők 14. Lajos udvarába is bejáratosak, ezért a zeneszerzők irtóznak attól valahogy, hogy azt mondják, hogy toccata, vagy szonáta, vagy azt mondják, hogy adagio, Isten ments, olasz kifejezés, hanem azt kell sugallni, hogy minden, akár egy sima menüet, tánctétel mögött is történet van. Igen, és ezért adnak neveket.
2: Igen, neveket is adnak, mert hát tánctételek, az természetes, hogy vannak, de pedig ilyen múzsák, panasz, madarak, tyúk, vadak. Ezek mind-mind-mind hát hatalmas csembaló.
0: 14. Lajos, amellett, hogy a zenében élt, ahogy mondtad, ő profi táncos volt. És profi táncosként volt olyan produkció, hogy az akkori Párizs lakosságának az egyharmada élőben látta táncolni a királyt. Annyi előadás volt, és annyira népszerű volt, és a királynak megvannak a ruhái, meg föl vannak szorolva a szerepek. És nem csak olyan szerepeket táncolt 14. Lajos, hogy reggel, dél, este, igen, meg tavasz-nyár ősztél, hanem olyan szerepei voltak, hogy a lelkiismeret furdalás például. Tehát meglehetősen elvont fogalmakat táncban és az ahhoz illő ruhában. Igen. Tehát ennek igen. Az egész nagy színházi világnak igen. A leképeződése
2: igen.
0: Ez a zene.
2: Igen. Hát ez végig, az összes csembaló darab tulajdonképpen erről szól. Ezek mellett a vadak, tyúk, múzsák, stb. Tételek mellett voltak a portrék egymásról. festettek zenét, és ilyen volt Jacques Dufflinek a Lafour köré.
0: Jacques Duffli ez a generáció, aki már azért tulajdonképpen már a gálán stílusba él bele, hiszen 1715-ös születésű, 1789-ben a forradalom évében hunyt el, és ő már a késő barokk generációban, nagyon érdekes, hogy megfesti a forköré portrét, ki tudja persze, hogy melyik forkörére gondol, az apára, vagy az fiára. Apának a gambadarabjait csembaló átiratban prezentáló fiára.
2: Hát igen, valószínűleg a fekvésében, mivel ez egy F-moll darab, tehát a fekvésében inkább a gambára utal.
0: Talán érdemes megemlíteni, amiről beszélgettünk az elehallgatása közben a stúdióban, hogy a forköré darab az C-moll hangnemű, a C-moll is a francia zenében egy nagyon sötét hangulatú dolog, talán sötétebb is, mint Európa más részén boszorkányos zene, az F-moll pedig egyenesen horror zene, ugye a 17. században még Európában is horror zene, aztán később szelidül a dolog, Európában, és mit tudom, Schubertnél már egyfajta komoly melankólia vagy tragédia, de nem horror.
2: Igen, hát azért ez nem lesz horror, ez a
0: darab. Hallgassuk meg, hogy Jacques Duffli Lafour köré, tehát a Lafour köré zeneszerzői portréja, csembaló darabja, mai műsorom vendége Alföldi Borús Csilla játsza, tehát Jacques Duffli Lafour köré csembaló darabot fogjuk hallani.

0: Jacques Tufli francia csembalista zeneszerzőnek a La Four köré című darabját hallottuk mai műsoron vendége Alföldi Boruss Csilla előadásában. Ugye a műsorunk végéhez közeledünk, ugye Bachtól indultunk, és Bachra azért illik befejezni is egy ilyen műsort, tehát Bachra is nagyon-nagyon hatott ez a francia zene, ugye a díszítéseknek a kultusza, hogy minden becsületes francia csembaló kötetnek a zenei külön táblázat van, amelyik csak arra a kötetre vonatkozik. Természetesen nyilván vannak benne átfedések más zeneszerzők más köteteivel, de az összes nüansz az oda vonatkozik.
1: És ezt én a tanításban is nagyon fontosnak találom, hogy a díszítés az nem mindegy, hogy melyik korban hogy történik. Ehhez a régi szerzőknek, itt a franciáknak is, meg a németeknek is, külön iskola volt erre a 16. századtól 18. századig. Nekem van egy táblázatom az iskolában, a tanterembe, és elmondja, hogy melyik szerző hogy akarja megoldani. A díszítésnek a lényege ebben a korban, mivel pláne csembalónál, hogy dinamikát nem tudunk kifejezni, hogy a díszítéssel akarunk feszültséget okozni.
0: Meg a hangnak a folytonossága. Ugye még Beethovent is frusztrálja az, hogy amikor átírja a hegedű versenyt zongora verzióra, akkor Beethoven is fél attól, meg az összes mai zongorista, hogy szól-e majd a hang, amit a hegedűs képezni tud. Úgyhogy Beethoven ezért például meggyőződésem, hogy azért ír olyan gyors metronóm számokat a zongora verziójához a hegedű versenynek, amelyeket nem hiszem, hogy a hegedűsöknek meg kellene tartani. Ez egy másik történet, de minden esetre a díszítések, amit mondtál, segítenek a hangot életben
1: tartani. Hangot életbe tartani, és a dísz az mindig a régi építészetben is, az egy nagyon fontos dolog, az ki van csiszolva, annak akkorának kell lenni, és olyannak kell lenni, hogy azt az egészet ékesítse és díszítse. Na, szóval a díszítések nagyon fontosak, és rengeteg díszítési mód van, és megegyeznek ezek ebben a korban a francia szerzőknél, meg a németeknél is.
0: Johann Sebastian Bach nem jár külföldön, sohasem Németországon kívül, de hát mindenről mindent tud. És minden érdekli, és ugye gyűjti a kottákat, figyeli a folyamatokat, és ezért nagyon természetesen Bachnál, ugye már egy klavírübung második kötetnél az, hogy franciaüzise uvertűr, igen, és italien is ez koncert, ez már egyfajta állásfoglalás, hogy van a két nemzeti stílus, és ő német zeneszerzőként mind a két nemzeti stílusban, igen, tud komponálni.
1: Igen, és vannak neki a francia szvitjei, vagy pedig a csembalóra írt francia szvitek, vagy akár a zenekari szviteknek a francia nyitányai, meg csembaló például itt én éppen a Hámó partitát hoztam, aminek a nyitánya, az első bevezetője, az egy francia stílus, úgyhogy ez nagyon izgalmas.
0: Csak egy picit hallgassuk bele a Hámó partita nyitányába, csak egy egész rövid részletet, hogy milyen a Bach által gyakorolt vagy használt francia stílus.

0: Bach H-moll partitájának nyitányának az elejét hallottuk a fuga kezdetéig, ugye ez a nagy nemes francia stílus Bach által gyakorolva. Ennyi fért bele most tulajdonképpen a beszélgetésünkbe. Alföldi Boruss Csilla volt a vendégünk, és ugye ami a múltkori orgonás műsorból egy picit kimaradt, hogy a csembalóval foglalkozunk, a te személyes történeteddel is a csembalón keresztül, és hát ugye Németországtól indultunk, elmentünk Franciaországba, egy nagyon kicsit tudtunk beletekinteni ebbe a végtelenül gazdag repertoárba, és Bach zenével fogunk elbúcsúzni majd a hallgatóktól. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál a műsorban.
1: Örömmel voltam.
0: Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Bergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető. Bach H-moll partita utolsó tételének echo tételéből fogunk egy részletet hallani Johann Sebastian Bach csodálatos zenével, mai műsorom vendége Alföldi Boruss Csilla előadásában. Ezzel a zenével szeretnénk önöknek nagyon szép vasárnap délutánt és estét kívánni.

Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Demény Balázs zongorázik. A kolozsvári születésű junior primadíjas művész szóló estjének programján a francia billentyűs tradíció találkozik 20. századi követőjével, melyet nagyszerűen egészít ki Brahms variáció sorozata és Balogh Máté kortárs darabjának ősbemutatója. Tavaly decemberi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 20:42 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Angela Hewitt zongorázik. A kanadai klasszikus zongoraművész leginkább Bach interpretációiról ismerjük,

0: 8 órától. Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
1: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarázs Zsolt. A lemezelő mai vendége Király Ádám zongoraművész, a Győri Széchenyi Egyetem művészeti karának oktatója. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget ezúton is.
1: Budapesti születésű, de most Győrben él. Azt mondta, hogy ennek az is az egyik oka, hogy egyrészt ugye ott oktat, másrészt a Budapesti Zeneakadémián most csinálja a doktoriát, a Bécsi Zeneakadémián viszont zeneszerzés szakon tanuli már, ez az 5. éve, ugye? Tehát most fogja majd, ha minden igaz, befejezni a zeneszerzést.
2: Igen, igen. A Bécsi Zeneakadémián most ez lesz a 6. éve, a korábbi volt az 5. és hát jövő május-júniusban remélhetőleg akkor fogom megcsinálni a diplomavizsgámat kint Bécsben.
1: Azt egyébként el lehet már ilyen fiatalon dönteni, hogy inkább zongoraművész lesz valaki, vagy zeneszerző, vagy a tanítás mennyire lesz fontos az életében?
2: Én úgy gondolom, hogy mindig nyitottnak kell lenni az összes fajta művészeti ág felé, meg akár mondjuk a tanítás felé. Igazából ez mindig nálam hónapról hónapra változik, mondjuk van egy fontos darab bemutató, amire mondjuk el kell készüljek, akkor nyilván mondjuk a zeneszerzés élvez elsőbbséget, de hogyha van például egy koncertműsor, egy fellépés, amivel ugyancsak fel kell készüljek zongorából, akkor pedig nyilván az kap főszerepet. Tehát, hogy nálam igazából mind a kettő fontos volt, és fontos is lesz, meg természetesen mellett a tanítás is, de hogy mindig az éppen adott élethelyzet írja, hogy melyiket részesítem előnyben.
1: 2021-től kezdett el tanulni Bécsben, talán ez is lehetett egy inspiráció, hogy a 2020-as Bartók világverseny zeneszerző fordulójában a döntőbe jutott?
2: Hát igen, az adta meg nekem igazából a legnagyobb inspirációt, hogy akkor a darabom az bekerült a döntőbe, és utána próbáltam meg rá a következő tavasszal a felvételit, és hát aztán utána 21. októbertől tanulok Bécsbe, úgyhogy az nekem egy nagy inspiráció volt.
1: Az egyébként egy jó belépő, tehát amikor az ember elmegy Bécsbe felvételizni, hát az a klasszikus zene egyik fővárosa, gondolom sokan szeretnének ott zeneszerzést tanulni, akkor azért az úgy jól mutat, hogy az ember a Bartók világversenyen bekerül a döntőbe?
2: Én úgy gondolom, hogy maguk a versenyek igazából azért fontosak, mert az emberek, tehát a zenészek így ismerséget tudnak szerezni, de én úgy gondolom zeneszerzőként talán nem ez a legfontosabb, hogy egy ember mondjuk versenyen jól szerepeljen, mert maga a verseny az ugye, akárha mondjuk előadókról beszélünk, akkor is az egy nagyon szubjektív dolog, hát még mondjuk zeneszerzőkről beszélünk, akkor aztán még szubjektívebb, úgyhogy mindenképpen fontos a verseny, meg ez lehet amúgy egy jó belépő, viszont az a fontos, hogy az ember utána mit csinál a verseny után.
1: Egyébként a darabja ugye akkor ezt most már 6 éve komponálta, követi az utóéletét, tehát ez azért bekerült a koncertrepertoárba, játszották már valahol azóta?
2: Sajnos még nem játszották azt a darabomat, az egy vonós négyes volt egyébként, és pont egy ilyen Bartókhoz, ugye a népdalhoz nagyon erősen kötődő a címe is mutatja, elindultam, és ugye az elindultam szép hazámból motívumait dolgozza fel, és hát igen, azt azóta nem adták elő, de remélem, hogy majd valamikor a közeljövőben elő fogják adni.
1: Hangszeres művészeknél nagyon gyakran előfordul, hogy nem is maga a helyszín a fontos, hanem a tanár, tehát azért mennek egy adott helyre, mert hogy annál a tanárnál szeretnének tanulni. Önnél is volt egy ilyen motiváció, hogy pont ahhoz a tanárhoz szeretett volna kerülni Bécsben?
2: Bécsben igazából először a jelenlegi tanáromnak, Varga Júlia,

0: Editnak írtam, és nagyon pozitív volt, neki elküldtem a darabjaimat meghallgatni, vagy adjon tanácsot akár mondjuk a felvételihez. Nagyon pozitív volt, viszont azt mondta, hogy ő a BA-n az első tanulmányi szakaszban ő nem tanít zeneszerzést, csak a masteren foglalkozik zeneszerzőkkel, de ő elirányított egy nagyon kedves kollégájához, Martin Lichtfuss zeneszerzőhöz, és így az első 4 évemet őnála töltöttem zeneszerzésből.
1: Fiatal kora ellenére azért már van néhány felvétel, és egy igazi kuriózum következik, ugye Bartók koncertója, talán az egyik leggyakrabban játszott Bartók mi a koncerttermekben, de talán nem mindenki tudja, hogy ugye 43-ban komponálta ezt Bartók Amerikában, hogy készített egy zongora kivonatot is mindenről, mert úgy volt, hogy New Yorkban lesz egy balett bemutató, és ahhoz szánta, de ez azt hiszem, hogy elég sokáig lappangott is, és csak később bukkantak rá. Most már kiadásban is elérhető Sándor Györgynek köszönhetően, de azt mondta, hogy ez egy borzasztó nehéz darab, és szinte az eredeti Bartók mű lejátszhatatlanul nehéz.
0: Hát igen, maga az eredeti Bartók mű az igazából egy ilyen particella-szerű fogalmazvány, hogy ami azt jelenti, hogy mondjuk 3-4 sorba van leírva a zongorakotta, és hát Bartók ugye nem előadásra szánta ezt a művet, viszont utána Sándor György készített egy többé-kevésbé zongorázható változatot belőle, amit aztán utána ő is ugye felvett CD-re, viszont hát nem nagyon játsszák zongoristák. Tehát én például egy amerikai zongoraművész zeneszerzővel tartom a kapcsolatot, akivel ugyancsak megtaláltam ezt a felvételt, illetve hát ő is készít egy 2 zongorás változatot ebből a műből, és ez az egész igazából a doktori kutatásom szempontjából fontos, mert így a doktorin is ez az egyik fő témám, így a Bartók koncertó meg a zongora átiratai. Tehát azóta nem nagyon játszották ezt a művet, így van.
1: Pedig ugye azt hiszem, hogy ebben minden tudását megmutathatja egy zongorista, tehát ha valaki ezt eljátszaná egy koncertpódiumon, nagyon nagy sikert tudna vele aratni. Most azt kérte, hogy majd a zárótételt, az 5., a finálét mutassuk meg a hallgatóknak. Hát ez aztán, ha valaki jól játsza, garantálja a tapsvihart a végén.
0: Talán azért is választottam ezt az 5. tételt, mert ez szerintem a legkomplexebb zenei szempontból is, illetve tehát zeneileg talán itt tudja a legtöbbet megmutatni a maga az egész átirat. És talán ez nálam egy szubjektív dolog, de talán ez az 5. tétel sikerült átirat szempontjából a legjobban, úgyhogy ezért is választottam ezt a tételt.
1: Bartók koncertójának 5. tételét hallják tehát zongora átiratban. Király Ádám játszik, a felvétel 2024-ben a Zeneakadémia Solti termében készült.

0: Egy igazi kuriózumot hallottak, Bartók koncertójának 5. tételéből szólt a részlet, a zongora verziót hallották, Király Ádám játszott. Azt mondta, hogy kutakodott különböző kották után, és 2022-ben találta meg ezt a kottát, de ugye zeneszerző lévén, ha nem találta volna meg, akkor is szívesen készített volna a koncertóból egy zongora kivonatot?
1: Igen, 2022-ben találtam meg ezt a kottát, de ha nem találtam volna meg, akkor mindenképpen szerettem volna egy ilyen kivonatot elkészíteni. Ilyen Bartók zongora átiratokkal korábbról már találkoztam, mert tanultam a táncvitet például, illetve maguk így a zenekari művek zongora átiratai, vagy akár két zongorás átiratok engem mindig is nagyon érdekeltek, mert én úgy gondolom, hogy mondjuk egy zeneszerző akarva, akaratlanul nagyon sokat belerak magából mondjuk egy szimfonikus költeménybe, tehát hogy olyan értékű zenék tudnak abból születni, hogy az ember mondjuk egy nagy zenekarra komponál olyan hangszínek, meg olyan formák, hogy azt a sokszor zongorán reprezentálni is ugyanolyan fontos.
0: Ez még azért is érdekes, mert nagyon sok olyan hangszer van ugye a zongorán kívül, aminek meglehetősen szűk az irodalma, és akkor ott különböző átiratokra vadásznak a szólisták, de hát a zongora irodalom meg annyira kimeríthetetlen, hogy azt gondolná az ember, hogy hát a meglévő repertoárt is lehetetlenséggel játszani.
1: Igen, hát pont ez az egyik jó és rossz oldala ugye a zongora irodalomnak, viszont ugye nagyon sok átirat is készült, tehát ugye Liszt is írt átiratot, meg utána akár mondjuk Buzoni is készített nagyon sok barokk művből átiratot, tehát hogy ez valahogy mindig jelen volt a zongorázásnál, hogy vagy akár mondjuk vegyük Mozartnak van például a 6 német tánca, amiből saját maga zongora és zenekari verzióban is felelhető. Tehát, hogy valahogy a zeneszerzőket, akár zongoristákat, ezt valahogy mindig foglalkoztatta, hogy készítsünk átiratokat bizonyos művekből.
0: A diploma koncertjén is ezt játszotta, és amit a hallgatóknak mutattunk, az pedig egy koncerten készült a Zeneakadémián. De ha jól tudom, akkor jövőre tervez egy lemezt, és ezen két csemege, a táncvit és a koncertó, mind a kettőnek a zongora verziója hangzana majd el. Hát ez igazi ritkaság lesz, hiszen tulajdonképpen konkrét CD ezekből zongora változatban még nem is készült. Ugye Sándor Györgynek egy élő koncerttől a felvétele fellelhető, de azért zongoristák ezt lemezre nem szokták játszani.
1: Nem, úgy tudom, hogy ez lenne az első felvétel ebből a darabból, tehát magából a koncertóból. Én még egy amerikai zongoraművésszel tartom a kapcsolatot, aki egyébként készített ebből, vagy hát még most is dolgozik rajta, de már a prototípusát megkaptam ennek az átiratnak. Szóval ő csinált egy két zongorás verziót a Bartók koncertóból, Logan Skeltonnak hívják, és ő is játszotta egyébként ezt a szóló zongora átiratot, de ha jól tudom, ő is inkább koncerteken adta elő, tehát hogy ebből valódi CD-t tényleg nem készült.
0: Viszont ha valaki CD-t szeretne készíteni, akkor általában az szokott a sorrend lenni, hogy előtte azért szeretné néhányszor koncertpódiumon is előadni. Van egy ilyen terv önnél is?
1: Igen, hát magát ezt tehát a koncertót azt utoljára, hát 2 éve pont ezen a 2024 májusi koncerten játszottam, tehát azóta én nem játszottam egyébként ezt a darabot, bár mindig előkerült, mert egyébként a Győri Széchenyi István Egyetemen ott zongora kísérőként, korepetitorként is dolgozom, és ott például a karmester tanszék munkáját is segítem. Ott elő szokott fordulni, hogy valaki mondjuk hozza a koncertót, mint vezénylés technika órára, és akkor én zongorázom az átiratot, tehát ott így elő szokott kerülni.
0: Tehát akkor most lassan a kezében van ez a darab.
1: Igen, tehát így elő szokott így kerülni így az évek során, de így utoljára 24 májusában játszottam koncertem. Most, hát azt tervezem igazából a felvételig, hogy minél több olyan embernek, akár karmester, akár zongorista eljátszom, aki nagyon sokat foglalkozott átiratokkal, vagy nagyon sokszor dirigálta ezt a művet. Tehát, hogy tényleg szeretnék valahogy úgy minden olyan információt begyűjteni, ami valamennyire hitelessé teszi ezt az átiratot.
0: Vannak is a fejében nevek, tehát például karmesterek, akikkel ezt szeretné átbeszélni?
1: Akiknél eddig már voltam, vagy hát például a diplomám környékén segített, például megmutattam a Rajna Martinnak ezt a zongora átiratot, és ő például nagyon sok ilyen plusz zenekari szólamot még beleképzelt, tehát hogy így belerakott magába így az átiratba, és picit így gazdagabb lett, mert alapvetően a magán a Sándor György átiraton egy picit azt érzem, hogy sok szólam, ami benne lehetne, az nincsen benne, viszont nyilván vannak olyan helyek, amik technikailag szinte lejátszhatatlanok. Tehát, hogy akár, nem tudom, gondolhatunk egy Ligeti etüdre, amit jobb esetben is 4-5-6, nem tudom mennyi év, mire zongorista tényleg olyan szinten el tudja játszani, hogy az megfeleljen.
0: A Bartók utáni zeneszerző generációk közül ugye Ligetit és Kurtágot, talán most már Ötvös Pétert szokták emlegetni, de azért ott van a sorban Szőlősi András, tőle is hozott egy darabot, Tájkép halottakkal ez a címe.
1: Igen, hát maga ez a mű, mivel elsősorban zeneszerzőként találkoztam. A Konziban Meskó Ilonánál és Horváth Bálintnál tanultam, és Horváth Bálint hozta be ezt a darabot, hát valamikor ilyen 11-12-ben, és hát így zeneszerzés szempontjából elemeztük, és akkor nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Tehát, hogy akkor abban az időben valami olyan komplex zongora technikát, vagy egy olyan komplex világot találtam én ebbe meg, ami utána mindig így végigkísért.
0: Ugye ezt Angliában mutatták be ezt a darabot, mégpedig ugye azért, mert Frankl Péternek komponálta, aki ugye Londonban él most már hosszú évtizedek óta.
1: Igen, tehát magát ezt a darabot egyébként pont Frankl Péterrel hallgattuk a Konziban, de aztán ráakadtam egy másik felvételre is, a Csaló Gábor tanár úr, aki tanárom volt, a kamaratanárom volt a Zeneakadémián, és ő vele szoktam mostanában hallgatni, úgyhogy ezért is talán őtőle hoztam el ezt a felvételt most így a mai műsorba.
0: Ugye Tájkép halottakkal, tehát azért sejtetjük, hogy itt egy kicsit sötétebb tónusú darabról van szó. Szóval van ennek esetleg egy programja, tehát egy konkrét történetet mesél el?
1: Én úgy tudom, hogy magának ennek az egész műnek konkrét programja nincsen, inkább egyfajta maga a zene talán egy ilyen leírást ad, vagy egy ilyen lefesti talán ezt a képi világot a különböző halotti képek között. Tehát a Szőlősire egyébként amúgy is jellemző egyfajta ilyen befelé fordulás. Én úgy tudom, bár személyesen nem ismertem, de hogy egyébként a való életben egy nagyon nyitott ember volt, viszont van a zenéjében valami olyan fajta mélység, ami engem akkor abban az időben megérintett, és hát én úgy gondolom, hogy talán maguk a részek is ilyen különböző tájképeket festenek le. Tehát lehet, hogy mondjuk ez nem egy egész tájkép, hanem mondjuk sok kis epizód. Hogyha meghallgatja majd a hallgató, akkor ezeket biztos fogja érezni az ilyen erős váltásokat.
0: Szőlősi András Kodály tanítvány volt a II. Világháború alatt, tanult ő a Zeneakadémián, de aztán Petrassinál is tovább képezte magát a római Santa Cecilia Akadémián, és ő nemzetközi hírnévre is szertett, hiszen nagy zenekari műveit például Párizsban is szívesen bemutatták, és ott is nagy sikert aratott, de a King Singers felkérésére is komponált két darabot.
1: Talán inkább azt mondhatom, hogy a Petrassi iskola után szerzett talán nagyobb ismertséget, illetve foglalkoztam ezzel a Petrassi vonallal is, mert ott például nagyon sok magyar tanult kint, a Jenei Zoltán vagy Durkó Zsolt is kint tanult Petrassinál, illetve ha jól emlékszem, például még Ennio Morricone is növendéke volt Petrassinak, tehát én úgy gondolom, hogy talán onnan indult el Szőlősinek így a nemzetközi pályája.
0: Szőlősi András Tájkép halottakkal című zongoradarabjából következik, most egy részlet Csalog Gábor játszik.

0: Szőlősi András Tájkép halottakkal című művéből hallottunk részletet, egy 2016-os lemezről Csalog Gábor zongorázott. 2021-ben volt születésének 100. évfordulója Szőlősi András születésének, és azt mondta, hogy a Covid alatt akkor kezdett el behatóbban foglalkozni, és meg is tanulta ezt a darabot.
1: Igen, hát a Covid közben, tehát hogy ugye 2020 tavaszán volt ugye az első Covid járvány, és a második ilyen hullám alatt tanultam meg igazából ezt a darabot. Ugye nekünk volt kortárs zongoránk a Zeneakadémián, amit Borbély László tanár úr tanított nekünk, és azt hiszem még valamikor szeptemberben, ez év szeptemberben beszélgettem vele, és akkori felmerült Szőlősi Andrásnak a neve, hogy nem tudom, én nagyon érdeklődöm az ő zenéje iránt, meg tudom, hogy van ez az egy zongora darabja.
0: Igen, ő nem sokat írt zongorára.
1: Nem, ez az egyetlen zongora műve van Szőlősinek egyébként, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, de maga amúgy az egész életmű nem nagy, tehát hogy nagyon, nagyon ilyen koncentrált szerző volt, és na mindegy, szóval beszélgettem a Borbély tanár úrral, ő utána novemberben, vagy talán decemberben felhívott, hogy lesz ez a Szőlősi emlékkoncert, és hogy mindenképpen ezt a darabot jó lenne eljátszani, ezt a zongora darabot. Csak hát volt nagyjából 3 hónapom az egész műnek a megtanulására, és tényleg nagyon nehéz, tehát hogy én erre minimum egy másfél évet szánnék egy zongoristának, hogy ezt úgy meg...
0: Pedig egy 12 tudja. Perces darabról van szó.
1: Igen, tehát még hosszú is, meg nagyon sok komplex dolog van benne, illetve nagyon zongoraszerűtlen, tehát hogy az eleje például, amikor nézők is ugye hallották ezeket az ilyen kis folyandárszerű passzázsokat, ilyen kis kromatikus anyagokat az elején. Például szinte lehetetlen újrendben megvalósítani. Tehát én minimum egy hetet azzal töltöttem, hogy az ilyen apró skálákat egyenként beírtam az újrendeket, és hogy tényleg úgy passzoljon minden. És még úgy is közben változtattam.
0: Szereti ezeket a kihívásokat, hogy amik nem adják igen. könnyen magukat, azokat a darabokat szívesen előveszi?
1: Igen, talán én nagyon szeretem az ilyen kihívás darabokat, akár mondjuk zeneileg kihívás, vagy technikailag, meg amiket nem gyakran játszanak, pedig annak ellenére nagyszerű művek. Tehát, hogy én mindig próbálok ilyen darabokat keresni, úgyhogy hát ezt a Szőlősit is ezért szerettem volna így előadni. Magában ebben a Covid-ban egyébként nagyon érdekes volt ezt tanulni. Elég bensőséges, meg sokszor eléggé mély dolgok vannak ebben a műben, és talán így a Covid alatt maga ez az egész állapot, amiben ugye akkor volt akár mondjuk a zenész szakma, az így nagyon passzolt ez a zongora darabhoz.
0: Ezt is tervezi esetleg, hogy akár közönség előtt is szívesen eljátszanám?
1: Igen, hát magát ezt a darabot, ezt azt hiszem 2-3 játszottam eddig az életem során, de a jövőben is szeretném mindenképp előadni. Legutóbb volt a BMC könyvtárában egy ilyen kortárzenei zongora estem. Például pont így a Goffredo Petrassi, illetve a tanítványai, magyar tanítványainak a műveiből válogattam. Koncert címe igazából a Mester és tanítványai volt, és akkor ott voltak Petrassi művek, volt Jenei Zoltán, voltak Durkó művek is, és a végén a Szőlősi zongora mű is megszólalt, úgyhogy magát ezt egyébként, ezt az egész műsort tervezem így a jövőben is előadni. Most úgy néz ki, hogy januárban lesz ebből egy koncertem Bécsben, az Alteschmiede kortárzenei központban, de jó lenne ezt minél több helyen is eljátszani.
0: A Szőlősi neve a magyar hallgatók közül sem biztos, hogy mindenkinek rögtön beugrik, de mondjuk például Bécsben a zeneszerzés kollégái hallottak már egyáltalán róla?
1: Nem, igazából magán a Bécsi Egyetemen ott akárhányszor mutattam zeneszerzés hallgató kollégáimnak vagy tanároknak ezt a művet, senki nem találkozott vele. Viszont valahogy mindenkinek nagyon felkeltette az érdeklődését, elkérték tőlem a felvételt, a kottát, hol elérhető, tehát hogy abszolút érdeklődést mutattak iránta.
0: Kicsit betette az osztrák köztudatba, és akkor Szőlősi András nevét. Király Ádám a lemezelő vendége, ami koncertről viszont be is számoltunk itt a Bartók Rádióban nyár elején a Régi Zene Akadémián 200 év keringőiből adott egy koncertet. Hát ez egy sokkal könnyedebb műfaj, és most is hozott keringőt, Ravel ugye 8-at is komponált, Nemes és érzelmes keringők ez a címe. Itt pont fordított a sorrend, itt először volt a zongora változat, és aztán ezt hangszerelte át nagy zenekarra Ravel.
1: Így van, hát ezzel a keringővel igazából a Kemenes András tanár úr, aki a BA zongora tanulmányaim alatt volt a tanárom, ő mutatta meg igazából ezt a Ravel keringő sorozatot, amiben hát azonnal beleszerettem, és utána kivettem a partitúrát is, tehát hogy próbáltam így ezt is elemezni. Úgyhogy ő hozta meg igazából a kedvemet így ehhez a keringő ciklushoz, és hát aztán utána kutattam tovább, és ugye felelhető a Ravel Lavazból is egy szerzői zongorátirat. Ott viszont nagyon érdekes, mert pont fordítva csinálta. Ott ugye a zenekariból lett zongora, itt a Ravel Nemes és érzelmesnél pedig a zongorából zenekar, úgyhogy ez mindenképpen érdekes számomra.
0: Hát ma már mindenképpen ez a zenekari változata jóval ismertebb, de egy nagyon különleges koncert volt ott 1911-ben Párizsban, hiszen a közönségnek sok kritikus zenetudós ott ült a közönség sorában, és nem árulták el a szerzőt, és ki kellett találni, és senki nem találta ki, ha jól tudom, Ravelt, de például Kodály Zoltánra azért többen tippeltek.
1: Erről azt hiszem én is olvastam, és ott is azt hiszem a Ravel műnél felmerült a Kodály neve, de azt hiszem más zeneszerzők neve is felmerült.
0: Stati például, ha jól
1: emlékszem. Igen. Hát ott lettem volna azon a koncerten, az biztos.
0: Pávol Jervivel és az Orchestre de Paris-val hozta el ezt a keringő sorozatot. Most az első és a hetedik keringőt hallgatjuk meg, tehát Ravel Nemes és érzelmes keringők ciklusából.

0: Egy 2023-as lemezről szólt Ravel nemes és érzelmes keringőiből az első és a hetedik, az Orchestre de Paris-t Pávó Jervi vezényelte. Király Ádám zongoraművész a vendégünk, igazi muzsikus családból származik, nagypapája karmester volt, nagymamája gordonkán játszott, édesanyja hegedül és énekel, édesapja pedig az operaház basszistája volt, és például Sarastrókat vagy Fülöp királyt is énekelt az operaházban. Az egyértelmű volt, hogy a klasszikus zenét választja?
1: Hát ugye nagyon sok zenei hatás ért engem így a szüleim, családom által, és ezért igazából fogékony voltam nagyon abban az időszakban minden zenére, de talán az első fontos moment, amire még emlékszem is, meg a szüleim mindig szokták mesélni, hogy amikor megtaláltam anyumnak a szintetizátorát a szekrény tetején, kértem, hogy vegye le, és hát elkezdtem azzal úgy játszani, így a hangszíneket keresni, meg...
0: Hány éves meg, volt?
1: Hát talán 4 vagy 5 éves lehettem, tehát tényleg nagyon kicsi voltam, és olyan gyerek voltam igazából, aki nem marad meg egy helyben 5 percnél tovább, tehát mindig valami más játékkal kezdtem el játszani, aztán azt is meguntam, mentem a következőre, és a zongoránál ott töltöttem, vagy hát ennél a szintinél ott töltöttem, hát egy jó 1,5-2 órát mindig, és hát elkezdtem ilyen kis apró kis motívumokat, gyerek darabocskákat komponálgatni, tehát hogy nem nevezhetők ilyen komoly daraboknak, és akkor mindig egy kazettára fölvettem őket, amik épp eszembe jutottak, kis motívumok, meg dallamok, és hát így ezzel indult el igazából így a zongora, meg talán mondhatjuk a zeneszerzés is, hogy ezeket így 4-5 évesen elkezdtem.
0: De ennyi muzsikus volt a családban, akkor ezeket a kis szerzeményeket például megmutatta nekik? Vagy kinek mutatta meg
1: hát
0: igazából?
1: Megmutattam nekik is, vagy hát magát ezt az elkészült CD-t, vagy nem CD-t, tehát kazettát. Ilyen kis kazettát, ilyen kazettás magnóból a felvételeket lejátszottam nekik, tehát hogy ők is hallották, és hát akkor utána döntöttek úgy, hogy akkor beiratnak engem zenei általánosba, illetve hát zeneiskolába is, zongoratanszakra. Hát ilyen 6-7 évesen kezdtem el a zeneiskolában a zongoratanulmányaimat.
0: Édesapja ugye az operaházban énekelt, és azt mondta, hogy Polgár Lászlónál tanult Zürichben. Ki is költözött akkor ő évekre Zürichbe?
1: Igen, hát ő 2-3 évet töltött, azt hiszem, zürichi opera stúdióban, és akkor igen, akkor nála tanult a Polgár Lászlónál. Ő mindig nagyon pozitívan emlékezett vissza erre az időszakra, meg a nála töltött évekre, és ha jól tudom, azt hiszem, ő már előtte is énekelt az operában, de úgy gondolta, hogy ez a 2-3 év nála töltött idő, ez kellett ahhoz, hogy tovább vigye.
0: Mennyire volt operaházi gyerek? Kisgyerekként emlékszik, hogy bevitték, és ugye hát az egy varázslatos épület lehet pláne egy gyereknek.
1: Igen, hát 1-2 emlékem van egyébként, így talán a Carment láttam élőben az operaházban. Az például nagyon tetszett, tehát hogy arra egy ilyen pozitív emlékként gondolok vissza, de ugye apum ő igazából 2007-ig volt az operaházban, tehát 9 éves voltam, amikor ő elment onnan nyugdíjba, és hát emiatt azért nagyon kevés emlékem van így erről az időszakról, de erre a Carmenre emlékszem, úgyhogy ez mindenképp pozitív.
0: Messiaen művet is hozott, ugye 41-ben a német hadifogolytáborban mutatták be a Kvartett az idők végezetére című darabját. Azt mondta, hogy még ezt egész fiatalon 2014-ben hallotta a BMC-ben remek magyar előadókkal, és akkor nagy hatást gyakorolt arra ez a mű.
1: Igen, BMC-ben ez a hallgatás napja volt 14-ben, és hát igazából egy egész napon keresztül kortárs különböző helyszíneken a BMC könyvtár, BMC nagyterem vagy az Opus Jazz Clubban így voltak koncertek, de hogy ami engem igazán megragadott ez a mű, ez volt egyébként a záró koncert egyik műsorszáma, és ezt Keller András, Klenyán Csaba, Róman Ditta, illetve Fejérvári Zoltán játszotta így kvártetbe, és az volt még hozzátartozóan így az érdekesség, hogy ilyen babzsák fotelekből lehetett hallgatni a koncertet, és aki ezt a 45-50 perces darabot meghallgatja, az tényleg egy olyan fajta világba tud átszellemülni, ami engem akkor nagyon megérintett 14-ben, úgyhogy ez mint így zeneszerző, és mint zenész engem nagyon meghatározott ez az előadás, úgyhogy azért is raktam be így a felvételek közé.
0: Az is esetleg vonzó volt, hogy akkor nem csak mint szólistaként, hanem egy ilyen kis kamara csapatban az együtt muzsikálás is foglalkoztatta?
1: Igen, maga a kamarazene az mindig foglalkoztatott engem, és most is legalább ugyanannyit, ha nem többet játszom kamarába, mint mondjuk szólóba. Illetve hát ami még fő munkámhoz tartozik, vagy fő hivatáshoz, az a zongora kísérés. És amikor másokkal dolgozik együtt az ember, akkor mindig valami új benyomást kap, vagy új
0: színeket. Operai énekesekkel például?
1: Operai énekesekkel is dolgoztam, de főleg inkább hangszeres hallgatókkal dolgozom, hangszeres zenészekkel. A feleségem, ő például hegedűs, ő vele nagyon sokat szoktunk játszani, de más hegedűssel is legutóbb Statatos Sebessénnyel játszottunk a Művészetek Völgyében. Nagyon sok olyan partner van az én környezetemben, akikkel nagyon szívesen játszom.
0: Messiaen Quartet az Idők Végezetére című művéből a 7. tételt hallgatjuk meg, ennek az alcíme Szivárványok kavalkádja az angyalért, aki bejelenti az idő végét. A 4 előadó Jörg Widmann klarinét, Caroline Widmann hegedű, Nikolas Alstedt cselló és Alexander Lonkis zongora.

0: Messiaen Quartett az idők végezetére című művének hetedik tételét hallották. Jörg Widmann klarinéton, Caroline Widmann hegedűn, Nicolas Alstedt cellón, Alexander Lonkis pedig zongorán játszott. Király Ádám a vendégünk. Azt mondta, hogy egy bécsi koncerthez van köze a most következő muzsikának. Simanovszky első hegedű versenyéből hallunk majd egy részletet. Akkor a berlini filharmonikusok játszottak. Ugye ez mindig egy ilyen vetélkedés, és egy kicsit, hogy most melyik jobb együttes, a bécsi vagy a berlini filharmonikusok. Hát azt mondta, hogy fantasztikus volt a berliniek előadása, Kirill Petrenko vezényelt.
1: Igen, hát az a koncert az engem nagyon, úgy is mondjam, lehet így fogalmazni, meg csapott, mert egyszerűen egy olyan fajta energia, meg zeneiség, meg felkészültség volt az egész zenekarban. Amikor mondjuk egy első hegedű szólamot úgy hall az ember, mint hogyha tényleg egy darab hegedű, egy hangszín, tehát hogy minden egy lenne, az úgy nagyon meg tudja így csapni a hallgatót abszolút pozitív értelemben. És hát maga ez az egész Simanovszky hegedű verseny, ez is egy olyan darab, ami hát abban az időben, amikor ezt írta, egy nagyon új fajta hangszín volt így a zeneszerzők körében.
0: Ez az első világháború alatt 16-ban komponálta, aztán talán pont a háború miatt is jóval később, azt hiszem 22-ben mutatták csak be.
1: Igen, és azt olvastam én is talán róla, hogy maga a bemutató az hatalmas nagy siker volt, ami sok kortárs, akkori kortárs darabról sajnos nem mondható el, de hogy ezt valahogy nagy kitörő lelkesedéssel fogadták, és hát tényleg olyan fajta hangszerelés, olyan fajta hangszínek vannak az egész műben, ami hát éppen abban az időben komponáltam én is a hegedű versenyemet, és az úgy nagyon meghatározott így akár mondjuk a komponálást illetően, vagy akár mondjuk a hegedű szólamot, vagy hegedű szerepét illetően. Ez mind zeneszerző is nagy hatással volt rám ez az előadás.
0: Amikor mondjuk hegedű versenyt komponál, akkor van olyan barátja, hegedű művész, akivel egy kicsit azért kommunikál a komponálás alatt, hogy mit, hogyan?
1: Ezt a hegedű versenyt a feleségem számára komponáltam egyébként, és utána abban az évben elő is adtuk a darabot. A feleségem királyné Bognár Fanni volt a szólista, illetve az Eranova Kamarazenekart Kemény Péter vezényelte. Úgyhogy ez így 2024. októberében bemutatásra is került.
0: Azt mondja, hogy a karmesterek is nagyon izgatják, ugye Kirill Petrenko, hát napjaink egyik sztár karmestere, ugye a berliniek vezetője. Próbált is vele felvétel, de fontos volt Lizán Batiasvili, a szólista személye, és hiszen vele látta a grúz származású, de ha jól tudom, Németországban élő hegedű művésszel látta.
1: Igen, ő volt a szólista ezen a koncerten, tehát ő is egy olyan fantasztikus kaliber, és nyilván amellett, hogy mondjuk egy nagy zenész, de hogy annyira tisztán, őszintén érthetően adta elő ezt a darabot, hogy nyilván ő is hozzájárult ahhoz, hogy ez a koncert, ez így bennem maradt.
0: Simanovszky első hegedű versenyének első tételéből mutatunk részletet, tehát Liza Batiasvili szólójával. A Philadelphiai zenekart Jenik Nézetszögen vezényli egy 2022-es lemezről.

0: Simanovszi első hegedű versenyének első tételéből hallottak részletet. Liza Batiásvili volt a szólista, a Philadelphiai zenekart Jenik nézett szögen vezényelte egy 2022-es lemezről. Király Ádám azt mondta, hogy nagyon szeret akár beülni egy zenekarba is, és hogy sok-sok élménye van már, például Rajna Martinnal is dolgozott ilyen értelemben együtt.
1: Igen, hát a maga a zenekari munka, a zenekarban lévő hangszeres munka az azért meghatározó, mert akkor igazából az ember úgy is találkozik a darabokkal, mint előadó, nem csak mint karmester, hallgató, zeneszerző, hanem ő maga is részesei úgymond a produkciónak. És hát egy ilyen próba folyamatot mondjuk végigkövetni, tehát ami most nekem így emlékezetes, az így a győri filharmonikusokkal, mondjuk a Bartók zene ütőhangszerekre, húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára. Az például egy ilyen nagyon emlékezetes élmény marad, és azt vezényelte a Martin.
0: Akkor és mondjuk ő volt ott a vezető karmester?
1: Akkor már nem ő volt, tehát akkor ő, mint vendégkarmester vett már részt a zenekarnak a munkájában. Tehát, hogy egy ilyen próba folyamatot mondjuk végigkövetni, az mindenképp egy nagy élmény zeneileg. Ahol csak lehet, próbálom az ilyen dolgokat azt így gyűjteni. Vagy akár mondjuk volt egy táncvit produkció, amiben zongora, illetve cselesta szólamot is játszottam. Ott például van egy nagyon érdekes részt, azt így koreográfia szempontjából is érdemes megjegyezni. A táncvitnek a harmadik tételében van egy ilyen 8 ütemes átvezető, ahol a cselesztásnak át kell ülnie a zongorához. És például volt olyan zenekari próbán, ahol a cselesztát nagyon messzire helyezték a zongorától. És akkor az mindig egy ilyen akrobata mutatvány volt ott át evickélni. A hegedű pultok meg a zongora végek között, tehát az mindig egy ilyen sportteljesítmény volt azt a 8 ütemet lefutni, és akkor utána a zongorista az odahült a zongorához, lejátszotta, azt visszament cselesztázni.

0: Egyébként ezek a különös körülmények, ezek mennyire zavarják előadás közben? Tehát arra kell már koncentrálni, hogy hú, hogy fogok átérni a cselesztára, vagy azért ezt ki tudja kapcsolni, amikor játszani kell?
1: Először nagyon izgultam, hogy abban a 8 ütemben áttérek-e, meg megfelelő módon megyek, meg jó helyre ülök, mert nem mindegy, hogy felső szólamot, alsó szólamhoz ülök, tehát hogy először az én izgultam, vagy hát picit druk volt bennem, de hát utána nyilván már úgy gyakorlottabban csinálja az ember. De ilyen dolgok egyébként bármikor történhetnek a színpadon, tehát akár mondjuk szóló előadás közben, vagy mondjuk kamaránál, ugye a hegedűsnek mondjuk elszakad az éhúrja, és akkor ott helybe cserélni kell, vagy valamit kitalálni, hogy orvosoljuk a problémát, szóval. Tehát ilyenek előfordulnak, meg elő is fordultak már az életemben.
0: A műsorban többször beszéltünk már Bartók tánc vittjéről. Ugye itt eredetileg a zenekari változat volt, és ennek sikerén felbuzdulva Bartók készített egy szóló zongora átiratot, amit aztán Sándor György mutatott be Amerikában, egész pontosan a Carnegie Hallban. Bartók tanítvány volt Sándor György, és amikor Bartók ugye kint élt az élete utolsó 5 évét Amerikában, akkor ők szoros kapcsolatban voltak.
1: Igen, hát ő mindig, tehát így a Bartók amerikai évei alatt nagyon sokat egyébként segített is Bartóknak, mert ha jól tudom, ő korábban kiment a Sándor György, mint Bartók, ő már ott kvázi üdvözölte őt, vagy pártfogolta, és hát sokat is dolgoztak együtt Bartókkal abban az időben, és például ez a táncfit bemutató, ez azt hiszem 1945 februárjában volt, és hát bár Bartók ugye 26-ban írta ezt az átiratot, azóta nem tudok róla, hogy előadták 45-ig, viszont 45-ben megint elővették Sándor Györgyel, és akkor nagyon sokat dolgoztak rajta, és hát például Bartók plusz változtatásokat is beleírt ebbe az átiratba. Jól tudom, van valami közös fotójuk is, azon egyébként a zongorán pont ez az átirat található, hogyha nem tudom, valaki rázumol a képre, akkor ott táncvit meg zongorátirat, ilyen szempontból is érdekes, hogy mind dolgozhatnak akkor ők ezen az átiraton.
0: De azt mondta, hogy Sándor György azért nem kotta hülyen játszotta le a darabot.
1: Igen, és ez az egyik nagy dilemmám egyébként így a következő felvétellel, amit abszolút az érdekesség szempontjából hoztam el, tehát nyilván elhozhattam volna akár mondjuk Schiff Andrással is a felvételt, vagy Kocsis Zoltánnal, tehát velük nagyon sokat szoktam hallgatni. De itt igazából az érdekelt, hogy például ebben az utolsó tételben, a fináléban Sándor György miért húz ki akár mondjuk oldalakat az egész zenei anyagból. Nagyon sokszor megváltoztatja akár mondjuk a zongoratechnikai részét ennek a darabnak, és hogy ez mondjuk mennyire lehet mondjuk összefüggésben a 45-ös változattal. Ugye a 45-ösről nem ismerünk elérhető hangfelvételt, és hogy Bartók
0: ott,
1: akkor...
0: ha jól tudom, ott volt Bartók is a Carnegie Hallban.
1: Igen, ott volt ezen a koncerten, és nem tudhatjuk, hogy akkor mit változtattak ezen a kottán. Egyébként, ha jól tudom, utána ugye Sándor Györgynél maradt ez a kotta, és aztán valahova elajándékozta valami argentin Bartók rajongó barátjának, és azóta eltűnt ez a 45-ös Bartók változtatásaival kiadott átirat. Tehát, hogy ez talán egy ilyen jövő zene történészeinek, vagy Bartók kutatóinak akár lehet egy kiindulási pont, bár nyilván biztos ők tudnak erről az eseményről.
0: De most foglalkozik is a táncvittel a doktori iskolában, azt mondta.
1: Igen, magával a táncvittel is, a koncertóval, meg így az összes Bartók átirattal.
0: Mi lesz a szakdolgozatának a címe?
1: Bartók zenekari műveinek zongor átiratai. De ez még lehet, hogy változhat, mert vannak egyébként barokk átiratai is Bartóknak, amiket játszottam az elmúlt időben. Ha van nyilván arra kapacitás, akkor én örömmel beszélnék, vagy írnék másról is a dolgozatban ezek mellett.
0: Bartók táncvittjéből most a 6. finálétételt hallgatjuk meg, tehát a zongora változatból Sándor György játszik.

0: Bartók táncvítjének 6. tételét hallották ezúttal zongorán, Sándor György játszott. Hát azért ő egy fantasztikus zongorista.
1: Én is nagyon szeretem a zongorázását, meg nagyon sokat tett igazából így a Bartók műveknek az előadásáért. Ugye a 3. zongora versenyt is, ha jól tudom, ő mutatta be.
0: Már csak Bartók halála után.
1: Igen, tehát különböző más-más darabokat is gyakran játszott koncertjein. De igazából magát ezt a korábbi felvételt is azért mutattam meg, mert ezt a nagy kérdést a részemről, hogy Bartók akkor mit dolgozott Sándor Györggyel, és ezt a verziót fogadta el esetleg Bartók annó. Emiatt gondoltam, hogy ezt a felvételt berakom, de sokat szoktam egyébként Sándor Györgyöt hallgatni, mert lényegében ő volt a legközelebbi viszonyban Bartókkal, tehát mint Bartók játékos, ő nagyon fontos.
0: Igen, hát ugye a tanítványa is volt még Budapesten a Zeneakadémián, és aztán az élete utolsó 5 évében pedig ők nagyon szoros kapcsolatban voltak. Azt láttam, hogy nem csak nagy zongoristákhoz ment el mesterkurzusra, hanem karmesterek, vagy inkább hegedű művészek, ugye Takács Nagy Gábor vagy Pau György kurzusain is részt vett.
1: Igen, hát a Zeneakadémia éveim alatt nagyon sok más zenésznél is voltam mesterkurzuson, de talán ők voltak ilyen szempontból a legmeghatározóbbak. Nekem a Pauk Györgynél igazából az egy ilyen egyszeri mesterkurzus volt, ugye, amit a Zeneakadémia szervezett még azt hiszem 2019-ben, még a Covid előtt, és ott azt hiszem Debussy hegedű zongora szonátáját játszottuk a feleségemmel, és az nagyon meghatározó volt mind a kettőnk számára. És a másik mesterkurzus, a Takács Tany mesterkurzus, az viszont egy ilyen 2-3 napos, 2-3 alkalmas, ilyen nagy workshop-szerű mesterkurzus volt, tehát ott beültünk mások óráira is, nekünk is 3 órát tartott a tanár úr, tehát hogy azt a fajta zenei tudást, meg azt a fajta hozzáállást, a emberséget a zenéhez, magát az egész kamarazenét, azt talán ő határozta meg így legjobban így az elmúlt években. De minden esetre nagyon fontos szereplő volt így.
0: Hát még egy fiatal embernek azért egy teljesen más generáció, vagy régi nagy muzsikus generáció tagjai. Ugye szerencsére Takács Nagy Gábor még jó egészségnek örvendően köztünk van, Pauk György néhány évvel ezelőtt elhunyt, de hogy ezekkel a nagyokkal még így találkozni.
1: Igen, hát ez nagyon fontos. Ilyen szempontból nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy tényleg ilyen embereknél tanulhattam, ilyen embereknél voltam mesterkurzuson, de akár valamennyi tanáromról lesz elmondható. Mondjuk egy ilyen kurzuson ott ülünk az első sorban, és figyeljük minden megoldandó problémát, megoldandó zenei anyagot, hogy ott megszületik valami, akár kamarazenében, vagy nem tudom, ezek a mondatok, amik így beégnek az embernek.
0: Tudnál erre példát is mondani, hogy kitől mondjuk mi ez a mondat, ami beégett önbe?
1: Takács Nagy mondta például a pianóra egy ilyen nagyon feszült zenei rész tekintetében, hogy pianón kell játszani, és azt mondta, hogy hát forte csak 1000 méterről. Vagy ez hasonló ilyen elszólások, vagy amikor mondjuk a tanításról beszéltünk, mert sokat is beszélgettünk így a kurzus alatt előtte, utána, nagyon jó rátapintott a dolgokra, hogy talán 5 perc se kellett, és már rögtön mondta, hogy igen, nálad ez van, nálad az volt az elmúlt években, neked erre rá kéne koncentrálnod, mert abban és nem is technikai szempontból, és a másik, hogy a technika az mindig a zene szolgálója kell, hogy maradjon, tehát hogy ilyen dolgokat, instrukciókat kaptunk ezen a kurzuson. Ebből így sokat viszek magammal, biztosan.
0: Zárásként egy kicsit szabadabb műfaj, a jazz következik. Nem tudom, hogy egy zongoristának, aki azért mégis a klasszikus képzést kapott, és klasszikus zongorista, mekkora felszabadulást jelent, amikor improvizálhat és jazzt játszhat?
1: Maga az improvizációt én nagyon fontosnak tartom, és bár sajnos az utóbbi években nem improvizáltam eleget, tehát hogy tehettem volna akár mondjuk ezt többet is, de hál' Istennek volt egy-két olyan együttműködés, amit most fognak hallani. Götz Nándor volt kamarazenetanárommal, sokat szoktunk mostanában együtt játszani, és ő például pont ezt a crossover műfajt kedveli, amikor klasszikus, de kicsit jazz, kicsit improvizáció, kicsit népzenei elemek. Szóval nekem ez mindig fontos volt így a tanulmányaim alatt is, akár konzisként maga a jazz tanulás, és volt is talán 2-3 év, amikor így jártam ilyen magán jazz oktatásra is, tehát engem nagyon, nagyon megfogott így a jazz világa, és sokáig hát így elgondolkoztam azon, hogy esetleg azt csinálom, és nem a klasszikus, tehát voltak ilyen gondolataim is, de aztán mindig visszatértem a klasszikus zenéhez.
0: Keith Jarrett szaporói koncertje alapozta meg ezt az improvizációt. Keith Jarrett egy nagy példakép, hogyha hát akár klasszikus zenéről, akár jazzről van szó.
1: Nekem ő egy nagy példakép, mint szakmai szempontból, mint zenész, hát ő ugye nagyon sok ilyen improvizációs koncertje ismert. Egyen voltam is egyébként, ez 2016-ban volt itt Budapesten, a Műpában, és az például az egy ugyanolyan magával ragadó élmény volt, mint akár mondjuk a berliniek koncertje a Musikvereinben. Tehát ezek mind meghatároztak. Hát Keith Jarrettet nagyon sokat szoktam hallgatni, akár mondjuk jazz trióban játszik, akár szólóban, úgyhogy ő nekem egy ilyen fontos személyiség.
0: Király Ádám zongorán, Götz Nándor szaxofonon játszik, 2024-ben készült a felvétel.

0: Götz Nándor játszott szaxofonon, Király Ádám zongorán. 2024. februárjában készült a felvétel. Hát a koncertezés és a külföldi utak már gyakorlatilag gyerekkora óta meghatározóak, hiszen 13-14 évesen egy leánykart kísért, és akkor Európa több országában is fölléptek. Ez egy nagy kaland volt, gondolom, egy általános iskolásnak.
1: Hát ez mindenképpen egy nagy lehetőség volt nekem. Én ugye énekeltem ugyanannál a tanárnőnél kórusban, abban az iskolában, és amikor elkezdtem mutálni, akkor se mellőzött úgymond a kórus munka, hanem akkor át avanzsáltam zongora kísérőbe, és utána egy zongora kísérőként segítettem így a munkájukat, és hát akkor eljutottunk Lengyelországba, Olaszországba, Franciaországba, Németországba, Romániába, Erdélybe, tehát nagyon sok helyen voltunk, és ez mindenképp jó, hogyha az ember fiatalon ennyi minden más helyet is így tapasztal az életében.
0: És gondolom, egy zeneszerzőnek nem hátrány az sem, hogyha kórusban énekelt, vagy a kórus műveket is megismeri. Nem tudom, hogy ilyen ambíciója van-e majd, hogy vokális muzsikát is szerezzen.
1: Nagyon szeretnék. Nekem személy szerint most még van egy kis félelmem a vokális muzsikával kapcsolatban. Az egy annyira bensőséges dolog, hogyha az ember énekel, tehát hogy azt nem lehet csak úgy megírni, vagy csak úgy leírni egy, akár mondjuk egy zongora kíséretes dalt, vagy egy kórusművet. Tehát hogy annak mondjuk prozódiailag mindenfajta szempontból stimmelnie kellene. Úgyhogy ezzel kapcsolatban még van egy kis félelmem, de ezt mindenképp szeretnék a jövőben kórusra is, meg vokális műveket is írni.
0: És ugye Budapesten és magyarországi vidéki helyszíneken is több felé föllép, tehát a nevével lehet találkozni a koncertkalendáriumokban, de azt mondta, hogy januárban például majd Stuttgartban és Bécsben is föl fog lépni.
1: Igen, Stuttgartban január 14-én fogok előreláthatólag játszani az ottani Liszt intézetben, és ott ez a 200 év keringői műsort fogom eljátszani, illetve Bécsben pedig a Áteschmiede kortárs zenei központban annak a koncert termében fogom eljátszani a korábbi években eljátszott Petrassi programomat, tehát amiben ugye Petrassi durkó, jenei meg szőlősi művek találhatók, úgyhogy az Bécsben is majd meg fog szólalni.
0: Király Ádám zongoraművésznek, a Győri Széchenyi Egyetem művészeti kara tanárának. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelőbe és megmutatott néhányat kedvenc felvételeiből.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok a továbbiakban.

0: Edi tartott ma a lemezelő, a jövő héten is szokás szerint vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Gáspár Máté, az Örkény Színház igazgatója, ő mutatja meg legkedvesebb felvételeit. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Buda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Angela Hewitt zongorázik. A kanadai klasszikus zongoraművész leginkább Bach interpretációiról ismerjük. Most Beethoven és Ravel zongoradarabokat is hallhatunk tőle. Angela Hewitt a Mesterek órájában, hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Szimfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New York-i utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17 óra 30 perc. Zenei találkozások.
3: Weisz Gábor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Három remek művet és átiratait hallgatjuk ma, és minden műsor részben megjelenik egy művész, Jevgenyi Kiszin, aki csodagyermekből lett korunk egyik legnagyobb zongoristája. 1971. október 10-én született, vagyis idén, egészen pontosan éppen tegnap ünnepelte 55. születésnapját. Rögtön halljuk is a játékát, először Daniel Barenboim társaságában. Első témánk Schubert 733-as jegyzékszámú három katona indulójának első D-dur darabja.

A következő történet Liszt Ferencnél kezdődik, akiről tudjuk, hogy nem szívesen tartott hivatalos zongoraórákat. Inkább egyéni, mentor-tanítvány kapcsolat, amolyan mesterkurzus formájában dolgozott együtt a fiatal zongoristákkal. Az egyik ritka kivétel egy Carl Tauzig nevű, elképesztően tehetséges tinédzser volt, aki annyira lenyűgözte a mestert, hogy végül Liszt otthonában lakhatott és rendszeres oktatást kapott. Mindezt úgy hálálta meg, hogy ellopta Liszt Faust szimfóniájának kéziratát. Ennek ellenére Liszt egyik kedvenc tanítványa volt, és később komoly művésszé érett, noha felnőttként sem volt éppen könnyű természetű. Wagner például azt írta róla, zenészként rendkívül tehetséges és heves zongorajátéka megremegtet, bár úgy viselkedik, mint egy csintalan fiú, közben úgy beszél, mint egy határozott jellemű öregember. Carl Tauzig írta át Schubert D-dur katonainduló szóló zongorára, ezt hallgatjuk most Jevgenyi Kiszin előadásában.

Szóljon most zenekari változat, Schubert D-dur katona indulójából, Leopold Weninger átiratát a bécsi filharmonikusoktól halljuk, Hans Knappertsbusch vezényel.

Franz Schubert a Zselizi kastélyban írta a három katonaindulót, és a sorozat leghíresebb darabja az első, amelyet szimfonikus zenekarra, katonazenekarra és számos különböző hangszerkombinációra is átdolgoztak. Hallottuk a zenekari változatot, most következzenek klarinétok. Rajnai Csaba átiratát a Gardénia Klarinét Együttes játssza.

A Grenadier Guards, vagyis a brit hadsereg legrégibb gyalogos ezredének katonazenekara következik, és most valóban a katonazenekari változatot hallgatjuk a D-dur katonaindulóból. A felvételen Peter Parks vezényel.

Schubert katonaindulója után Igor Stravinsky következik, akinek Petruska balettjében az első felvonás végén szólal meg a mű egyik legélénkebb és legnépszerűbb része, az orosz tánc. Ez a következő témánk, amit először eredeti változatban hallunk, a New Yorki Filharmonikusokat Pierre Boulez vezényli.

Három tétel a Petruskából címmel maga Igor Stravinsky készített zongora átiratot a Petruska balettzene alapján zongorára, és nem is akárkinek. Arthur Rubinstein zongora művész volt a címzett, de mi most az orosz táncot Jevgenyi Kiszin előadásában halljuk a műből.

A műsor ünnepeltje, Jevgenyij Kiszin előadásában hallgatjuk most a harmadik művet is, Beethoven holdfényszonátájának első tételét.

Maga Beethoven a Sonata quasi una fantasia címet adta a darabnak, a világ azonban holdfény szonátaként ismeri. Ezt a melléknevet már a zeneszerző életében is használták. Az Opus 27-es cis-moll szonáta első tételét most hallgassuk Leopold Stokowski átiratában, és ő vezényli a Philadelphia zenekart.

A tó csendesen ring a holdfényben, a hullámok a sötét partra csapódnak. Ezt már Ludwig Reelstab költő zenekritikus írta 1823-ban, a holdfényszonáta első tételéről. Sokak szerint a Lucerni tó, avagy a Firwaldstätter tó holdfényes látványához hasonlította a zenét a költő, és talán tőle származik a holdfényszonáta megnevezés. Francisco Tárega átiratában hallgatjuk most Beethoven Cismol szonátájának első tételét, Timo Koronen gitározik.

Van még egy változatunk Beethoven opusz 27-es cis-moll holdfényszonátájának első tételéből, Sárik Péter átiratát, a Sárik Péter trió játssza.

0: Beethoven opusz 27-es Cis-moll Holdfény szonátájának első tételét Sárik Péter átiratában és a Sárik Péter trió előadásában hallottuk, és ezzel ér véget mai műsorunk. Weisz Gábor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Demény Balázs zongorázik. A kolozsvári születésű junior primadíjas művész szóló estjének programján a francia billentyűs tradíció találkozik 20. századi követőjével, melyet nagyszerűen egészít ki Brahms variáció sorozata és Balogh Máté kortárs darabjának ősbemutatója. Tavaly decemberi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 20:42 perckor a Bartók Rádióban. Negyven éve hunyt el Kórodi András karmester. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Kórodi Andrásra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra harminc perc.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyas Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németi Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Sokáig törtem a fejem, hogy vajon a most következő művész bekerüljön-e a Muzsikus Legendák adásába. Ugyanis kevés olyan fényes felemelkedést, és még kevesebb ilyen csúfos bukást láttunk a klasszikus zene történetében, mint James Levine karrierje. A dirigens végeredményben legenda volt, korszakalkotó muzsikusnak nevezhető, aki élete vége felé kerekesszékbe kényszerült. Titka nyílt titok volt bizonyos körökben, pletykáltak róla a folyosókon, sokan tudtak a zaklatási, molesztálási botrányairól, de egy mondás azt mondta, hogy amit Jimmy akar, az Jimmy meg is kapja, és ez mindenre vonatkozott. Emberi gyengesége élete végén és a halála után is mérlegre került. Nagyon sokan pusmogtak róla évekig, talán nem elegen, hogy az ügyei előbb kirobbanjanak. Természetesen én zenei pályafutásáról szeretnék mondani néhány szót, mert a tisztem nem az, hogy ítéletet mondjak róla. James Levine Cincinnatiben született egy zenész családban, hamar kiderült, hogy igazi csoda gyerek. 10 évesen már a Cincinnati szimfonikus zenekarral játszott, és olyan legendás mesterektől tanult, mint Rosina Levin vagy Rudolf Serkin. Karrierjének egyik fontos mérföldköve volt, amikor a legendás magyar származású Szél György maga mellé vette segédkarmesternek a Clevelandi szimfonikus zenekarhoz, ahol Levine 6 év alatt tanulta ki a szakma legapróbb fogásait, fortéjait. Aztán a New Yorki Metropolitan Opera, nem túlzás így mondani, uralkodója lett, amolyan atyaisten. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy az emberi mi volt a kicsit kiforduljon önmagából. Tudjuk, hogy ha hatalmat kap valaki, akkor megmutatkozik a benső énje. Az biztos, hogy Levine neve 45 évig teljesen összeforrt a világ legjelentősebb operaházával. Itt Giacomo Puccini Tosca című operájával debütált. A Levél árját hallgatjuk meg elsőként, Placido Domingo énekel.

Giacomo Puccini Tosca című operájából a Levél áriát Placido Domingo és a Filharmónia zenekar adta elő, vezényelt James Levine, aki a New Yorki Metben bő 40 esztendeje alatt 85 különböző opera 2577 előadását vezényelte. Keze alatt a Met zenekara és énekkara a világ egyik legprecízebb, legmagasabb színvonalú együttesévé vált. Hatalmas repertoárt épített ki a baroktól a kortárs művekig, kiemelten kezelve Mozart, Verdi és Wagner operáit. Olyan világklasszisokkal dolgozott rendszeresen, mint Luciano Pavarotti vagy Placido Domingo. Emellett megalapította a Lindemann programot, ami fiatal tehetségeket gondozott. A Tosca bemutatója után elképesztő tempóban haladt előre. 73-ban vezetőkarmester lett, rá egy évre Rafael Kubelik távoztával zeneigazgató. Teljes mértékben ő határozta meg, hogy mi történjen a Metben, az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb színházában. Az ő irányítása alatt vált a Met a világ egyik vezető operaházává, minden énekes álmává. Persze járt máshová is vezényelni, hiszen a világ minden helyére hívták. Vállalt munkát Bostonban, Münchenben, Berlinben, Bécsben és Chicagóban, de a törzs helye az a Metropolitan maradt. Mindenevő volt. A klasszikus zeneirodalmat épp oly szívesen vezényelte, mint az új bécsi iskola tagjainak alkotásait. Most Arnold Schönberg Galatea című dalát hallgatjuk meg, Jesse Norman és James Levine tolmácsolásában.

0: Arnold Schönberg Galatea című dalát Jesse Norman énekelte James Levine zongora kíséretével, akinek nagyon jellegzetes, mondhatnám, igen egyedi kinézete volt, kerek kis egy duci arccal és egy nagyon jellegzetes szemüveggel. A kritika, a közönség és a menedzserek azonnal felfigyeltek rá. Talán a Metropolitan legérdemesebb szerzeménye, ezt írta róla a Times kritikusa a Tosca bemutatója után. Levine 1943-ban született, apja zenekarvezető és chanson énekes volt Los Angelesben, mielőtt családot alapított volna, anyja pedig színésznő New Yorkban. 2 évesen már észrevették a zene iránti affinitását, 10 évesen Mendelssohn zongora versenyét játszotta, és hamar bekerült a legendás Juilliard iskolába. Itt volt némi vita. Ugyanis a kisfiú családja nem akarta, hogy a fiú gyermekkora túl hamar véget érjen. De ennek ellenére a tehetséget nem lehetett kalodába zárni. 13 évesen Jimmy már kórust vezetett, majd Rudolf Serkin keze alá dolgozott Mozart Così fan tutte című operájában, és ekkor határozta el végleg, hogy karmester lesz. Mozartot hallgatunk most a Don Giovanni második felvonásából, a sextettet.
1: Volte facil lume, s'avvicina mio ben, stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
2: Oh, che te, mio dorato, mio sposo?
1: Oh, nulla, nulla, certi riguardi io. Può veder se il lume è già lontano. Ah, come da costei liberarmi? Rimani.

Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni című operájából a sextettet Kirite Kanaba, Brin Terfel, René Fleming, Jerry Hadley, Hei Kyung Hong, Julian Robbins és a New Yorki Metropolitan Opera zenekara szólaltatta meg. James Levine vezényelt, aki 64-ben félbehagyta a tanulmányait a Juilliard iskolában, hogy Szél György asszisztense lehessen Clevelandben. Ekkoriban találkozott Susan Thompson oboistával, aki a saját karrierjét megszakítva segítette őt. Levine egyébként mindig zárkózott volt a magánéletével kapcsolatban különösen. Mennyit kell adnom, mennyire kell jónak lennem, kérdezte egy interjúban, arra utalva, hogy ő csak muzsikálni akar a legmagasabb színvonalon, cserébe elvárná, hogy hagyják őt békén. Maximalista volt, soha semmi nem volt számára elég jó. A Met zenekarát régóta a legjobb opera zenekarok között tartották, de ő elégedetlenkedett. Hangversenyeket szervezett Carnegie Hallban, kamara együtteseket alapított a zenészeiből, elképesztő tehetségű zongora művész volt, és nem derogált neki, sőt, szívesen kamarázott a muzsikusaival. Az operát, mint mindig, az ő idejében is temették. Levine kijelentette, hogy hozzáértő ember kezébe kell adni a dolgokat. Vajon hogy lett ez, hogy ez a hozzáértő ember ő maga lett? Egyszemélyes intézményként vezényelt, intézte a szereposztásokat, fenntartotta magának a fontos bemutatókat, és természetesen meghívta a legnagyobb sztárokat, énekeseket, tehát semmit nem bízott a véletlenre. Persze sokan zsörtölődtek, hogy más karmestereknek nem ad teret, még a legnagyobbaknak sem. És így is volt, az ő idejében kevesebbet lépett fel arrafelé Abbado Solti vagy Riccardo Muti, mert amedben ő volt az Isten, és lassan úgy is kezdett viselkedni. Mindig kérte, sőt megkövetelte zenészeitől, hogy figyeljék az arcát. Lássam a szemeket, ez volt a mondása, ami szállóigévé vált. 33 évesen debütált a Salzburgi Fesztiválon, 6 évvel később pedig a Parsifal című előadással Bayreuthban. A leghíresebb Wagner operákat egyébként mind bemutatta. Richard Wagner Lohengrin című operájának előjátékát hallgatjuk meg. A New Yorki Metropolitan Opera zenekara játszik, vezényel James Levine.

Richard Wagner Lohengrin című operájának előjátékát játszotta a New Yorki Metropolitan Opera zenekara. Vezényelt James Levine, aki 1999-ben a müncheni szimfonikusok vezető karmestere lett. A német sajtó hónapokig arról vitázott, hogy az amerikai sztár karmester megérdemli-e az 1,2 millió dolláros példátlanul magas fizetést. Az is gondot okozott Münchenben, hogy Levine nem volt hajlandó kevesebbet dolgozni a Metben. Aztán elszerződött a bostoni szimfonikusokhoz. Az együttműködést végül a karmester hanyatló egészsége hiúsította meg. 2006-ban elesett a színpadon és megsérült a jobb válla. Később rákos daganat miatt műtötték a veséjét, aztán volt egy gerincsérv műtéte is, tehát a fájdalmai miatt sokkal kevesebbet tudott dolgozni. 2011-ben leesett egy lépcsőn, és ezután már csak motoros kerekesszékben tudott visszatérni a vezényléshez. A Met és a karmester sokáig tagadták, hogy a baleseteknek a Parkinson-kórhoz köze lenne, de végül bevallották, hogy Levine már 1994-ben ezzel a betegséggel diagnosztizálták. Most a Hoffman meséből következik Hoffman és Antónia kettőse, Jacques Offenbach zenéje.

a Hoffman meséiből Hoffman és Antonia kettősét Anna Netrebko, Joseph Kalea és a New York-i Metropolitan Opera zenekara szólaltatta meg, vezényelt James Levine. A zongoraművész, karmester, színházvezető fényes pályafutása igen csúfos véget ért. A Me Too mozgalom csúcspontján 2017-ben összeomlott körülötte minden. A New York Times és más lapok mindenféle riportban előálltak azzal a váddal, hogy Levine évtizedekkel korábban, kiskorú korukban szexuálisan zaklatta, vagy visszaért a hatalmával a diákjainak egy részével. A Metropolitan vizsgálatot indított, és a vádakat megalapozottnak találták, Levine-t azonnal kirúgták, teljesen elhatárolódtak tőle. Persze a karmester nem hagyta annyiban, pert indított a ház ellen, szerződésszegésért és hitelrontásért, amit végül is egy peren kívüli egyességgel zártak, de hát a presztízsét, a nevét nem lehetett megmenteni. Említettem, hogy nem tisztem ítéletet mondani, hiszen ezek az esetek mindenre és mindenkire mocskot hánynak, és soha nem lehet semmit 100%-ig bizonyítani. De egyre többen álltak elő különböző vádakkal, kijelentették, hogy a karmester valóságos szektát formált a muzsikusokból, istenként kellett őt tisztelni. Annyira brilliáns zenész volt a fickó, hogy azt gondoltam, tudja, mit beszél, így pár év alatt egészen átmosta az agyamat. Így emlékezett vissza az egyik tag, és pletykáltak perverz összejövetelekről, mindenről. Levine 2021. március 9-én halt meg a kaliforniai Palm Springsben 77 éves korában. A halál hírét a család kérésére csak napokkal később hozták nyilvánosságra. 2017. december 2-án egy szombat délutáni koncerten utoljára vezette a Metropolitan zenekarát, akkor Verdi requiemjét vezényelte, bár sem a zenekar, sem a közönség nem tudta, hogy utoljára láthatják őt. Mi most a Végzett hatalma című Verdi opera nyitányát hallgatjuk meg.

Giuseppe Verdi a Végzett hatalma című operájának nyitányát a New Yorki Metropolitan Opera zenekara játszotta. Vezényelt James Levine, aki olyan művészeket irányított, mint Pavarotti, Domingo, Jesse Norman, Arkadiy Volodos, Cecilia Bartoli, Kirite Kanava, és lehetne sorolni a világnagyságokat. Fizethetnek 4-szer, 5-ször annyit, mint máshol, mint a Met, de máshol nem dolgozhatok Jimmel, így lelkendezett a karmesterről Domingo. Pavarotti és a többi nagy énekes egyaránt azt mondta, hogy nála jobb vezető és korrepetitor nincs a szakmában. Levine egyébként mind karmesterként, mind zongora kísérőként arról volt ismert, hogy mindent megtett azért, hogy az énekese biztonságban érezze magát mellette. Oda volt a tiszta, az erőlködés nélküli hangzásért, és lenyűgöző frissességgel tudott beszélni is a remek művekről. Leonard Slatkin így írt elhunyt kollégájáról. Jimmy, mindig így és sohasem James, kívülálló volt. Mindig úgy éreztem, legalábbis akkor régen, hogy kétségbe esetten szeretne ő is a csapathoz tartozni. Nem volt neki elég, hogy imádták, szerette volna, hogy elfogadják, de egyikünk sem tudott versenyezni azzal a tudással, makulátlan technikával, amivel ő rendelkezett. Képessége volt hozzá, hogy mindig tudja, mi a jó zenei döntés. Befejezésül Rachmaninov harmadik zongora versenyének utolsó perceit hallgatjuk meg Arkadiy Volodos és a berlini filharmonikusok előadásában az 1999-es felvételen James Levine vezényel.

0: Szergej Rachmaninov harmadik zongora versenyének végét hallottuk Arkadij Volodov és a berlini filharmonikusok előadásában. James Levine vezényelt, aki igaz vagy nem igaz viselt dolgaiért a teremtő előtt, majd megkapja méltó büntetését, vagy bocsánatot nyer. Nagyon szomorú pályafutás az övé, miközben sokan tényleg istenítették őt, és nem azért, mert ezt ő kikövetelte, megparancsolta volna. Levine kitaszított magányos emberként halt meg. Sokan elítélték, meghurcolták, rengetegen jelezték, hogy milyen visszaéléseket tett. Ugyanakkor egy feljelentés alapján Illinois állam rendőrsége egy hosszú vizsgálat után azt a közleményt adta ki, miszerint a világhírű karmester nem sértette meg a törvényt. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsor vezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: Keddi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma este Demény Balázs zongorázik. A kolozsvári születésű junior primadíjas művész szóló estjének programján a francia billentyűs tradíció találkozik 20. századi követőjével, melyet nagyszerűen egészít ki Brahms variáció sorozata és Balogh Máté kortárs darabjának ősbemutatója. Tavaly decemberi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 20:42 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este az Accademia Bizantina hangversenyét hallgathatják meg. A kiváló olasz historikus együttes most énekes darabokat szólaltat meg korhű előadásban Anna Bonitatibus mezzoszoprán közreműködésével, vezénnyel Ottavio D'Antone. Augusztusi felvétel Innsbruckból, hétfőn 20:55 perckor a Bartók Rádióban.
2: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át, lelki gyakorlat és emlékezés. Brocsero atya, a gaucsó szent. Szombaton 16:30 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
3: Európai politikusok is bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Sürgősen megoperálják 14. Leó pápát. Visszatér a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai orosz üzemanyag megállapodást. Johann van der Föll német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. Luke Pollard brit védelmi miniszter közölte, London nem támogatja a megállapodást. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet Andrej Babiš, cseh kormányfő is. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Megoperálják 14. Leopápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így a költségvetés hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll az uniós külügyminiszterek holnap kezdődő luxemburgi tanácsülésének középpontjában, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel, különös tekintettel a Nyugat-Balkán biztonsági és integrációs kérdéseire. S végül az időjárásról. Holnap visszatér a napos, száraz idő. Délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A reggeli 5-11 fok után napközben 13-18 fok várható. A hírekkel legközelebb 23 óra 55 perckor jövünk. A pontos idő 19 óra 34 perc.
4: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
6: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Berlini Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Leonard Sletkin. A felvétel a Berlini Filharmóniában 2026. május 12-én készült. Leonard Bernstein, On the Town, három tánc epizód következik a musicalből.

Három tánc epizódot hallottak Leonard Bernstein On the Town című musicaljéből. A Berlini Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Leonard Slatkin. Cindy McTee, Adagio vonós zenekarra.

Elhangzott Cindy McTee Adagio vonós zenekarra. A berlini rádió szimfonikus zenekara Leonard Sletkin vezényletével befejezésül Aaron Copland harmadik szimfóniáját szólaltatja meg.

0: Copland harmadik szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Berlini Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Leonard Sletkin. A felvétel a Berlini Filharmóniában készült 2026. május 12-én.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Angela Hewitt zongorázik. A kanadai klasszikus zongoraművész leginkább Bach interpretációiról ismerjük. Most Beethoven és Ravel zongoradarabokat is hallhatunk tőle. Angela Hewitt a Mesterek órájában, hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Demény Balázs zongora estjét közvetítjük. A felvétel a Zeneakadémia Solti termében 2025. december 19-én készült. Elsőként Jean-Philippe Rameau művét hallják, Nouvelle Suite de Pieces de Clavecin, az Ámbolszvit hetedik tétele csendül föl.

Elhangzott Jean-Philippe Rameau Nouvelle Suite de Pieces de Clavecin, az Amor Suite 7. tételét hallották. Demény Balázs most ismét egy Jean-Philippe Rameau művet játszik, Les Sauvages.

François Couperin művét hallották Le TikTok sok Oli Majotén címmel. Demény Balázs zongora estjét közvetítjük. Maurice Ravel műve következik, Couperin sírja.

Maurice Ravel Couperin sírja című művét hallották. Kedves hallgatóink, Demény Balázs zongora estjét közvetítjük felvételről. Egy ős bemutató következik, Balogh Máté művének címe Die Mauer.

Ősbemutatóként hangzott el Balogh Máté Die Mauer című műve. Demény Balázs zongorázik. Johannes Brahms, Variációk és fúga egy Handel témára, opusz 24.

Johannes Brahms Variációk és fúga egy Handel témára című művét hallották. Demény Balázs ráadásként Bartók művét játssza Három csík megyei népdal.

0: Elhangzott Bartók Béla három Csík megyei népdal. Kedves hallgatóink, Demény Balázs zongora estjét közvetítettük. A felvétel a Zeneakadémia Solti termében 2025. december 19-én készült. A hangmérnök Giba Domonkos, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Bolla Mirán volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Negyven éve hunyt el Kórodi András karmester. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Kórodi Andrásra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. A rádiózenekar legutóbbi hangversenye Bartók Bőröngye, Gardiner és Biberiamo. Ezek mai főbb témáink. Kezdem a sort a rádiózenekar hangversenyével, a mikrofonnál Kovács Ilona.
4: A rádiózenekar a rádió énekarának közreműködésével két orosz zeneszerző egy-egy alkotását szólaltatta meg Híjada Monkos vezényletével szeptember 30-án. A hangverseny első felében Stravinsky Petruskája hangzott fel. A balett története Oroszországba vezet, a pétervári vásár forgatagába, a népi mulatságok, bábszínházak és vásári muzsikák színes, eleven közegébe. Stravinsky nem egyszerűen felidézte az orosz hagyományt, hanem sajátos ritmikai, harmóniai és hangszerelési eszközeivel egészen új zenei nyelvé formálta azt. Például az első tétel egyik meghatározó gondolata, az egyszerre megszólaló C-dur és fizz-dur hármas hangzat bitonális együttállása nem csak a bemutatón keltett rendkívüli hatást, hanem mind a mai napig meghökkenti a hallgatót. A két egymásnak feszülő hangzat a címszereplő belső kettősségét is kifejezi, a bábú és az ember, a külsőleg vidám vásári figura és a saját belső világával küzdő szenvedő lény konfliktusát. Héja Domonkos pontos és plasztikus vezénylésének köszönhetően a zenekar széles dinamikai ívekkel és a sokféle hangszín árnyalt kikeverésével jelenítette meg a Petruska sajátos zenéjét. Stravinsky remek lehetőséget teremtett arra, hogy a muzsikusok szólistaként és kamarazenészként egyaránt megmutathassák képességeiket. Szépen formált fuvola, klarinét, zongora, ütő és trombita szólóknak örülhettünk. A kamarazenei összjáték egyik szép példáját a Ballerina és a Mór jelenetének valcer tétele mutatta meg, amelyben a fuvola, a trombita és a fagott finom együttműködése érvényesült. A vonóskar szólamainak kidolgozottsága szintén imponáló volt, a zenekari összjáték pedig lendületes és intenzív. Apró pontatlanságként hatott ugyan, hogy a nyitóképben a két egymással vetélkedő balerina közül az első meglehetősen bizonytalanul lépett be. Ez azon

Kiinduló pontjául Edgar Allan Poe azonos című költeménye szolgált, melyet Konstantin Balmont, orosz szimbolista költő fordított le, pontosabban költött újra, hiszen meglehetősen szabadon kezelte Poe eredeti szövegét. A szimfónia négy tétele az emberi élet nagy fordulópontjait mutatta meg. A születést a derűs ezüst száncsengők. A szerelmet és a házasságot az arany, a fenyegető veszélyt és a félelmet a részharangok, az életút végét pedig a gyászos vaskolompok. Jó ötletnek találtam, hogy a költemény magyar fordítását kivetítőn követhettük. A zenei történések mellett így a harangok szimbolikus jelentése is fokozatosan kibontakozott. A zenekar és az énekar mellett három szólista is közreműködött. Az első tételben Fekete Attila tenor, a másodikban Molnár Ágnes szoprán, míg a záró tételben Aftandil Kaspeli grúz basszusénekes. Mindhárman igényesen és egyenletesen magas színvonalon formálták meg szólamukat. Az énekes szólistát nélkülöző harmadik tétel pedig talán meglepetést tartogathatott azoknak, akik főleg a szentimentális hangulatú Rachmaninov műveket ismerik. A zeneszerző itt ugyanis drámát komponált. Tragikumot sejtető zenei gesztusokkal a tűzvész harangjait festette meg. Az egyáltalán nem egyszerű partitúra megszólaltatásában mind a zenekar, mint pedig a Szabó Sípos Máté karigazgató által felkészített énekar is kiválóan helytált, dinamizmus és szuggesztivitás jellemezte előadásukat. És emlékezetes marad a mű befejezése is. A ciszmolban induló zárótétel gyászmenetszerű zenéje fokozatosan elcsendesedett, a kórus a megbékélés hangján szólalt meg, Olá Vilmos koncertmester hegedű szólójával pedig éteri dezdurban oldódott fel a zene. Az emberi életút a halál komorságából a megbékélés fényébe érkezett.

0: A zene világnapja alkalmából kortárs kamarazenei hangversenyt rendeztek a Vigadóban. Tóth Péter zeneszerzővel Vár Gödő Anna készített riportot.
1: Egy dedikáltan kortárs zenei hangversenyen a programon szereplő művek nagy része dedikáltan nem kortárs műfajokra utal. Ez a múltba mutatás, ez tudatos műsorszerkesztői elv volt?
2: Látja, ez egy nagyon jó kérdés. Nem vettem észre, amíg ön nem mondta, de teljesen igaza van, hogy végignézzük a műsort, valóban tulajdonképpen a múltra utalnak a címek. És azt gondolom, hogy a 21. század zenére nagyon is jellemző, hogy a régi formákat új tartalommal próbáljuk megtölteni, és hogy tulajdonképpen a gondolkodásunkban az elmúlt több száz év zenéje, zenei formái, azok ugyanúgy ma is élnek, csak nyilván egy mai gondolkodással megtöltve.
1: A kortárs zene nem szitok szó, ez áll a műsor ismertető szövegben. Jól érzékelem, hogy ezek nagyrészt olyan művek, amelyek könnyen adják magukat a befogadónak?
2: Hát, hogy mennyire könnyen, ugye az mindig a befogadótól is függ, de bízom benne, hogy igen. Tehát ez az én minden alkalommal elmondott és használt szlogenem, hogy a kortárs zene az nem szitok szó. Ezen dolgozom most már jó régen, jó sok barátommal együtt, hogy megbizonyítsuk az embereknek, hogy attól, hogy valami kortárs még igenis hallgatható, hogy élvezhető, adott esetben el lehet rajta gondolkodni, de olyan mű is van, ami lehet egy kicsit mosolyogni, nevetni. Tehát, hogy a kortárs zene az önmagában nem érték se negatív, se pozitív értelemben, hanem egész egyszerűen a napjainknak a művészete, ami megpróbál valamit elmondani a világról.
1: Ha egy kortárs mű csak nagyító alatt vagy kottával a kézben mondjuk negyedik vagy ötödik meghallgatásra fedi fel a titkait, az ön szerint hozzáad a mű értékéhez, vagy levon belőle?
2: Nem szabad általánosítanunk, azt gondolom, hogy vannak olyan remek művek, amik nem adják meg magukat első, második, harmadik hallgatásra, de aztán utána fölfedik magukat szép lassan. Ugye minden, amit ismerünk, az sokkal jobban szeretjük. Én azt gondolom, hogy minden mű megérdemli, hogy többször meghallgassuk, még az is, ami elsőre nagyon nem tetszik, esetleg másodjára már egy kicsit elgondolkodunk rajta, és harmadjára pedig kijelenthetjük, hogy igen, elismerő a mű értékeit, ezt én nem kedvelem, vagy azt mondjuk, hogy hú, érdemes volt meghallgatni harmadjára is, mert lám-lám, most már értem, hogy mit akart a szerző mondani. Tehát én azt gondolom, hogy adjuk meg a sanszot minden műnek, hogy többször elhangozik, és azért nagyon fontos, és az a előadók felelőssége, hogy hogyan adják elő ezeket a műveket, ugye? Mert a közönség, amit hall, az maga a mű. Nem állhatunk ki után, és nem mondhatjuk, hogy kérem szépen, hát én ott nem ezeket a hangokat írtam, nem ebben a ritmusban, tehát nagyon fontos, hogy olyan előadókkal dolgozunk mindig, akik hülyen tolmácsolják a szerzői akaratot, mert akkor már csak rajtunk múlik, hogy milyen darabot írtunk.
1: A műsor minden egyes kompozíciójának más a szerzője. Kik ők, és mi alapján választotta őket?
2: Ők valamennyien a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, vagy pedig nemrég elhunyt tagjai, most Balassa Sándorra gondolok. Valamennyiüket jó régóta ismerjük, szeretjük. Különböző stílusban alkotó szerzőkről van szó, vannak aktívabb szerzők, és vannak ritkábban komponáló szerzők közöttük. Tulajdonképpen nem szelektáltunk, mindenkitől kértünk műveket, és megpróbáltuk egy értelmes sorrendbe, egy koncertprogrammá összevarázsolni, és látja, ösztönösen sikerült, hiszen ön is észrevett egy olyan szálat a művek között, amit nekem annak idén föl sem tűnt.
0: A koncerten Tóth Péter műve mellett Nógrádi Péter, Balassa Sándor, Reményi Attila, Dubrovai László, illetve a második félidőben Mohai Miklós, Orsvai Endre, Kovács Zoltán és Huszár Lajos művei szólaltak meg. Közülük most Balassa Sándor művéből idézünk, a párosító hegedű duokból hallanak egy tételt Bánfalvi Béla és Bánfalvi Zoltán előadásában.

0: Bartók Bőröngye, ez volt a címe egy október másodikai zeneakadémiai hangversenynek. A mikrofonnál Csengeri Kristóf.
1: Október 1-e a Zene Világnapja, ezelőtt tisztelgett egy nappal később a Zeneakadémián a MÁV Szimfonikus Zenekar a Bartók Bőröngye című koncerttel. Ismeretes, hogy Bartók élete utolsó időszakában fájdalmas mondattal utalt arra, hogy mennyire szomorú amiatt, hogy tele kofferrel, ahogy ő fogalmazott, kell eltávoznia ebből a világból. Ez alatt természetesen azt értette, hogy sok olyan zeneszerzői terve, elképzelése volt, amelyet már nem sikerült megvalósítania. Nem szeretnék kekeckedni, de ilyen értelemben sajnos a koncert címe félrement, mert hiszen abban a bizonyos jelképes bőröndben éppen azok a művek voltak, amelyeket Bartók soha nem tudott megírni, és amelyeket így módon nem is ismerhetünk. Ami pedig ezen a koncerten szólalt meg, az két nagyon is létező kompozíció, amelyek megvalósultak, mégpedig a kései Bartók stílust, az amerikai éveket képviselve reprezentatív módon a harmadik zongoraversenyről és a koncertóról van szó, és ezekhez csatlakozott bevezetőként a koncert első számaként Liszt Léprelűd című szimfonikus költeménye. A hangverseny karmestere Scott Yu volt, a zongoraverseny szólóját pedig Fejérvári Zoltán játszotta. Néhány szó Scott Yu-ról. 1971-ben Tokióban született koreai apa és japán anya gyermekeként, de Amerikában nevelkedett, Connecticutban, Glastonbury-ben, és mint csodagyerek hegedűs kezdte a pályafutását, 3 évesen kezdett hegedülni, de 12 évesen már a bostoni szimfonikusokkal játszott a Mendelssohn hegedű versenyét. A Juilliard School-ban tanult, később pedig egyszer, amikor eltört egy ujja, valószínűleg ez az esemény volt az, ami módosította a pályáját, és azt eredményezte, hogy karmester lett belőle. Számos amerikai és európai zenekar élén vendégszerepelt, és jelenleg Mexikóváros filharmonikus zenekarának vezetője. Még egy fontos mozzanat, ami ezen a koncerten is lényeges szerepet játszott, az, hogy Scott Yu 2019 óta a PBS televízió társaságnak egy ismeretterjesztő műsorát vezeti. Az a címe a műsornak, hogy Now Hear This. Ugye ezt magyarra körülbelül úgy fordíthatnánk le, hogy ezt hallgasd meg. Ez a hangverseny, amelyet október 2-án a MÁV szimfonikusok adott a Zeneakadémián, bekerült ennek a sorozatnak az egyik műsorába, és ilyen módon hírét vitte a nagyvilágba a MÁV szimfonikusok játékának. A Léprelűdöt éreztem a két zenekari produkció közül kevésbé sikerültnek. A forma első szakasza, a mű bevezetése szép tónusokkal szólalt meg tisztán, tagoltan, de a zenélés nem keltette a folyamatosság benyomását. Nem volt, ami egységbe foglalja a folyamatot. Az egymást követő szakaszok valahogy nem alkottak összefüggő egészt. A drámairodalom a bonyodalom kezdetének nevezi azt a forma szakaszt, ami itt egy kromatikus mélyvonós szakasz Liszt szimfonikus költeményében, ezzel született meg az a lendület és az az indulat az előadásban, amelynek aztán kellő ereje is volt ahhoz, hogy szuggesztivitást adjon a muzsikálásnak. Feszesek voltak a trombiták ritmusai, hatásosak a hangsúlyok, de a kamarazenei részletek valahogy leültek, és szárazok, objektívek maradtak. Összefoglalva, egy kicsit darabos, inkább hangos, mint meggyőzően szimfonikus előadást hallottunk, és ami a leglényegesebb, és amit leginkább hiányoltam belőle, az, hogy úgy éreztem, hogy Scott Yu mellett valahogy elment ennek a műnek a misztikuma, a transzcendens átszellemültsége, amely viszont tudjuk jól, hogy a leglényegesebb tulajdonsága ennek a misztikus Liszt kompozíciónak, amely Lamartine-nak egy költeményéből veszi az inspirációját, és egyébként pedig tegyük hozzá, hogy a MÁV szimfonikus zenekar a rájellemző szokott jó felkészültséggel abszolválta az előadást. Bartók harmadik zongora versenyében azt az alaphelyzetet érezhettük megvalósulni, amikor adott egy kivételes kvalitású szólista teljesítmény, és az egy nem hozzáillő, bár nagyon korrekt zenekari kísérettel találkozik. Tehát beszédes volt a zongora szólam a nyitótételben, rubátó és feszesség egyszerre jellemezte, plaszticitást figyelhettünk meg, a tiszta vonalrajzú dallamokat a zongorázásban, ugyanakkor viszont a zenekari játéka kicsit nyers volt, kicsit objektív, nem volt eléggé ihletett. A második tételnek például a zenekari kezdésében zenéből kifejezetten hiányzott az az átszellemültség, amire itt szükség lett volna. Ugyanakkor a zongora monológia ismét csak nagyon tisztán, nemes egyszerűséggel szólalt meg, és a kifejezésmód intenzitásának a fokozatos növekedése volt megfigyelhető fehérvári játékában. Azt hiszem, hogy a fináléban került a legközelebb egymáshoz a szólista és a zenekar. Itt volt leginkább megfigyelhető, hogy a kétféle ihletettség foka hasonló volt, és lendület, temperamentum, virtuózitás egyformán jellemezte fehérvári játékát és a zenekar előadásmódját. Volt egy ráadás, amit nagyon érdekesnek találtam, Bartók 15 magyar parasztdalának 14. és 15. tétele, tehát az összegyűltek az izsapilányok, és az ezt követő cifrázós dudanóta szólalt meg fehérvári keze alatt, és azt kell mondjam, hogy talán soha nem hallottam ezt a Bartók részletet ennyire szabadon, ennyire szuverén módon, ilyen bátor rubátokkal. Tehát az a különös dolog történt meg, hogy a ráadás, ami általában egy kicsit formális szokott lenni egy koncerten, valami újat mondott, és legalább annyira lekötötte a zenehallgatók figyelmét, mint a zongora verseny, amely előtte hangzott el. Bartók koncertója, ez volt a zárótétel, ahogy jeleztem, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ez volt a két zenekari mű közül a sikeresebb előadás, Scott Yu és a MÁV szimfonikusok együttműködése nyomán. A bevezetésben, az első tételben megvolt a mélyvonós kezdetnek az a sejtelmessége, amely itt szükséges, később pedig a gesztusok súlya és az ereje keltett figyelmet az előadásban, a részfúvók is kellő erővel és markánsan szólaltak meg. Ezután elegánsan és karakteresen követték egymást a második tételnek, a párok játékának azok a bizonyos duettjei, és nem hiányzott a kellő tragikum az elégia tolmácsolásából sem. Az intermezzo interrotto, a megszakított szerenád megszólaltatásában jól működött a két alapkarakternek, a honvágyjal teli lírai dallamnak és a triviális csasztuskának a kontrasztja. Végül pedig a finálé nagy energiával és sodrással hangzott fel. Általánosságban azt mondhatom, hogy egy igen sikeres előadást hallottunk, de a tolmácsolás egésze lehetett volna mélyebb. Az volt a zenehallgató benyomása, hogy Scott Yu elsősorban egy nagyszerű zicserekkel teli műként értékeli Bartók koncertóját, és azt a tulajdonságát a műnek, hogy ez egy igazi, nagyszabású világábrázolás. Egy, ahogy Bartók maga is mondja, egy szimfóniaszerű mű. Ezt mintha figyelmen kívül hagyta volna, és még valamit megjegyezhet a kritikus, hogy a kidolgozás olykor lehetett volna igényesebb. Itt elsősorban a finálénak a részfúvós megnyilvánulásaira gondolok, ezek olykor nyersebbek voltak a kelleténél.
0: A koncertó második tételét idézzük.

0: Fesztiválzenekar 4., 5., 6. Péteri Lórántól rögtön megkérdezem, hogy melyik hangversenyt hallotta.
1: Október 6-án jártam a MIPA-ban.
0: Nagyon furcsa műsor, van egy olyan Sibelius mű, aminek a létezéséről se tudtam eddig, Szívem dala, így a magyar fordítás. Aztán második szimfónia, az mondjuk egy ismertebb darab, és egy Haydn. Sibelius nem a világ legnépszerűbb szerzője, de hát úgy látszik, hogy Sir John Eliot Gardiner szereti.
1: Szereti Sir John Eliot Gardiner is, és egyébként valóban érdekes, hogy milyen a sors, mert hogy ezt a művet, amit legalábbis Budapesten tényleg nem hallunk még ma sem gyakran, legutóbb tavasszal hallhattuk, akkor Pávó Jervi és a Londoni Szimfonikus Zenekar adták elő, ugyancsak a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. De hogy visszatérjünk az október 6-ai koncertre, talán a hallgatók egy része azt is különlegesnek találhatja, hogy ha már Gardiner első alkalommal a fesztivál zenekarral működik együtt, akkor miért nem esetleg egy végig régi zenei programot adtak, de hát a hallgatók egy másik része bizonyosan tudja, hogy Gardiner valójában már évtizedek óta nagyon jelentős értelmezője, nem csak a korai 19. század zenéjének, de akár mondjuk Lehár Vígözvegyéről, vagy éppen Mahler Rücker dalairól is hallhatunk tőle felvételt, nagyszerű felvételeket, izgalmas interpretációkat, úgyhogy tulajdonképpen ebbe a sorba beillik az is, hogy itt Sibeliusnak a második szimfóniája került programra.
0: Ez a Vígözvegy borzasztó érdekes. Már egyszer elmondtam ebben a műsorban, és azt hiszem, hogy egyszer láttam a Medből egy közvetítést a Vígözvegyről, és pazar jó volt. Tehát egyszerűen ez a zene, amit az ember úgy eddig mindig lenézett, kiderült, hogy ez nagyon jó.
1: De ha már vokális zene, valóban ne feledkezzünk meg arról, hogy az október 6-ai koncert az egy Sibelius kórussal kezdődött, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős elismerése a fesztivál zenekar kórusként való tevékenykedésének, hogy ezúttal nem vezető karmesterükkel, Fischer Ivánnal, hanem az elmúlt, hát mondhatjuk azt, fél évszázad egyik legjelentősebb karnagyával, kórus alapítójával, John Eliot Gardiner szólaltatták meg Sibelius 6 dalából ezt a bizonyos Szívem dala című nagyon szép lírai kompozíciót, és ahogy ennek az utolsó hangjai kicsengtek, már rögtön meg is szólalt az a bizonyos üsdoppergés Haydn egyik londoni szimfóniájából, a 103. szimfóniából, és ezúttal ez az üsdopergés igazi intrádává, előjátékká vált, egészen addig szólt, amíg az addig éneklő zenekari tagok el nem foglalták helyeiket a különböző pultoknál, és aztán akkor fogtak bele a bizonyos, kicsit sejtelmes, kicsit félelmetes lassú bevezetésbe, amikor már mindenki a helyén ült vagy állt, mert egyébként visszatérek itt ugye a bizonyos régi zenei gyakorlathoz, a vonós kar értelemszerűen ugye a csellókat és nagybőgőket leszámítva állva, tehát hegedűsök és brácsások állva játszották a Haydn szimfóniát. Ami egy új divat a régi zenénél, mondjuk talán így. Minden esetre a szimfóniának az előadása az megmutatta azt, hogy a fesztivál zenekarnak a kifejezetten intenzív régi zenei gyakorlata, az mennyire jó kommunikációs alapot teremtett a karmester és az együttes között, hogy a frazeálásban, az artikulálásban mennyire gyümölcsözően tudtak együtt lélegezni, együtt működni, és ami kifejezetten tetszett, egy dolgot emelek ki a szimfónia interpretációjában, az az, hogy a népiesebb, a vaskosabb megszólalásokat izgalmasan, vérbő módon mutatták meg, mind abban a variációs lassú tételben, amiben nem tudom, hogy egyetértesz-e velem, de mindig valami kis magyaros hangvételt vélek kihallani, mint pedig a menüetben, amelyik egy nagyon Lendleres kései menüetje tulajdonképpen Haydnnak, és hát aztán azért olyan csodákról is emlékezzünk meg, mint ennek a menüetnek a triója, csoda a Haydn részéről is, és a zenekar részéről is, ugye itt unisonóban, tehát ugyanazt a dallamot ugyanabban a magasságban játsza az első hegedű és a klarinét, és ebből létrejön egy olyan, talán a dudáéra emlékeztető különös hangzás, ami nagyon emlékezetessé teszi ezt a zenét, és ez gyönyörűen kijött ebből az előadásból.
0: És milyen volt a Sibelius 2?
1: Sibelius 2, ugye, ami egyébként durván 110 évvel később születik, mint a Haydn szimfónia, nagyon izgalmas, csodálatos előadás volt, és különösen érdekes volt összehasonlítanom azokkal az emlékekkel, amelyeket Pávó Jervi tavaszi előadásáról őrzök. Valahogy azt tudnám mondani, hogy a Pávó Jervi előadás az egyfajta molekuláris gasztronómiát vitt az előadásba, tényleg elemeire szedte szét a Sibelius darabot, és aztán fantasztikusan, izgalmasan szerelte össze, és ehhez képest nagyon érdekes volt, hogy Gardiner egyfajta klasszikus gurméknak szóló konyhát vitt, és valójában azt mutatta meg nekünk, hogy ez a sokszor töredezetnek tűnő, kis egységekből építkező, megszakadó zene mélyén és legbelül mégis valami természetes folyamatosságot, nagy léptékű lélegzeteket, gesztusokat hordoz, és ezt tényleg a fesztiválzenekarnak a meleg, vonós hangzására, a nagyon biztonságos, nagyon ihletett fúvós szólóira alapozva úgy tudta megmutatnunk, hogy bizonyos értelemben azt éreztük, hogy igen, Sibeliusnak a szimfonizmusa is azzal a fajta magától értődőséggel szólhat, ahogy talán már korábban így hallgattuk Richard Straussnak vagy Mahlernek a zenéjét, Sibelius is ezzel a fajta nagyvonalúsággal, szabadon áradó energiákkal és érzelmekkel tudott megszólalni és diadalra jutni tulajdonképpen ebben az előadásban. Nem is csodálkoztam tehát, hogy a közönség nagy tapssal fogadta a Sibelius szimfónia előadását, és aztán ráadásként ismét egy kórusmű következett, Brahms Abendständchene, és ennek megfelelően a lírai hangvétel zárta ezt a hangversenyt, és egyúttal Gardinernek a budapesti tartózkodását. Várjuk már a következőt.
0: Következzék tehát a Sibelius mű, a negyedikai koncert felvételét kaptuk meg.

0: Az Óbudai Társaskörből jelentkezett a Zene Világnapján a Bartók Rádió, ezt élő koncert közvetítések követték a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Az Anima Muzicé kamarazenekar barokk műsort adott, a klasszikus és jazz keretében pedig ifja Balázs Elemé, Lugosi Dániel Ali és a Balázs Elemé trió játszott. Itt ül mellettem Bóka Gábor, és mindjárt elmondja, hogy mit hallgatott meg mindebből.
1: Én az Anima Muzicé kamarazenekarnak a koncertjét hallgattam, ez ugye este 7:30 volt hallható a Dohnányi Zenei Központból. Rádiós koncert lévén ezt én a rádióban hallgattam, aminek megvolt az előnye és a hátránya is, szokás szerint. Ugye általában akkor szoktunk ilyen megoldásokhoz folyamodni, ha mondjuk betegek vagyunk és nem tudunk elmenni. Most nem ez volt a helyzet, kifejezetten érdekelt, hogyha valami eleve rádiós koncertként van meghirdetve, akkor ad-e valami pluszt, vagy esetleg elvesz-e valamit az élményből, ilyen füllel is hallgattam, amellett, hogy nyilván a műsor gerincét alkotó Bieber kompozíciók, azok kifejezetten vonzóak és érdekesek voltak, vagy a Bieberre utaló, valamilyen módon hozzákapcsolódó kompozíciók. Talán az utóbbival érdemes kezdeni, mert az előbbi szempont majd inkább az előadások konkrét részletezésénél érvényesülhet talán. Bieber is egy olyan zeneszerző, akitől egyre gyakrabban hallunk darabokat, azelőtt talán inkább csak a nevét hallottuk, de most már azt gondolom, hogy vannak olyan kompozíciói, akár egyházi, akár zenekari kompozíciói, amelyek, ha nem is mondom, hogy a törzs repertoárba, de a viszonylag előforduló darabok közé tartoznak, és hát a Csata Battaglia című nagyjából 10 perces vonószenekari kompozíciója az mindenképpen ilyen. Ezt sűrűn lehet hallani, akár rádióban, és akár élőben is előfordul.
0: Azt már diákkoromban is hallottam, nagyjából akkor fedezték fel, azt hiszem, Biebert, és akkor egyszer-kétszer jöttek Bieber művek, és egyre több valóban.
1: Örök probléma a programzenének, mint olyannak a kérdése, illetve hogy mióta beszélhetünk egyáltalán ilyenről a zenetörténetben. Nem szeretnék ebben állást foglalni egészen határozottan, de azt nagyjából egészében kijelenthetjük, hogy ez programzene. Egyrészt, mert tulajdonképpen maga Bieber is kijelenti, ha nem is ezt a szót használja, de hát egy konkrét története van ennek az egyébként valójában zenekari szvitnek. Nagyon erősen teátrális az egésznek a komponálás módja. És szemben a másik Bieber darabbal, amit itt hallhattunk a Mensa Sonora sorozatnak a harmadik részével, ami ugye szintén visel valami programszerű címet, gyakorlatilag zenés asztal, tehát egyfajta táfelmuzikszerű kompozícióról beszélünk, de hát az valójában egy tánc tételekből álló szvit. Szemben ezzel a Csata az viszont nem. Itt kifejezetten olyan dolgokat olvasunk, hogy maga a csata, akkor a csatába való menetelés, a csata után a szerencsétlenül járt sebesülteknek a fájdalmai, a panasza, és hát olyan effektusokat hallunk, technikailag is megközelíthetnénk persze, hogy a vonóval mikor játszanak így, mikor játszanak úgy, mikor játszanak vonó nélkül, de ennél talán érdekesebb, hogy mi mindent akar ezt kifejezni, és hát ezen belül valószínűleg a legextrémebb példa az, amikor a marsot, a menetelést kísérő pergődobot is a vonós hangszerek imitálják, jelesül egyébként a bőgő, szóval egy egészen szokatlan zenei fantáziával megáldott szerzőnek tűnik Bieber, ebben a kompozícióban legalábbis. Ez mindenképpen nagyon érdekes volt hallani, nyilván a másik Bieber kompozícióval párban, és hát tegyük hozzá, hogy a kettő között Johann Heinrich Schmelzernek a Vívóiskola című egyébként szintén alapvetően tánctételekből álló szvit sorozata, azért az megint hordozott programzenei elemeket, ott meg a vívásnak vezényszavaira vannak bizonyos utalások. Én ezt így hallás után nem annyira véltem felfedezni, de adatként az egyébként nagyon informatív műsorvezetés, illetve szünetbeli beszélgetésben ez elhangzott. Ez például egy nagy előnye volt feltétlenül a rádiós hallgatásnak, hogy egy nem magától értetődő műsorhoz ennyire sok kapaszkodót kaphattunk.
0: Volt még a harmadik Brandenburg Concerto Bachtól, nagyon ismert mű, és Bánkövi Gyulának egy műve, Bieberi Ámó, ugye hát ezt többféleképpen lehet fordítani, de az Ámó az annyit jelent, hogy szeretem, tehát Bánkövi Gyula szereti Biebert, ebből kiderült?
1: Nagy valószínűséggel, hiszen egy majdnem, hogy félórás kompozícióról beszélünk, amelyben rengeteg az egyenes Bieber idézet, azt is mondhatnám, hogy a darabnak nagyjából a felében Bieber zenét hallunk, majdhogy nem eredeti hangzási körülmények között, de többféleképpen ágyazódnak Bánkövi Gyulának a saját és sajátos zenei nyelvébe a Bieber idézetek. Az egyik mód az, hogy bevezetésként vagy levezetésként szólalnak meg Bánkövi jellegzetes megszólalásmódjai körülveszik Biebert, vagy pedig valamilyen módon elrajzolják. A kettő tulajdonképpen váltakozik. Az az igazság, hogy azon érdemes gondolkodni, miközben ezt hallgatjuk, hogy mennyire szervesül a kettő egymásba, és az volt a benyomásom, hogy e tekintetben a kompozíció nem volt egységes, mert volt, ahol igen, tehát volt, ahol tényleg nem vált el nagyon élesen az idézet, és a hozzáfűzött mondjuk úgy, hogy kommentár, volt olyan viszont, ahol igen. Attól függően, hogy milyen előképzettséggel, elvárásokkal ülünk be, vagy kapcsoljuk be a rádiót egy ilyen koncertet megelőzően, nagyon eltérő élményt okozhat egy ilyen darab, ahol ennyire egyértelműen ütközik a régi zene és a nagyon kortárs zene. Valószínűleg azoknak, akik a kortárs zenének az elkötelezett hívei, ez egy nagyon izgalmas stílusjáték, viszont azoknak, akik inkább a klasszikus koncerteket szeretik, és akik mondjuk abban a zenei világban érzik otthon magukat, ami ennek a koncertnek az első része volt, számukra viszont ez egy olyan éles kontraszt, ami nem biztos, hogy áthidalható. Nem szeretnék ebben állást foglalni, mert ez két különböző hallgatói stratégia, másrésztről viszont azért az szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy egy ennyire kiemelt pillanatban, a zenevilágnapján, egy kiemelt koncerten egy egész félidőnyi kortárs zenét hallottunk, abból a fajtából, aminek azért egy jelentős része a hallgatókhoz közel álló, tehát befogadható volt. Az előadásról, mielőtt a Bach koncertóról is mondanék egy pár szót, azt kell mondanom, hogy itt a szünetbeli beszélgetésből tudom, volt olyasmi, ami valószínűleg élőben jobban befogadható lett volna, mégpedig a zenekar térbeli elhelyezésével való játék, ami a hangszórókon keresztül nem igazán volt érzékelhető, úgyhogy erről nem is tudok beszámolni, hogy itt mi volt a poén, ha szabad így mondanom. Az viszont világos volt, hogy az Anima Muzicae kamarazenekar mind a két fajta stílusból, mind a barokkból, mind pedig a kortársból, a barokkal elegyített kortársból, nagyon felkészülten érkezett erre a koncertre, de ez nem meglepő, mert akárhányszor hallom őket az elmúlt 1-2-3 évben, mindig azt kell mondanom, hogy felsőfokú teljesítményt hallok tőlük. Ha a darabok megközelítés módját vesszük górcső alá, akkor talán pont az eddig nem ok nélkül kerülgetett Bach darab kapcsán mondhatom azt, hogy ez talán egy kicsit távol állt attól, ami mondjuk az én ízlésem szerint Bach lenne. Egyébként G. Horváth László, a zenekarnak a művészeti vezetője, mondta is az interjúban, hogy most nagyon másként fogják eljátszani. Nekem az volt az érzésem, hogy Bieber csatája volt most nagy hatással erre a Bach tolmácsolásra. Annyira lendületes volt, hogy nagyon előtérbe került a barokk zenének a régebben talán a kelleténél többet emlegetett motorikussága, és talán a játékossága és a lélegzése az most egy kicsit háttérbe szorult, úgyhogy bár technikai értelemben, hangszeres kivitelezés tekintetében ez is egy perfekt előadás volt, ezt kevésbé éreztem a szívemhez közel állónak, mint a Bieber, Schmelzer, vagy akár a Bánkövi tolmácsolásokat, mely utóbbiban egyébként karmester is közreműködött, vezette az együttest Horváth Balázs személyében, és jegyezzük még meg, hogy a Brandenburgi versenynek a híres valójában nem létező második tételében Wang Rebecca csembalózott kiválóan.
0: Következik egy részlet a Bánkövi műből.

0: Megjelent Bojti János új könyve, Muszolszkij boszorkái és más írások. Katona Márta készített riportot a szerzővel.
1: Kicsodák Muszolszkij boszorkái?
2: Ha valaki gyorsan választ akarna erre adni, akkor valószínűleg a kiállítás képeiből az az epizód jutna az eszébe, aminek az a címe, hogy a kacsalábon forgó házik, vagy valami ilyesmi. De nem erről van szó, hanem a szintén közismert Kopárhegyről, az Éjakopárhegyen, aminek az eredeti címe a Szent Iván Éjakopárhegyen. És miután ebből a darabból négy változat létezik, vagy négy különböző feldolgozás. Azért is boszorkákról van szó, mert a darabnak a főszereplői boszorkák, tehát egy boszorkány szombatról van szó, és ennek a négy formának az elemzése az első írásom ebben a könyvben.
1: Hét írás szerepel a könyvben, de nem ez az első munkád Muszolszkijval kapcsolatban. A 70-es évek óta foglalkozol ezzel a zeneszerzővel, feleségeddel, egykori kollégánkkal, Pap Mártával együtt. A most megjelent tanulmányok alapvetően Muszolszkij zenéjével foglalkoznak. Én most mégis Muszolszkij személyéről szeretnélek kérdezni. Nagyon elterjedt az a kép, hogy egy mogorva, alkoholista zeneszerzőről van szó. Ilyen volt ő?
2: Hát ez stimmel, elég mogorva is volt, alkoholista is volt, de ugyanakkor rendkívül kitűnő humorérzékkel is meg volt áldva, és miután ők, ez az úgynevezett ötök társasága, ezek együtt csináltak egy ilyen kört, legnagyszerűbb epizódjai voltak ezeknek az estéknek, amikor Muszolszkij odaült a zongorához, aki kitűnően tudott zongorázni, és szép énekhangja is volt. És hát mindenféle tréfákat csinált, a paródiákat adott elő, improvizált, kitűnő humorérzéke volt. És hát ezek a műveiben is láthatók, mert elég sok olyan darabja van, amelyekben ezt lehet észlelni.
1: Következő fejezet, amit szeretnék kiemelni, a szenvedés, mint alapvető népi életérzés.
2: Hát ez egy, a Muszolszkijnek egy alap témája volt, amivel nagyon sokat foglalkozott. 1862-ben volt Oroszországban a jobbágy felszabadítás, tehát legkésőbb Európában, és a paraszti élet Oroszországban borzasztó volt. A Muszolszkijról külön ez egy erős motívum volt az ő életében, mert földbirtokos családnak volt a gyermeke, de úgy, hogy a nagymamája jobbágy származású volt, tehát a nagypapa szerelmi kapcsolatot folytatott az egyik jobbágy lányával, és aztán elvette feleségül, és a tőle való egyik gyereke volt a Muszolszkij édesapja. Tehát ő végig falun élt 10 éves koráig. Valóban neki egy zenén kívüli nagy álma volt, és egy nagy elképzelése, hogy ő a zene az csak arra való, hogy elmondja a legfontosabb problémákat az embereknek, és egy ilyen beszélgetést kezdeményezzen velük, és minden, ami oda vezetett, a zenéje is, ez csak ennek az eszköze. Tehát ő teljes közvetlenségben tanulmányozta a különböző falusi helyeken, ahol megfordult, az embereket az utcán, úgy gyűjtötte ezeket az élményeit, hogy tudatosan készült arra, hogy felhasználja ezeket. És például a Szálvisna című dala, amiről azért írok is az egyik írásomban, azt ő látta, egy falusi jelenetet látott az ablakából, és azt végignézte, és ebből lett a Szálvisna című dal. Azt is pontosan tudta és látta, hogy mennyire szenved a nép, hogy milyen szörnyű körülmények között élnek, és ő ezt mind meg akarta ismerni, és meg is akarta zenében mutatnia. Most ez a szenvedés, ez az egyik ilyen alaphelyzete, amit ő a népben látott, és észrevettem, hogy nem csak a szövegekben van ez a téma, hanem ennek állandó formák társulnak hozzá.
1: A karnevál is Muszolszkij. Mi az ő kapcsolata a karnevállal? Hát,
2: én se gondoltam erre, amíg a Bakhtin könyve a kezembe nem került, a Dosztojevszkijről szóló könyve, kiderült, hogy mindenkinél több köze van Muszolszkijnak, anélkül, hogy ez teoretikusan meg lett volna az ő fejében, meg volt hozzám a humorérzéke is, és a a lázadása a hétköznapiság ellen. A Bakhtin leírásai abszolút illettek a Muszorszkij műveire, úgy nézett ki az én számomra, mintha Muszorszkij pontosan elolvasta volna Bakhtin könyvét, és ahogy megmondja, hogy mik a karneválnak a legfontosabb mozzanatai, és ő szépen beleírta volna, mint egy jó tanuló, mert minden benne van, ami a Bakhtin említ. Tehát ő maga írta meg a karneváli szövegeket, azután rájöttem, hogy nem csak ezek a dalok, hanem szinte majdnem mindegyik művében megtalálható ez a karneváli szemlélet, ami egészen más oldalról mutatja be a Muszorszkijt, és megmagyarázza egyébként a szenvedés, mint népi életérzéssel szemben ott van mindig a karnevália, amikor a nép kilép ebből a szenvedésből, és egy rövid ideig, talán csak egy napig mindennek az ellenkezőjét éli meg, és ez a kettő adja ki azt a népképet, amit a Muszorszkij látott a népben, észlelt, és amit meg is tudott csinálni művészi eszközökkel.
0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgődő Anna társszerkesztő és Bodzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
3: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kedd este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Ez alkalommal Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart alkotásai csendülnek fel előadásukban. Mozart A-dur zongora versenyében Ránki Dezső a szólista, a karmester pedig Kovács János. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Kedden 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
4: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
5: Köszöntöm az Ebbu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják, illetve a Louis Clavis Quintet 2025. szeptember 27-én Leibnizben a Nemzetközi Jazz Fesztiválon adott koncertjét összeállításunkban. A formáció vezetője Lyonban született, sokoldalú muzsikus, többféle fúvós hangszeren játszik, így klarinéton, basszus klarinéton és szoprán szaxofonon is, de az aktuálisan sugárzott koncertünkre csak a klarinétját vitte magával. Zenekarvezetőként 1987-ben mutatkozott be, első CD-jének egy dala azonnal sláger lett Franciaországban. Van olyan formációja, amiben ötvözte a jazzt a francia népzenével nagy sikerrel. Most tehát Louis Clavis játszik klarinéton, Olivier Lene trombitán, Benjamin Musset zongorán, Sarah Murcia a bőgős, Christophe Laverne a dobos. Louis Clavis szerzeményei szólnak Musson, Un théâtre sur le doc, Fulan Devi, Long Train és Monteo Cadu hangzik el.

0: A mai összeállításunkban a Louis Clavis Quintet 2025. szeptember 27-én Leibnizben a Nemzetközi Jazz Fesztiválon adott koncertjét hallhatták. A formáció vezetője Louis Clavis klarinéton játszott, Olivier Lenné trombitán, Benjamin Musset zongorán, Sara Murcia volt a bőgős, Christophe Lavergne pedig a dobos. Louis Clavis szerzeményei szóltak Musson, Un théâtre sur le doc, Foulon de vie, Long Train és Monty Ocadeu fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. Az Ebu Jazz végén a szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Újabb lövedék csapódott a riádi nemzetközi repülőtérbe. A GDP 7,5%-a marad idén a költségvetési hiány cél. Visszatér a napos száraz idő. Újabb lövedék csapódott be a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a szaudi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője. A találata négyes terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret tegnap is támadás érte, legkevesebb 12-en meghaltak és 300-an megsérültek, többen súlyosan. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezetőválasztását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Idehaza a túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak, a tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbeliket október 22-éig tartják, még az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Holttestet találtak egy szentendrei tűzesetnél, a tűzoltók egy családi ház oltása közben bukkantak a halottra. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a tragédiát, a körülményeket vizsgálják a hatóságok. Visszatér a napos, száraz idő, délen lehetnek tartósan borult területek, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 5-11, napközben 13 és 18 fok között alakul majd.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket, munkatársai Katona Márta és Bozai László nevében is. Carl Philipp Emanuel Bach a nagy Bach második fia volt, és a 18. század egyik legfontosabb, legnagyobb hatású zeneszerzőjeként tartják számon. Apja mellett nőtt fel, aki ugyan zenei példakép volt számára, de ő már tudatosan új utat keresett a saját művészetében. Jogot is tanult, mert akkoriban a zenészi pálya önmagában nem számított biztos megélhetésnek. Nagy Frigyes porosz király udvarába került, és 30 éven át dolgozott ott. Hámon szonátája szól a nocturno elején.

Carl Philipp Emanuel Bach Hámol szonátáját a L'Antica együttes szólaltatta meg. A komponista Hamburgban vette át Telemann egykori tisztségét, és élete végéig a város öt fő templomának zenei életét irányította. Sok egyházi zenét is írt. Most egy Chopin variációt hallunk.

Chopin variációját Ludmila Angelov adta elő. Egy bécsi újság azt írta Chopinről, hogy fiatal ember, aki minden más koncertező zongoristától eltérő úton halad, de tudja, hogy kell ezen az úton végigmenni. Bernard Vivánkos kórusműve következik, Nigra Sum, a Lett Rádió énekkarát halljuk.

Nigra Sum. Bernard Vivanco kórusművét a Lett Rádió énekkara énekelte. Mozart 22-es körű jegyzékszámú B-dur szimfóniája következik. Nem tudom, mikor írta Mozart, de akármikor ez is remek mű, hiszen ő már 10 évesen operákat komponált, és remek műveket alkotott.

Mozart 22-es köhű jegyzékszámú B-dur szimfóniáját a Holland Rádió kamarazenekar adta elő Ernest Bohr vezényletével. Mozart egyébként gyerekkorában inkább az olaszos Amadeónak vagy a franciás Amadénak hívta magát, és az Amadeus névalakot nem nagyon használta. Egy ismeretlen zeneszerző muzsikája következik.

egy ismeretlen szerző két darabját hallottuk az Új világkonszort tolmácsolásában. Wilhelm Friedemann Bach néhány polonézét halljuk most. Ő a nagy Bach legidősebb fia volt, akit az apa különösen tehetségesnek tartott. Lipcsében, Dresdában és Halléban tanult. Dirk Börner csembalójátékát élvezhetjük.

Wilhelm Friedemann Bach 12 polonéze közül játszott néhányat Dirk Börner. Apja halála után ez a komponista nem tudott olyan biztos egzisztenciát teremteni magának, mint öccse Carl Philipp Emanuel. Rossz természete és konfliktusa miatt elvesztette állását. Jean-Philippe Rameau muzsikáját halljuk.

Rameau a Dicsőség temploma című szvítjét a Tafelmusik barokzenekar adta elő Jean Lamont vezényletével. A komponista 51 éves volt, amikor megjelent az első operája, de ezzel azonnal jelentős hírnevet szerzett magának. Most Beethoven 2 tételes opusz 78-as Fis dur szonátáját halljuk.

Beethoven Fis-Dur szonátáját Cedric Tibergien játszotta. Nagyon szép ez a zenemű, és Beethoven különösen szerette a darabot, sőt, sokat bosszankodott, hogy a Holdfény szonáta mindig elhomályosította ezt a művet. Dvorak zenéje következik, az F-dur úgynevezett amerikai vonós négyest hallgatjuk meg.

Antonin Dvořák amerikai vonós négyesét a Pavel Haas vonós négyes adta elő. Ebből a műből is erősen érződik a honvágy. Az amerikai város, ahol Dvořák lakott, és ezt a művet komponálni kezdte, a cseh bevándorlók központja volt, úgyhogy a komponista néhány hónapot a honfitársai között tölthetett, és ez boldogsággal töltötte el. 2 óra van.